0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Első olvasásra az az érzésünk támadhat nem egyszer, hogy Jézus a szegények, az elnyomottak ige hirdetője volt. És van is valami ebben, azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Jézust számos alkalommal a magasabb réteg képviselői is meglátogatták. Amint azt a múlt heti adásunkban is elmondtuk, Nikodémus is meglátogatta őt, aki nemhogy a felső 10 000, a felső 3, a leggazdagabb 3 ember közé tartozott Jeruzsálemben, és nem csak gazdagsága, hanem magasfokú szellemi képzettsége is kiemelte őt az akkori társadalomból. Máté evangélium a 19. fejezetében egy másik ilyen találkozást ír le az evangélista, amelynek során szintén egy gazdag ember jött Jézushoz, akinek nevéről vagy egyéb személyes adatairól nem tudunk. Csak annyit, hogy fiatal volt és gazdag. Máté evangélium a 19. fejezetében tehát a 16. verstől kezdődően így olvassuk el a találkozást. És ímé hozzájövén egy ember, mondanéki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván elméne megszomorodva, mert sok jó szága vala. Ennek az ifjúnak a kérdése egy olyan vágyat fogalmaz meg, amely a mindenkori emberben benne volt. Meglelhetjük az örök élet utáni vágyat minden kultúrában, minden történelmi korban, mindenféle korhoz és társadalmi osztályhoz tartozó emberben. Az emberi vágy az örökké valóság után sokféleképpen megnyilvánult az idők során. Építettek piramisokat, tornyokat, egyéb emlékműveket, írtak könyveket, amelyek őket úgymond halhatatlanná tették, kiki a maga módját választotta, hogy halhatatlanná váljék bizonyos értelemben. Az emberben tehát benne van az a gondolat, hogy szeretné az ő létét megnyújtani a halálon túlra is. Így kérdezte meg Jézustól is a gazdag ifjú, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ebben a kérdésben azonban nem csak az örök élet utáni vágy csillan fel, hanem az ifjúnak belső vívódása is felszínre kerül. Vágyott az örök élet után, és tudta, hogy ha így folytatja életét, akkor megtörténhet, hogy nem éri el a vágyott célt. Tudta, hogy valamilyen változásra van szüksége, és várta a külső segítséget, amely rávilágítson arra, hogy mit tegyen az örök élet elnyerése érdekében. Lehet, hogy a gondolat bennünk is sokszor felötlött, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Kicsoda nyerheti el azt? Egy ember alkoholos mámorában így beszélt az örök életről. Azt hiszik, hogy a mennybe mennek, abból se lesz semmi. És lehet, hogy mi is sokszor elcsüggedünk és legyintünk, és azt mondjuk örök élet. Talán nincs is ilyesmi, hogy én ott legyek, mese beszéd. Azonban a belső vágy megvan, és ezt nem szabad elfolytani. Nekünk is Jézushoz kell jönni és föltenni neki a kérdést, akár csak a gazdag ifjú. Jézus, mondd meg te, hogy mit tegyek. Te vagy az út, az igazság és az élet, te vezetsz egyedül az atyához, mondd meg te nekem, hogy mit tegyek. Jézus pedig azt mondja neki, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat, mire a gazdag ifjú felteszi a kérdést, melyeket. És Jézus felsorol néhányat a parancsolatok közül, összefoglalva nagyjából a parancsolatoknak a lényegét, és ezt az utolsó mondat teszi meg, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez a rövid mondat összefoglalja Isten parancsolatának a lényegét. Tulajdonképpen Isten parancsolatainak azt a részét foglalja össze, amelyik ember és ember viszonyáról szól. Egy másik evangéliumban megtaláljuk ennek a találkozásnak a párhuzamos megfelelőjét, amelyben valaki, egy törvénytudó megkérdezi Jézustól, melyik a nagy parancsolat. És Jézus azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, illetve szeresd fele barátodat. Ez az a két elv, ez az a két pillér, amelyen Isten mind a 10 parancsolata nyugszik. És ebből a kettőből gyümölcsözik a másik 10. Istennel és emberekkel szembeni viszonyunkat, magatartásunkat írja le, szabályozza. Az emberek vallási rendszerekben látják leginkább a megoldást, mert szerintük ez az, amely útat nyit a transzcendentális, az érzékeken túli világ felé. És az emberek sokféle vallási rendszer felé fordultak az idők során, volt közöttük nyitott, zárt körű, volt közöttük okkult vallási rendszer is. Újabban a kereszténységen belül is elég sokféle útat ajánlanak fel a különböző felekezetek. Egy szóval van miből válogatni. És az emberek közül mindenki talál egyet mást ezek közül az útak közül, amelyeken próbálja megközelíteni az örök életet. És igyekszik megfelelni betű szerint annak a mércének, amelyet ezek a vallási rendszerek állítanak. És tulajdonképpen a gazdag ifjú is ezt tette. Ismerte a zsidó vallás előírásait, tudta, hogy a törvények mit parancsolnak, és mégis megkérdezi Jézustól, mit tegyek. Lehet, hogy talán arra is várt a lelke mélyén, hogy Jézus az ő addigi engedelmességét, vallásos életét fogja jutalmazni, megdicsérni. Amikor Jézus megmondja neki, a gazdag ifjú azt mondja, hogy ő ezeket mind megtartotta, és mi hiányzik még? Sokan gondolkozunk hasonlóképpen. Valljuk a mi hitünket, kijelentjük, hogy ennek vagy annak az egyháznak vagyunk a tagjai, és hogy ennyi meg annyi Isten tiszteleten, ilyen és olyan szertartásokon veszünk részt, és ezzel úgy gondoljuk, hogy letudtuk kötelességünket az egyházzal szemben, cserébe pedig az egyháznak is meg kell tennie érettünk azt, amit ígér. És valahol itten áll meg a legtöbb ember életében a vallásosság. A gazdag ifjú is megtartotta a parancsolatokat, és elvárta, hogy cserébe Jézus ezt megdicséri, és megígéri neki az örök életet. Azonban Jézus Krisztus Máté 19.21-ben megtoldja azt, amit a gazdag ifjú tett. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem. Tulajdonképpen ez az, ami a betű szerinti engedelmességet meg kell, hogy toldja, sőt, helyettesítenie kell a betű szerinti engedelmességet egy bizonyos fajta belső átalakulásnak. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, eredj, add el a vagyonodat. Sokan vagyonra vágynak, alig várják, hogy őseik, akiktől örökölniük kell, elköltözzenek ebből az árnyékvilágból, és rájuk hagyják az évtizedeken keresztül összeízzadt, összegürcölt vagyonkát. Várják azt, hogy nyerjenek a lotton, várják azt, hogy egy szép nap bejön a nagy nyeremény. Szeretném én látni azt az embert, aki egy ilyen tanácsra, mint amilyet Jézus adott, örömmel válaszolna. Add el a vagyonodat. Éppen arról mondjak le, amiről a legtöbbet álmodoztam, amiért annyit küzdöttem, amiért annyit áldoztam. Őrültség, mondaná a legtöbb ember. Hasonlóképpen gondolkozott a gazdag ifjú is, aki jól lehet nem mondott semmit, megfordult és szomorúan elment. Nem volt képes itthagyni azt, aminek annyira örvendett eddig élete során. Ez a magatartás, amely kiválóan tükrözi az emberek túlnyomó többségének a magatartását, nagyon sokat elmond arról az értékrendről, amely az emberben uralkodik. Nagyon sokat elmond arról a fontossági sorrendről, amely szerint a dolgokat értékeljük. Értékeljük a vagyont, értékeljük a hírnevet, értékeljük az eredményeket, amelyeket emberi teljesítménnyel elérünk, de ami felkészítene bennünket Istennel találkozni, ami felkészítene az örök életre, azokat valahol a lista közepére vagy a végére tesszük. És gyakran nem marad sem energiánk, sem időnk a lista végére elérni, csak az első néhány helyjel foglalkozunk. Éppen ezért, amikor Jézus Krisztus valamilyen úton, módon, egy könyvön, szentíráson, a lelkiismereten keresztül, vagy éppen egy rádióadáson keresztül hasonló kéréssel fordul hozzánk, hogy alakítsuk át a fontossági sorrendünket, lehet, hogy mi is elszomorodunk, és kizárjuk ezt a jóra intő befolyást a környezetünkből. Sajnos a lényeg sokszor elvész a szemünk elől. Nem elég csak engedelmeskedni holmi parancsolatoknak vagy hittételeknek. Nem elég csak ezeket vallani és többé-kevésbé betartani, hanem kell lennie bennünk szeretetnek. Lehet, hogy ez a gazdag ifjú is vallásos volt, mélyen vallásos, de a tökéletességhez hiányzott egy dolog, a szeretet. A szeretet pedig meg kellett volna, hogy nyilvánuljon az ő életében, azon keresztül, hogy segíti azokat, akik nem vitték többre az életben egy száraz kenyérnél és egy rongyos takarónál, amelyen elalszanak éjszakánként, és talán még fedél sincs a fejük felett. Ezekkel szemben nem tett semmit. Engedelmeskedett parancsolatoknak, de mások iránt teljesen hideg és érzéketlen volt. Jézus Krisztus pedig ezt hiányolta, és hívta őt, hogy kövesse Jézust. Nekünk is ezt kell tennünk, hogy az örök élet reménysége élő, valószerű legyen az életünkben. Meg kell változtatnunk a fontossági sorrendet életünkben. Több szeretetet, több odaadást kell tanúsítanunk a körülöttünk élő emberekkel szemben, és követnünk kell Jézust, bárhova megy. Ez az út sokszor rázos, sokszor fájdalmas, de ezt az utat kell végigjárnunk. Az evangéliumi beszámoló így folytatódik. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. A tanítványok sejtettek valamit, hogy ennek a beszélgetésnek a hátterében mi található, Jézus azonban szerette volna világos, egyértelmű szavakkal aláhúzni ennek a beszélgetésnek a tanulságát. A gazdag nehezen megy be a mennyek országába, ismét mondom pedig néktek, és használ egy példázatot, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Mit jelent ez a példázat? Hogyan kell értelmeznünk? Mit jelentenek annak egyes részletei? A Biblia magyarázók sokszor megpróbálták ezt a példázatot különféleképpen értelmezni. Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemnek volt egy szűk, alacsony kapuja, az egyetlen, amelyik napnyugta után nyitva maradt. És ez annyira szűk volt, hogy a teve nem is tudott rajta állva áthaladni, hanem csak hason csúszva és lábaival a homokban evickélve. Ezek szerint a Biblia magyarázók szerint ez a példázat azzal az esettel hasonlítja össze a gazdagok üdvözülését, mint amikor egy áruval gazdagon megrakott teve próbált ezen a kapun valahogy átgyömöszölődni. Mások azt mondják, hogy itten egy helyesírási problémáról van szó, és az a szó, amely görögben tevét jelent, egybetűt megváltoztatva hajókötelet is jelenthet. Próbáljon valaki egy hajókötelet egy tűfokába befűzni. A harmadik lehetőség pedig a példázat értelmezésében maga a szó szerinti értelmezés. A tevét értelmezzük úgy, mint tevét, a tűfokát pedig úgy, mint tűfokát. Hogy valójában mit jelentenek a példázat elemei, másodrangú kérdés. Mert belátjuk, bármelyiket választjuk a három ajánlat közül, mindegyik ugyanahhoz a tanulsághoz vezet el. Nehéz a gazdagnak Isten országába bemenni. Miért? Vajon Isten személyválogató? Különféle kategóriák szerint osztályozza az embereket, és csak egyes kategóriák juthatnak be oda? Távolról sem. Jézus kijelenti, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Sőt, a gazdagságról sem mondhatjuk el, hogy bűn gazdagnak lenni, mert sok gazdag ember követte az Úr Jézus Krisztust. Azonban visszagondolva a múlt heti adásunkra, meg kell említenünk Nikodémust, aki szintén gazdag volt, talán gazdagabb, mint az ifjú, akiről most beszélünk, és Jézust követte, Jézus követése során pedig vállalnia kellett egykori barátainak, kollégáinak a gúnyolódásait, a gyalázatát, vagyonát pedig odaáldozta az evangélium hirdetésére, és a Cselekedetek könyve arra enged következtetni, hogy szegénységben halt meg. A gazdagság Isten szemében nem egy kizáró tényező. Azonban az embert visszatarthatja az üdvösségtől. Hogyha túlontúl ragaszkodunk a földi dolgokhoz, ha túlontúl ragaszkodunk a kincsekhez, az anyagiakhoz, akkor megfordul életünkben a fontossági sorrend, és már nem tulajdonítunk olyan fontosságot Isten igazságának, a szeretetnek, az odaadásnak, az engedelmességnek. Sokkal több időt és energiát szentelünk az anyagiak megszerzésére. És itten nem csupán a gazdag emberek számára tartalmaz üzenetet ez a krisztusi íge. Fontossági sorrendről lévén szó már háttérbe szorul a bizonyos tárgyaknak vagy vagyonnak a mérete is. Nem is annyira az a fontos, hogy milyen drága a házam, vagy a ruhám, vagy az atyai örökségem, amihez jobban ragaszkodom, mint Jézushoz. Hanem sokkal fontosabb ennél az én ragaszkodásom. Lehet egy ócska, összedűlő félben roskadozó kunyhóhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Lehet értéktelen dolgokhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Valaki annyira ragaszkodott egy ócska kis házhoz, amelyet örökölnie kellett szüleitől, hogy hajlandó volt lemondani még arról is, hogy Jézus Krisztust kövesse. Azt mondták a szüleim, hogy ha én ezt elhiszem, és e szerint fogok élni, akkor kizárnak az örökségből. És inkább ért neki többet az a 3x3 méteres vityilló, mint az örök értékek, amelyet Jézus Krisztus felajánlott neki. Nem kell tehát gazdagnak lenni ahhoz, hogy anyagi dolgok a földhöz kössenek bennünket. A tanítványok kérdésére adott válaszból kiderül, hogy az üdvösség kérdése tulajdonképpen Istennél van. Istennél minden lehetséges. Isten képes bennünket megszabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek a földhöz kötnek, képes nekünk segíteni, hogy a helytelen sorrendet az életünkben átalakítsuk, és ő kerüljön az első helyre. Életünkben szükség van tehát a következő dolgokra. Megváltoztatni a fontossági sorrendet. Első helyre kerüljön Isten, az ő országa, az ő igazsága. És a többiek ezek után következzenek. Megvan az ígéret arra nézve, hogy ha így állítjuk fel a fontossági sorrendet, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. Második dolog. Sokkal többet kell áldoznunk ember és ember közötti kapcsolatainkra, segíteni a rászorulókon, együtt érezni a sírókkal, vigasztalni az elkeseredetteket, szeretetet mutatni környezetünkben, legalább azok között, akiket ismerünk. Erre is szükség van, hogy a Jézus Krisztus szeretete a mi életünkben, mint keresztények életében is meglátszódjék. Harmadszor pedig követnünk kell Jézus Krisztust. Amit ő tett, azt kell tennünk, ahogyan ő beszélt, nekünk úgy kell beszélnünk, ahogyan ő szeretett, nekünk úgy kell szeretnünk. A különféle hitelvek száraz betű szerinti betartásán túl szükség van egy ennél sokkal mélyebb valamire. Szükség van Jézus Krisztus

0: van reménység.
1: Amint azt megígértük, mai tanulmányunkban egy érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni. Milyen lesz a menny? Láttam különböző képeket, festményeket, és mindegyik próbálta valahogyan kivetíteni a művész elképzelését arról, hogy milyen lesz majd az az ország, az a hely, amelyet Jézus Krisztus, Isten készít az üdvözülőknek. És aztán ezeken a képeken, festményeken látni sokféle érdekes, néha még nevetséges elképzeléseket is. Azonban az információknak a legbiztosabb forrása maga a Szentírás, amelyben Isten sokat nem, de néhány dolgot elmondott a mennyről, arról, hogy milyen lesz, és arról is, és ez fontos, hogy milyen nem lesz. Kezdjük mindenekelőtt azzal, hogy Isten alkotta ezt a helyet. Azért nem szégyenli őket az Isten, írja a levélíró Zsidók 11.16-ban, azért nem szégyelli őket az Isten, olvassuk Zsidó 11.16-ban, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Olvassuk tehát, hogy egy városról van szó, amely a szentek öröksége lesz, és ennek építője és tervezője maga az Isten. Ezt a várost pedig már látta néhány ember a bibliai történelem során, többek között János apostol, aki a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. versében így ír. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből. Ugyancsak a 21. fejezetben néhány egyéb részletet is feltár előttünk János a látnok, akinek Isten megmutatta ezt a várost. Erről a városról olvassuk, hogy a neve az Új Jeruzsálem lesz. Annak kőfala jáspisból, egy igen drága kőből van. Képzeljünk el egy egész falat felrakva drága kőből. Azt hiszem, hogy egy ilyen fal a mai világban, a mai emberek között nem sokáig állna meg. Talán egyik napról a másikra szét is szednék azt különféle kapzsi önző emberek. A városnak 12 kapuja van, a 4 jégtáj felé 3-3, és mindegyiken egy-egy név. A városnak 12 alapja van, és ékesítve mindenféle drága kövekkel. Jelenések 21-14-ben és 19-től 20-ig terjedő versekben pedig föl vannak sorolva ezek a drága kövek. Az utcákról ugyancsak János írja Jelenés 21-21-ben, hogy aranyból van, és az egész város olyan látványt nyújt, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Kellemes, boldog, derűs. Hogy milyen nem lesz az a város, arról is ír néhány dolgot János a látnok. Ebben a városban mindenek előtt, és talán ez a legfontosabb, nem lesz bűn. Ott nem fog hazugság elhangzani, ott nem lesznek haragvó arcok, békétlen szívek, nem lesznek ottan gyűlölködő emberek, fegyveres összetűzések. Egy szóval semmi sem lesz, ami a földi életet megkeseríti, és sokszor az elviselhetőség határáig tolja ki. Olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, írja Malakiás próféta, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap. Tehát nem csak bűn nem lesz abban a városban, hanem olyan emberek sem lesznek, akik a bűnt hordozzák magukban, gondolatok, szavak, cselekedetek formájában. Aki tehát nem szabadul meg a bűntől, a bűnnel együtt oda lesz. Ebben a városban Isten személyesen velünk fog lakni. Ő lesz mellettünk, találkozhatunk, beszélhetünk vele. Tulajdonképpen ez az édeni Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatnak lesz a helyreállítása. Így volt ez kezdetben, Isten mindig is így akarta, hogy legyen, és így lesz ez akkor, amikor az üdvözülteket elviszi az elkészített helyekre. Habár örökké fog tartani ott a lét, mégsem fogunk unatkozni. Lesznek örömök, lesznek tennivalók, lesznek olyan dolgok, amelyeket majd lesz időnk és vágyunk és alkalmunk is megismerni, tanulmányozni. Nem lesz az örökké valóságban, a mennyben, nem lesz halál, fájdalom, könnyhullatás, szomorúság, betegség. Nem lesznek műtétek, nem lesznek balesetek, nem lesz csalódás, baj, éhség vagy szomjúság. Ezek mind-mind elmúlnak. Úgy írja János apostol, hogy ezek nem lesznek, mert az elsők elmúltak. És ennek a helyét veszi át egy teljesen más világ, amely nem csak anyagi formáit tekintve lesz más, hanem annak légköre, annak hangulata, annak egész lényege más lesz, különböző attól, amihez mi itten hozzászoktunk. A mennyben nem fogunk elfáradni, Ésaiás 40:31 szerint. A megváltottak egészségesek lesznek, a süketek hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a nyomorékok járni, és ezentúl nem lesz ott sem öregedés, sem egyéb fajta testi leépülés. Testben egészségesek, épek leszünk. Nem fogjuk magunkon hordozni a földi egészségtelen körülményeknek azokat a jeleit, amelyek öregítenek és betegítenek bennünket jelenleg. Isten országában nem lesz helye továbbá nem csak romlásnak, nem csak degradálódásnak, hanem nem lesz helye bizonyos jellemvonásoknak sem. Isten országában, Jelenések 21:8 és 22:15 szerint nem lesz irigység, nem lesz félelem, gyűlölet, hamisság, féltékenység vagy tisztátalanság, nem lesz törvényszegés, nem lesz paráznaság, nem lesz aggodalom, félelem, és így tovább. Az embereket nem fogja nyomasztani a stressz, az aggodalom, amely manapság nagyon sok embert kórházba és végül a sírba visz. A mennyben nem lesz szükség sem gyógyszerekre, sem mankóra, sem protézisekre. A mennyben egy szóval testi, lelki épségnek, egészségnek fogunk örvendeni. Föltette egyszer valaki a kérdést, amikor a mennyről beszélgettünk, hogy miféle testben fogunk mi oda kerülni? És fel fogjuk-e ismerni egymást? Van erre két bibliavers, amelyek egymást kiegészítve megadják a választ. Lukács 24-ben olvassuk Jézus Krisztus egyik megjelenését a feltámadás után. Megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak, és mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Jézusnak tehát fizikai húsvérteste volt, még a feltámadás után is. Egy apró különbség azonban van a között a test között, amit viselünk most, és ami akkor lesz. Pál apostol úgy írja, hogy ez a test romlandó, 1 Korintus 15 szerint, az a test azonban romolhatatlan lesz, fizikai, húsvértest, de nem lesz kitéve betegségnek, öregedésnek. Filippi 3:20-ban pedig úgy olvassuk, az Úr Jézus Krisztus elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Mindezek mellett megőrizzük azokat a vonásokat, amelyek alapján bennünket ismerőseink majd azonosítani tudnak. Végül pedig, egy utolsó kérdésképpen, hogyan lehetek biztos abban, hogy én is helyet kapok ebben a dicső és fenséges országban? Induljunk ki abból, amit Jézus Krisztus mennybe menetel előtt mondott a tanítványoknak. Íme elmegyek, és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János 14:2. Jézus Krisztus tehát kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy mi is ott legyünk. Jézus Krisztus oldaláról tehát megvan a kezdeményezés, és ő nem csak vágyik arra, hogy ott legyünk, hanem helyet is készít. Másrészt azonban, hogy ott leszünk-e vagy sem, bizonyos mértékben rajtunk is múlik. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Olvassuk Jelenés 3:20-ban. Jézus Krisztus tehát kapcsolatot szeretne létesíteni velünk. Még mielőtt eljutunk Isten országába, ő szeretné, ha kapcsolatba léphetne velünk. Egy kapcsolat pedig minimum kétfélen áll. Két ember kapcsolata tehát mind a kettőn áll. Nem elég Jézus Krisztusnak vágyni arra, hogy mi ott legyünk, nekünk is vágyni kell. És nem elég csak vágyni, hanem Jézus Krisztust követni kell ahhoz, hogy eljuthassunk oda. Ha őt követjük, ha az út, az igazság és az élet lesz az, amely érdekel bennünket, és amelyért küzdünk az életben. Hogyha ezen az egyetlen úton járunk, akkor biztosak lehetünk, hogy az elkészített helyeken mi is ott leszünk, és örököljük majd ezt a várost, amelyet Isten készített mindazoknak, akik szeretik őt és hisznek benne. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be, leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
1: Elmúlt adásunkban foglalkoztunk egy kérdéssel. Hogyan lehet enyém a megváltás ajándéka? Ezzel kapcsolatban egyik hallgatón kérdezi. Hogyan nyerhetjük el akkor az örök életet? Kegyelem által vagy cselekedetekből? A kérdés elég komoly és súlyos. Sokan föltették ezt a kérdést, és sok vita folyt e fölött a kérdés fölött. Azonban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, néhány dolgot pontosabban meg kell fogalmazni. Először is, mi a kegyelem? A kegyelem Istennek egy, mondhatnám úgy, gesztusa, amelynek során fölajánlja a lehetőséget, hogy az ember, aki bűnös, aki képtelen megszabadulni bűnös életétől és önerejéből üdvözülni, Isten az ő kegyelmében felajánlja a lehetőséget, hogy mindezektől eltekintve a Jézus Krisztusba vetett hit alapján üdvösséget nyerhessen. Az aktus pedig, amelynek során Isten az ő kegyelmében részesít, azt nevezhetnénk megbocsátásnak vagy megigazításnak. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kegyelmes hozzánk, és habár a halált érdemeltük volna, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, és elfogadjuk őt személyes megváltónknak, akkor úgy tekint ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ami bűnös múltunkat tehát eltörli, megmossa a bárány vérében. Használja ezt a kifejezést a Szentírás. Azonban ezzel még nem zárul le minden, mert következik egy küzdelmes élet, amelynek során vigyáznunk kell, hogy nehogy visszatérjünk, visszasodródjunk régi életünkhöz. És ezt nevezi több keresztény gondolkodó is a megszentelődés folyamatának. A múltat lezárjuk, eltöröljük, és következik az a folyamat, amelynek során vigyázunk, hogy ezentúl továbbra is tisztán éljünk. A cselekedetek azok tulajdonképpen a Jézus Krisztusba Isten bevetett hitünknek látható, kézzelfogható megnyilvánulásai. Körülbelül olyan viszonyban vannak egymással, mint a tűz és a meleg. Én még sosem ültem fagyos tűz mellett. Valahányszor tűz közelébe húzódunk, érezzük a meleget. Körülbelül így van a hit és a cselekedetek viszonya is. A cselekedet a hitnek a gyümölcse. A hit önmagában megmarad egy elméleti síkon, egy intellektuális játékot is jelenthet számunkra, amivel szellemileg az ideák síkján játszunk, de ha nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor semmit sem ér. Egy ismerősöm mondta, kemény dohányos. Én tudom, hogy a dohány tüdőrákot okoz, 30 éves vagyok, és már is rosszul érzem magam, de nem érdekel. Ha cigarettával a számban fogok meghalni, én akkor is dohányozni fogok. Tudta, hitte azt, amit az orvostudomány mondott a dohányzás káros hatásairól, de életében ez a hit nem gyümölcsözött tettekben. Hiszünk mi is Istenben, legalábbis állítjuk. Azt mondja Jakab apostol az ő levelének második fejezetében, a 19. versben, hogy még az ördögök, az elbukott angyalok, akiket Sátán magával sodort, még ezek is hisznek Isten létezésében, hisznek a végső büntetésben, de akkor is ezzel ellentétesen cselekesznek. A kérdést tehát nem tehetjük fel úgy, hogy hit vagy cselekedet. Mert a hit és a cselekedet együtt jár, mint a mágnes két pólusa, mint a tűz és a meleg, vagy használhatnánk egyéb hasonlatot is. Egyik tehát a másiknak a gyümölcse. Egyik sem ér semmit a másik nélkül. Kegyelemből tartatunk meg tehát, Isten kegyelméből üdvözülünk, erre a kegyelemre a hit vezet el bennünket, hogy azt megismerjük és elfogadjuk, és ami hitünkből fakadnak, gyümölcsöznek a cselekedetek. Ezek tehát együtt járnak. Amikor viszont a hangsúlyt eltoljuk egyik vagy a másikra a kettő közül, akkor merülnek fel a komoly problémák. Pál apostol szavait idézve tehát, kegyelemből tartattunk meg, hitáltal, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
2: 103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá!

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Néha egy szilárdnak, tartósnak ígérkező párkapcsolatot is elronthatnak olyan traumatikus tapasztalatok, amelyeket a kapcsolat egyik vagy mindkét szereplője feldolgozatlanul hordoz éveken át a lelkében. Hogyan kezelhetők ezek a múltban átélt és éveken át hordozott traumák? És mit tehetünk, hogy a traumák ne veszélyeztessék egy párkapcsolat egészségét és tartósságát? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén, szerkesztő műsorvezető és meghívottja Mihalecz Gábor, lelkész, pár és családterapeuta, abban a rövid beszélgetésben, amelynek az első töredéke mai műsorunkban fog elhangzani. A beszélgetés részlet elhangzásáig adásunk bevezető rovatában egy történetet fogunk elmondani gyermekeknek és felnőtteknek. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Egy tanárnő Amerika területén utazott. Az egyik Sacramento közeli kanyarban az autó vízpompája elszakadt. Egyedül volt és kimerülve. A forgalmi dugó ellenére senki sem sietett a segítségére. Letérdelt és imádkozott. Uram, kérlek, küldje egy angyalt, és ha lehet, legyenek autószerelős ismeretei. 4 perc múlva megjelent egy hatalmas Harley motor. Rajta egy sportosan öltözött fekete hajú férfi, nagy szakállal és tetoválásokkal. Hihetetlen önbizalommal leszökött a motorról, és annélkül, hogy a tanárnőre nézett volna, munkának állt. A tanárnő elnémult, amikor meglátta a motoros jackyjén levő feliratot. Hells Angels, California. A kaliforniai pokol angyalai. A javítás végén alig tudott köszönetet rebegni, és ez nem volt minden. Meglepetését látva a férfi a szemébe nézett, és ezt mondta. Ne ítélj egy könyvet a borítója szerint. Ismerd meg először a tartalmát. Tanulság. Adjatok egy esélyt azoknak az embereknek is, akik nem felelnek meg elvárásaitoknak.

0: reménység hangja.
1: Szerelem és a házasság időszaka van, természetesen mi is most erről fogunk beszélgetni, és egy nagyon jól ismert vendégünket köszöntöm, dr. Mihorec Gábor Pár és családterapeutát.
2: Szervusz, Gábor! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szervusz, Jénke!
1: Tudom, hogy neked ez az időszak rendkívül elfoglalt. Nem tudom, hogy eddig hol jártál, hová mész még, és természetesen tudom, hogy házasság témában, de mégis milyen kérdéseket érintesz itt az előadások alatt.
2: Ja, hát én ezt az időszakot nagyon-nagyon élvezem. Hát egyfelől szerelem van a levegőben. Igen. Indul a tavasz mindjárt, még egy kicsit tartja magát a tél, de azért már benne van a levegőben, meg hát házasság hete. És hát ilyenkor tényleg rengeteg figyelem irányul életünk legfontosabb emberi kapcsolatára, és ez annyira jó dolog, hogy az egész országban, sőt mondhatni az egész világon most egy kiemelt figyelem övezi ezt a nagyon fontos kapcsolatot, és rengeteg módszert, ismeretet, ilyen műhelytitkot osztanak meg a párokkal, és ha valakinek egy picit is nyitott a radarja ilyen kérdésekre, most úgy begyűjthet mindent magának, amiből aztán egész évben lehet élni.
1: Igen, egyébként tényleg így van, nekem is az jutott eszembe, hogy még a madarak is másképp csilipelnek.
2: Ugye?
1: És láttam, hogy egyébként külföldön is jártál, gondolom ez a kérdés, a házasság kérdése, az teljesen mindegy, hogy melyik országban vagyunk, valahogy mindenhol egyforma.
2: Igen, ez nagyon izgalmas. Sokan úgy szokták kérdezni, hogy és más kultúrákban, más országokban hogy működnek ezek a dolgok, és tényleg minden kutatás, ami ezzel foglalkozik, valahogy arra lyukadt ki, hogy lehet, hogy eltérő nyelveket beszélünk, más színű a bőrünk, máshogy nézünk ki, de ugyanaz a nyelven sírunk, nevetünk, szeretünk. Ezek ilyen univerzális emberi jelenségek, és igen, ugyanazok a problémák mindenhol, és a megoldások is nagyon hasonlóak mindenhol.
1: Igen. Így első hallásra a mai témánk nem annyira romantikus, mint ahogy most szeretnénk, de bízom benne, még a trauma el nem választ, ez lesz a mai beszélgetésünknek a fókusza. Igen. De bízom benne, hogy a végére majd olyan megoldások is születnek, ami romantikussá teheti majd ezt a témát is.
2: Nagyon remélem, igen.
1: Nagyon sok pár van az, aki küzd nem csak Magyarországon, hanem külföldön is házassági problémákkal. Most már szerintem egyre többen vannak, akik külső segítséget is kérnek. Nagyon sok esetben van az, hogy valakik mindent megtesznek, elmennek ilyen eseményre, eljárnak terapeutához, és tényleg mindent megtesznek, de valahogy mégsem sikerül túljutni a nehézségen. Mi ennek az oka?
2: Igen. Olyan szívbe markoló látni olyan embereket tényleg, akik látszik, hogy küzdenek, nem engedik el a dolgot, nem csak ösztönből, érzésből cselekszenek, hanem utánolvasnak a dolgoknak, elmennek előadásra, még terápiára is elmennek, és valahogy mégis azt látják, hogy otthon nem működnek úgy a dolgok, ahogy szeretnék, és hát nagyon sok ilyen emberrel beszélgetek mindennapjaim folyamán, és nagyon sok esetben ezt így le lehet így desztilálni, így el lehet jutni egészen odáig, hogy ez elsősorban nem egy kapcsolati probléma, hanem külön-külön a kapcsolatban résztvevő személyek hordoznak a kapcsolat előtti életükből, és a gyerekkorukból akár olyan sérüléseket, amelyek itt most aktiválódnak. És hát ezeket a sérüléseket szokás traumának is hívni, mert ez nagyon érdekes dolog lehet, hogy melyik oldalról közelítünk. Ha pusztán a lélektan oldaláról közelítünk, akkor mondhatjuk traumának, traumatikus eseményeknek. De bibliai gondolkodásban is van egy nagyon érdekes megközelítése ennek, kicsit más oldalról. A Biblia bűnről beszél. Nem elsősorban csak arról a bűnről, amit mi magunk követünk el, hanem arról, ami körülvesz bennünket, emberiséget évezredek óta. Akár erről közelítünk, akár arról közelítünk, ugyanoda lyukadunk ki, hogy itt a jelenben valami befolyásolja a működésemet, amiben nekem nem volt választásom. Én nem dönthettem el mondjuk gyerekkoromban, hogy kedvesek a szüleim velem, vagy nem kedvesek, vagy lehet, hogy a szüleim nagyon kedvesek voltak, de volt egy tanár, aki úgy kinézett magának, és mindig rajtam csattant a képzeletbeli ostor, és nagyon sok igazságtalanság érhetett esetleg, amik így beépültek szépen traumaként az érzelmi memóriámba, és felnőttként élek mondjuk egy párkapcsolatban, egy házasságban, és történik valami, ami bizonyos szempontból emlékeztet engem arra, amit akkor a gyerekként átéltem. Például valami igazságtalanság ér. Lehet az egy vélt igazságtalanság is, mert a társam esetleg nem is tud erről az egészről semmit, nem is szándékozik semmi rosszat tenni, de valamit mond, valamit tesz, vagy Egy olyan arckifejezéssel néz rám, ami emlékeztet valakinek az arckifejezésére a gyerekkoromból, aki nekem sérülést okozott, és egyből újraélem azt az érzelmi állapotot, amit akkor. És lehet, hogy nem is tudatosul ez bennem, sőt a legtöbbször nem tudatosul, csak azt érzem, hogy növekszik a távolság közöttünk, és már alig tudom áthidalni, mi történik velünk.
1: Egyébként egy rendkívül érdekes kérdés. Én nagyon sokszor beszélgetek az utóbbi időben erről, mert nagyon sokszor eszembe jut és gondolkodom azon, hogy én például egy nagyon szerencsés helyre születtem, vagy egy szerencsés helyzetben vagyok. De olyan könnyen valakit kritizálunk, vagy lenézünk a tettei miatt, a látszólagos cselekedetei miatt, de nem tudjuk azt, hogy mi van mögötte. És az annyira fontos, amit most mondtál, hogy lássuk azt, hogy mögötte. Na de, hogyha visszatérünk a házasságra, akkor, amikor két ember találkozik és bemegy egy ilyen közös kapcsolatba, ezt már sokszor említettük, hogy ugye mindenki hoz magával egy hátizsákot.
2: Jó nagy batyut.
1: És akkor nem gondolunk arra, hogy ezt majd milyen nehéz lesz így összehangolni. És bizony nagyon nehéz.
2: Igen, igen. Abban reménykedünk, amikor itt találkozunk valakivel, és hát létrejön egy új kapcsolat, hogy ő lesz a megoldás, ő lesz a válasz minden problémánkra. És első látásra talán azok a dolgok vonzanak benne, amelyek kiegészítik a mi sérüléseinket. Annyira igazság, hogy nem is tudjuk, hogy a sérüléseink mentén kapcsolódunk, de valahol tudat alatt egy olyan társat választunk magunkhoz, aki kiegészíti a mi sérüléseinket. És hát ez most lehet, hogy nagyon elriasztóan hangzik, hogy sérülések, meg traumák, és mindenki valahogy handicappel indul. És ki kell mondanunk, hogy sérülésmentes ember nem létezik.
1: Igen, akármennyire is igyekeznek a szülők egy szép családi hátteret biztosítani, egy biztonságos környezetet, de ahogy említetted, hogy lehet, hogy nem a szülő, de akár meg a szülő, és akármennyire is jót akarunk tenni, tehát azért benne vannak.
2: És egyszer csak azok a dolgok, amik annyira vonzóak voltak a társunkban, így átfordulnak, és elkezdjük a plafont kaparni tőle.
1: Igen.
2: És akkor jön az, hogy hát biztos, hogy ő való hozzám? Igen. Biztos, hogy jól óra tettem?
1: Igen, de akkor ez óriási feladat, mert
2: ez egy nagyon
1: egyrészt, hogyha valaki egy párral elkezdesz foglalkozni, akkor kiderülnek-e tényleg ezek a mélyen rejlő dolgok?
2: Bizony.
1: És hogyha kiderülnek, akkor nem mentem már annyira egymás agyára a két ember, hogy ezen borzasztó nehéz változtatni.
2: Igen.
1: Vagy
2: igen.
1: Elfogadni, inkább az elfogadás.
2: Elfogadni. De az elfogadáshoz is vezet egy út, és ezt az utat megelőzi az, hogy az ember pánikszerűen elkezd menekülési útvonalakat keresni.
1: Igen, igen.
2: És ilyenkor történik az, hogy hát így eszébe jutnak kapcsolatok a múltból, hát mi lett volna az életemmel, ha nem ő esetleg, és akkor így a fantázia kiszínezi ezeket a képeket, és sokkal vonzóbb alternatívák jelennek meg a képzeletben. És hozok erre egy hasonlatot, ami számomra nagyon sok mindent megmagyaráz, én nagyon szeretek ezzel a hasonlattal dolgozni. Én úgy képzelem el az embereket, mint tortákat. Lehet, hogy azért is, mert most éppen diétázom, és most mindenhol az édességet látom meg, de szóval én egy torta vagyok, egy kerek nagy torta, amelynek minden szelete másfajta torta szelet. Van egy orosz krém torta szelet, van egy ilyen gyümölcsös fitness szelet benne, ott van a kedvencem, az őrség zöld aranya, meg különböző más torta szeletek, és a feleségem is egy nagy torta, akinek különböző szeletei vannak. És amikor mi találkoztunk egymással, akkor valószínűleg úgy fordultunk egymás felé, hogy mindkettőnknél mondjuk az őrség zöld aranya találkozott, és azt gondoltuk, hogy hú, ez a torta szelet mutat felém, akkor biztos az egész torta ilyen. Csak hogy ezek a torták forognak. És néha felém kerül mondjuk a dobos torta szelet. Én nem szeretem a dobos tortát. Nem szeretem ezt a nagyon kemény részt a tetején, meg nekem a krémje is túl vajas, ilyen nagyon émeit. Nem szeretem. Biztos másnak ez a kedvence. Nem akarok én ezzel senkit megbántani. Csak amikor a feleségemnek a dobos torta szelete fordul felém, akkor az ijesztő. És akkor az én traumáim esetleg aktiválódnak, de közben nagyon sok más ember is forogám körülöttünk, és mi van, ha akkor fordul valaki felém, akinél három őrség zöld aranya szelet mutat az én irányomba. És olyan könnyű ilyenkor elcsábulni, mert azzal az illúzióval ringatjuk magunkat, hogy biztos nála az egész torta csak azokból a szeletekből áll, amelyeket én szeretek.
1: Csak a felszínt ismerjük.
2: Így van, és sokan ilyenkor átlépnek egy másik kapcsolatba, áldozatává válnak ennek az illúziónak, és egyszer csak észreveszik, hogy nála 8 dobos torta szelet van, csak közben fordult, és akkor nem láttam, de akkor már késő.
1: Csak akkor már késő, és egyébként ez egy rendkívül jó hasonlat. Szerintem nekem annyira jól szemlélteti azt, amire gondolunk. És tényleg így van, ahogy mondod, hogy akkor már túl késő, és azért is nagyon fontos szerintem most ez a házasság hete, és nagyon fontos, hogy erről rengeteget beszéljünk, hogy az embernek jusson eszébe az, hogy esetleg amiről itt hallott, vagy akár egy terapeutánál, vagy bármi, nagyon sok filmben és nagyon sok idősebb, általában, vagy egy-két helyzetben én férfiaktól hallottam, hogy bárcsak visszacsinálhatná, és túllépett volna azon. Igen. Mert utána rájött, hogy de szívesen, még filmek is szólnak erről, az egyik kedvenc filmem Merész Tippel. Szóval az tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson ilyenkor. És egyébként még, amit én egy nagyon jó erőnek tartok, hogy ilyen esetben, amikor az ember egy kicsit meggyengül, akkor ott van egy isteni elv, amihez tudunk ragaszkodni, és azt gondolom, hogy keresztényként ez is egy nagyon jó erőt jelent.
2: Tettünk egy ígéretet, jóban, rosszban, és hát ilyenkor érdemes belekapaszkodni ebbe az ígéretbe.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket együtt töltsük el, nyugalomban, dicsőítve az Urat, a mi Teremtőnket.

A bátor engedelmesség szemléltetése. Az angyal pedig így szólt, 1 Mózes 22.12-ben. Ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Ábrahám engedelmeskedett az isteni parancsnak, és útnak indult Izsákkal. Látja a hegyet, amelyről Isten kijelentette, hogy azon mutassa be áldozatát. Leveszi a fát szolgájának válláról, és Izsákra rakja át, arra, akit majd fel kell áldoznia. Szilárdsággal és gyötrelmes határozottsággal övezi fel lelkét, készen arra, amit Isten mondott neki. Sajgó szívvel és reszkető kézzel tartja a tüzet, mikor Izsák megkérdezi. Apám, itt a fa meg a tűz, de hol az áldozat? De jaj, Ábrahám most még képtelen elmondani. Apa és fia megépíti az oltárt. S elérkezik a szörnyű perc, mikor Ábrahámnak el kell mondania Izsáknak mindazt, ami az egész hosszú úton gyötrelmekkel töltötte el lelkét. Azt, hogy maga Izsák az áldozat. Izsák nem gyerek többé, hanem felnőtt ifjú. Megtagadhatta volna apjának az engedelmességet, ha azt választja. Mégsem vádolja apját, hogy megbolondult, azt meg sem kísérli, hogy eltérítse szándékától, hanem engedelmeskedik. Tudja, hogy apja szereti őt, s nem ajánlaná fel e borzalmas áldozatot, ha Isten nem szólította volna fel erre. Szánakozó apjának reszkető, szerető keze megkötözi Izsákot, mert Isten úgy parancsolta. A fiú alárendeli magát, hogy apja feláldozza, mert hisz apjának feltétlen becsületességében. De mikor minden elkészül, mikor a végsőkig próbára lett téve mind az apa hite, mind a fiú engedelmessége, akkor Isten angyala megragadja Ábrahám kinyújtott karját, mely már-már lesújt fiára, és azt mondja neki, elég. Nagy bátorság szükséges ahhoz, hogy minden körülmények között készségesen engedelmeskedjünk Istennek. Krisztust csak úgy ismerhetjük meg, ha szeretjük őt, és engedelmeskedünk neki. Az Úrnak bátor emberekre van szüksége, akik nem fognak kudarcot vallani vagy elcsükkedni.

Illés elűzte a csüggedést. Hetedszerre azt mondta a szolga, 1 Királyok 18:44-ben. Íme egy kis felhőcske jön föl a tengerből, akkora, mint egy ember tenyere. Ő azt felelte, menj el és mondd meg Akábnak, fogj be és menj el, míg föl nem tartóztat az eső. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor a Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. 6-szor imádkozott buzgón, és még mindig nem látta jelét, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljaival fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunkat tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha azt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásra és támogatásra. A szolga figyelt, amíg Illés imádkozott. Amint Illés saját szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mint a saját értékelése szerint, mint Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. Mikor arra a pontra ért, hogy önmagát semminek látta, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Bármilyen bátor és eredményes lehet valaki valamely különleges munka végzésében, mikor a körülmények próbára teszik hitét, el fogja veszíteni bátorságát, ha csak nem tartja a tekintetét Istenen. Még azután is, hogy Isten több jelét adta hatalmának, miután megerősítette őt, hogy az Úr munkáját végezze, akkor is eredménytelen lesz, ha csak nem bízik teljes mértékben a mindenhatóban.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király,

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. Ma este Istennek igéjét fogjuk meghallgatni, melynek címe Jézus és a mi emberi voltunk. Bíró András lelkipásztor igei üzenete következik. Kérem, fogadják sok szeretettel.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, és örvendek annak, hogy Isten kegyelméből újra egy igerészt olvashatunk fel a Szentírásból, táplálkozhatunk Isten igéjével, és erőt nyerhetünk a minden napokban. Biztosan éreztük magunkat egyedül, a társadalomtól nem megértve, olyan helyzetekben, amikor tényleg senkinek nem tudtuk elmondani gondjainkat, nem tudták a küzdelmeinket, és bizonyos értelemben a múlthoz kötötték a jelenünket, és nem fogadták el azokat az ajándékokat esetleg, amit Isten rajtunk keresztül ennek a világnak adni akart volna. Ilyen helyzetben volt Jézus is nagyon sokszor, és egy ilyen ige szakasz szeretnék felolvasni Lukács evangéliumának a 4. fejezetéből, amelyet biztosan ismerünk. Ez egy ézsaiási profécia. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és behajtván a könyvet átadá a szolgának, és leül-e. A zsinagógának szemei, a zsinagógában mindenek szemei őreával állnak függesztve, ő pedig kezde hozzájuk szólani. Ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Ez a történet tehát, mint láttuk, Názáretbe zajlott le. Jézus Krisztus hazament, innen indult el a megváltói útra, innen ment keresztelkedni, János megkeresztelte őt, majd utána megkísértetett, és miután megkísértetett, utána Jézus elkezdte a munkásságát. A munkássága itten nagyon röviden van leírva, habár egy elég nagy idő szakaszt ölelt fel. A Lukács evangélium a 4. fejezetében, tehát a megelőző versekben eképpen szól az írás. Azt mondja itten nekünk, hogy és Jézus pedig megtér a léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken, és tanítta azoknak zsinagógáiban, dicsőítvén mindenektől. Ez a rövid leírás egy nagyobb időtartamot ölel fel, tehát Jézus elhagyta Názáretet, a szülői lakást, és utána tehát, mint ahogy említettük, megkeresztelkedett, a keresség után pedig a pusztában 40 napon keresztül megkísértetett az ördögtől. És ahogy a pusztából eljött, Galilea környékén tartózkodott, a Názáret is Galileában volt található, és nagyon sok helységben járt, nagyon sok embert meggyógyított. A Máté evangéliuma is elég röviden írja le ezt a tevékenységet, azonban a Márk evangéliumában több mindent találunk leírva. Látjuk azt, hogy az első fejezetben, a 14. verstől, hogy Jézus sok dolgot tett, nagyon sok embert meggyógyított, Kapernaumba is igaz, ottan volt az, amikor a galileai tengernél felkereste az embereket, tanítványokat szerzett magának, és ebben az időben, mikor ő már ide visszatért, legalább 5 tanítványa volt, de az is megtörténhet, hogy több. A leírások ezt nem mutatják pontosan. Valószínűleg egyedül jött haza, az ő saját népét, családját nem akarta elfelejteni. Abba a zsinagógából felnevelkedett, elképzelhetjük gyermekkorát, elképzelhetjük a szüleit, ahogy járt minden szombaton, mert azt írja, hogy szokása szerint, igaz, beméne Názáretbe, hol felnevelkedett, és beméne szokása szerint szombaton a zsinagógába, és feláll-e olvasni. Ilyen körülmények között tehát ez egy megszokott tevékenység volt szombatról szombatra, ott volt a családjával,
és nem csak a családjával, hanem később, ahogy látni fogjuk, a testvéreivel együtt. Volt neki 4 fiú testvére, és több lány testvére, mert többes számból beszél róla az írás. És ő hazatért erre a helyre, mert az övéit nem akarta figyelmen kívül hagyni, nekik is el akarta hozni a boldog hírt. Azonban sajnálatos módon, miután felolvasta a rá vonatkozó ézsaiási proféciát, a helyi gyülekezetnek tagjai, többek között sajnálatos módon a testvére is nem fogadták el ezt a megnyilatkozást, nem fogadták el azt, hogy Jézus Krisztus beazonosította magát, mint a messiás, és annak ellenére, hogy ők hallották azt, hogy nagyon sok dolgot tett a környező falvakban, a környező városokban, hogy ördögöket űzött, hogy csodákat tett, betegeket gyógyított, ennek ellenére nem fogadták el ezt a hivatást. Nem tudták hova tenni ezt az egész történetet, még nem értették meg pontosan, hogy mi is történik körülöttük. Nem tudták elfogadni azt, hogy a családjukból egy ilyen személy jöhetett, nevelkedhetett fel. És egy kicsit hasonlít a helyzet a Dávid helyzetéhez, ahol maga a proféta se látta, hogy a 8 fiú közül a legkisebbik, talán a legalacsonyabbik, és emberi szemre nézve a legalkalmatlanabb az, aki királyi szintre lesz emelve. Valahogy így volt Jézus Krisztussal is a családban. A fiúgyermekek nagy valószínűséggel nagyobbak voltak. Józsefnek egy előző házasságából származhattak, és onnan tudjuk ezt kikövetkeztethetni, hogy mikor Jézussal beszéltek a fiú testvérek, mindig egy fentebbi pozícióról, tehát parancsolóan szóltak hozzá, és ez egy akkori társadalomban csak annak a fitestvérnek megengedett, aki nagyobb, és az bír autoritással a házban az apa után. Úgyhogy nagy valószínűséggel ennek köszönhető az is, hogy József már abban az időben nincs jelen, amikor Jézus Krisztust megfeszítik, már idősebb volt, meghalt, és valamennyi korkülönbség lehetett Mária és József között. A lányokról nem tudjuk, hogy melyik házasságból származtak, azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus az első gyermeke volt Máriának, azonban nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy ebből a házasságból származhattak még más gyermekek, akár a fiúk közül is, mondjuk 1-2, de ugyanakkor a lányok közül is. Na most a történet olyan formában vesz egy rossz irányt, hogy Jézus, ahogy elkezdett velük beszélni, szemeiket mindenki ráfüggeszté, és mikor elálmélkodta a kedves beszédeim, mert Jézus nem állt meg ennyinél, hanem biztosan, hogy többet mondott, ahogy itten az írás is erre enged következtetni. Bizonyságot tőnek felőle, tehát ez azt jelenti, hogy hallották a dolgokat, amik felőle hangzottak, elterjedtek, és kérdezősködtek, és talán azt is kérhették, hogy cselekedje meg ezeket ott. Jézus azonban az írásra akarta fektetni a hangsúlyt, arról beszélt, és egy adott pontban elkezdett a kételkedésnek a szele is jönni, amellett, hogy megnyitották a szíveiket, és nagyon helyesen hitet engedtek a szívükbe a történtek által, következő pillanatban kezdtek ellene állni, és azt mondták, tehát a származására utalólag, hogy avagy nem József fia ez. Hát ez itt nőtt fel, itten játszott a padok között, itt volt a gyermeke, a testvéreivel, itt volt a szüleivel, tehát ismerjük ezt az embert, most mit akar itt magyarázni, hogy ő lenne a messiás, a gyerekkortól ismerjük, ne beszéljen ilyen dolgokat. És erre mondta Jézus, bizonyára azt a példabeszédet mondják néktek, orvos, gyógyíts meg magadat.
amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a hazádban is cselekedd meg mindazokat. Tehát ők egy megfogható bizonyítékot akartak, kértek Jézustól, de a hitetlenségnek a gondolatával közelítették meg. Jézus nem akart jelteni, nem az szerint akarta, hogy higgyenek neki, hanem az írás szerint. És Jézus felvázolta azt, hogy bizony a nemzetnek szüksége van megváltásra, szüksége van az örök életre, és ők pedig egy olyan mesiás képpel gondolkoztak, rendelkeztek, amely szerint, ha mesiás jön, akkor erővel jön, és le fogja törni az őket fogságban tartó, lényegében megszállott népet, amely a Római Birodalom volt, és arra gondoltak, hogy így fogja megszabadítani őket. A krisztusi, a mesiási megjelenés az ez esetben hamis volt, ezért Jézus szólt nekik továbbá, és azt mondta, hogy Jézus idejében is sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhínség volt, mégis azok közül senki sem küldetett Illés, hanem a Sidonnak saraptájába az özvegy asszonyhoz. És nem állt le itten, hanem folytatta, és az Elizeus proféta idejében is sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a sírjából való Námán, és Betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. Hát igen, ez megtörténik sajnos a mai gyülekezeteinkben is, hogy Isten, aki annyi bizonyságát adta, hogy ő képes megszabadítani, megmenteni, akár meggyógyítani, a bűnökből feloldozni, és akár az ördögöktől is megmenteni. Sokszor a gyülekezet az a hely, ahol a testvériség, a hitközösség elveszíti azt a bizalmat, ezt az első szeretetet, és már nem úgy gondol Istenre, mint egy cselekvő Isten, nem úgy gondol Istenre, mint egy szabadító Isten, hanem a külső formaságnak eleget téve bizonyos szokásokat meg gyökeresztett az életében, és mikor arról lenne szó, hogy valami nagyobbat, szebbet csináljunk, vagy higgyünk, és Istenhez folyamodjunk, akkor ezt nem tesszük meg. Ez így volt Izrael népében is. Sok ember meggyógyulhatott volna, sok leprás helyre jöhetett volna, sok ember is feltámadhatott volna, azonban Krisztus ezt nem tudta megtenni a saját népe között, úgy, ahogy a proféta sem, és a proféták sem a saját népeik között. Így kellett Illés például a szárazság idején elmeneküljön, egy saraptai asszony fogadta be, nem volt csak egy marék lisztje, egy kevés olaja, de úgy is befogadta, és először a profétának adott enni, úgyhogy ez az asszony végül megtapasztalta azt is, hogy mikor a fia meghalt, akkor Illés képes volt őt feltámasztani, életre hívni az Úrnak erejével. Ez a jel nem adatott meg Izraelben, mert a profétát nem fogadták be, sőt, a profétának menekülnie kellett. Ugyanez a helyzet Naamánnal is. Bélpoklós volt, egy sírjai hadvezér, a legnagyobb hadvezér Ben-Hadádnak az idejében, és ő volt a parancsnok, beteg volt, leprás volt, és csoda által gyógyult meg Elizeusnak a keze által, amit művelt Isten rajta keresztül. És ezt sem tapasztalták meg a zsidók. Ilyen értelemben tehát Isten jelen van az egyházban, csak kell kérjünk, higgyünk, és ne essünk abba a tévedésbe, és ne fogyatkozzék el a hitünk, hogy ma Isten nem tud cselekedni. Nem az Isten keze rövidült meg, hanem a bűneink választanak el tőle, és a bűnöknek a fő oka a hitetlenség, mivel hogy nem hiszünk Istennek, nem hiszünk őben. Úgyhogy nagyon felháborodtak akkor Názáretbe, és felvitték egy hegyre, onnan akarták tehát letaszítani. Én jártam Názáretbe, és ilyen dimbes-dombos terület,
Ott az embernek, ha nincsen kéziféke a kocsin, akkor nem biztos, hogy kocsi megáll egy helyen. Szinte nincs egy egyenes útszakasz sem. És utána könnyű volt találni egy olyan helyet, láttuk is ezt a helyet, onnan le akarták taszítani Jézus Krisztust egy nagyon meredek része Názáretnek. Oda vitték ki azonban Jézus, úgy, ahogy minden időkben angyaloktól védett volt, az Úrnak szolgái, az angyalok tábort járnak az istenfélők körül, és úgy, ahogy Lót idejében Lótot sem tudták a falu népei elveszíteni, így az angyalok is kivezették Jézust ebből a körből. Ilyen értelemben tehát Jézus elment, ott kellett hagyja az övéit, ez egy nagyon fájdalmas dolog volt, mikor a sajátjai se értették meg. Az így van a mai világban is, amikor sokszor a mi rokonaink, saját közösségünk, barátaink nem értenek meg bennünket, amikor Istenhez csatlakozunk, vagy az ő dolgait komolyan akarjuk venni, és időt akarunk neki szánni. Úgyhogy Jézus elköltözött, és az elköltözésének a célpontja az Kapernaum volt. Máté evangéliuma leírja, hogy attól a perctől kezdve, Máté evangéliuma 4. fejezet, 13. verse beszél erről, hogy ott hagyta Názáretet, és elméne is lakozék a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali határain. Elment tehát Jézus otthonról, és azt lehetett mondani, hogy többet nem volt családja, nem voltak nagyon közeli emberek körülötte, úgyhogy nem csoda az, hogy ő kereste a földi családot, és látjuk, hogy Máriánál, Mártánál és Lázárnál talált egy ilyen családot, akik befogadták. Jó, ők nem Kapernaumban laktak, de mindenkinek van egy szüksége egy helyre, ahol egy kicsit megpihenhet, ahol egy kicsit elengedheti magát, ahol nem kell féljen a környezetétől, és megpihenhet. Egy ilyen hely volt, egy ilyen felház volt Jézus Krisztusnak a Lázár családja, ahova időnként elhúzódott, elment, amikor pihenni akart, mert Kapernaumban nem nagyon volt nyugta, hogyha haza akart térni, sokan keresték, várták a háza előtt, úgy, ahogy a Szentírás is leírja, az ajtaja előtt, és voltak olyan pillanatok, amikor Jézusnak vissza kellett húzódni. Szomorú a helyzet, tehát mikor nem ért meg a közvetlen környezetem, mikor nem értenek meg azok, akiktől genetikailag bizonyos értelemben Jézus is származott, igaz, vagy akivel rokonságban volt. Az ő édesanyja sem értette, de nem volt azért ellensége, azonban a testvérei sajnos ellenséggé váltak. Egy adott pillanatban a Jézus tovább kezdett munkálkodni. Márk evangéliuma 3. fejezetében találjuk meg, hogy a család utána ment, ugyanis egyesek úgy vélték, hogy Jézus Krisztusnak elment az esze, nem gondolkozik normálisan, és a 21. vers, tehát a Márk evangéliumából fedi fel ezt a tényt, amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják valahogy magán kívül van. Tehát mások mondták azt, hogy magán kívül van, de a család elhitte, és eljöttek tehát, hogy hazavigyék őt. Mi volt a vád? Jézus Krisztus ellen milyen vádat hoztak fel? A 3. fejezetnek a 30. verse teszi ezt nyilvánvalóvá. Azt írja itt, mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Jézus Krisztusnak nagyon sok ügye volt a démonizáltokkal, és nagyon sok ördögöt űzött ki. Az ördögöknek megtiltotta azt, hogy beszéljenek, hogy róla szóljanak, meg volt az oka erre, mert Jézus nem akarta sietetni a dolgokat. Azonban ennek híre ment, és a hír úgy terjedett el, hogy Jézus olyan dolgokat csinál, amit egy normális ember nem. Úgyhogy azzal vádolták meg, hogy
végül nem tudták tagadni a csodákat, és azt mondták, hogy tisztátalan lélek van benne, és a tisztátalan lelkek által űzik ki a démonokat, tehát hogy kiegyezett velük. Úgyhogy utána mentek, erről beszél a Máté evangéliuma is, a Máté evangéliumának a 12. fejezetében szól erről az írás, 12. fejezetben az utolsó verszsorok arról beszélnek, hogy mikor szól a vala még a sokasságnak, ime az ő anyja és testvérei állanak vala odakint, akarván ő vele szólni. Az anyuka, Mária biztos azért jött, hogy csitítsa a testvéreket. A testvérek fel voltak háborodva, biztos felindultságukba jöttek. A helyzetet nagyon komolynak látták, hogy sokaság is állt, tehát egy egész sokaságot bolondított meg, valószínűleg így gondolták, tévesztett meg, és azért a sokaságtól féltek, nem akartak bemenni, de szólítták, hogy jöjjön ki a sokaság közepéből, és egyesek gúnyosan odavágták, hogy ime a te anyád és testvéreid odakint állnak, és szólni akarnak te veled. Jézus pedig akkor egy olyan dolgot mondott, ami szívmelengető mindegyikünk számára, ő pedig felelvén mondta a hozzászólóknak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim. És kinyújtják kezét az ő tanítványai, és mondá, ime az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az nékem fi testvérem, nőtestvérem és anyám. 13. fejezetben ez a dolog folytatódik, tehát Jézus nem megy ki, elmondja ezt a szép igerészt, ami a 13. fejezetben van, a példázatok, amelyek a mennyeknek országáról szólanak, majd aztán utána kimegy, és az emberek továbbra is azt mondják, hogy nem é az ácsmesternek fia, az 55. vers, nem az ő anyját hívják Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak. Tehát 4 fiú testvére volt, Józsi, Simon és Júda. És az ő nőtestvére is mind mi nálunk vannak ki. Honnan van tehát ennél, honnan vannak tehát ennél mindezek? És megbotránkoztak vala ő benne, Jézus pedig mondta nékik, nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. De sajnos még ott se volt. És nem is tőn ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt, mondja az írás. Jézusról tehát több helyen is leírja a Szentírás, hogy voltak testvérei, és ezeket azért vázolom fel, mert a testvérek nemhogy könnyítették volna, és segítették volna Jézus Krisztusnak a munkásságát, hanem visszatartották, és sok kellemetlen dolgot okoztak. Maga ez a tény is, hogy feljöttek utána, hogy hazavigyék. Jézus abban a pillanatban meg kellett szakítsa a tanítását, és aztán átment a Tiberiáson túlra, a gadarenusok földjére. Nem ment haza abban az időszakban, és ott sok más csodát tett. Azért egy bizonyos sokaság követte őt, és ottan is sokan összegyűltek. De nagyon sok kellemetlenséget okoztak a testvérek. A Márk evangélium a 6. fejezetben is le van írva ugyanez, amit Máté is megörökített, hogy Jézusnak volt ez a testvéri köre. Itt írja a 3. versben, avagy nem-e az az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére. És nincsenek itt közöttünk az ő testvére is, és megbotránkozának vala ő benne.
Ilyen értelemben tehát Jézus a családjában nem találhatott támaszt, valamennyire az ő édesanyja értette meg, de a profécia igazzá vált, hogy a tőr meg fogja járni a szívét. Máriának a szívét a tőr nem csak a keresztnél járta meg jelképesen, nem csak ott érzett hatalmas fájdalmat a fiának szenvedése miatt, hanem azért is, mert az ő fiai nem fogadták el Krisztust, úgy a nevelt fiai, mint a saját gyermekei. Ilyen értelemben tehát Jézusnak nagyon nehéz volt, külön kellett éljen Kapernaumban, azonban a családjáról se feledkezett el, időnként visszatért, és ez nekünk is egy nagyon fontos üzenet, hogy a családunk vagy közelünk, barátok, rokonok, jó ismerősök meg is sértenek, pillanatnyilag nem is, de idővel vissza kell térni hozzájuk. Mi kell megtegyük az első lépést ilyen téren, hogy még adjunk esélyt annak, hogy változzon a helyzet. Ez történt tehát, a János 7. fejezete írja le ezt a történetet, a sátoros ünnep közeledett vala, és ezek után mondja itten, Galileában jár vala Jézus, mert nem akart vala a Júdeába járni, mivel hogy azon igyekezének a juda beliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. És mondának azért néki az ő atya fiai, menj el innen is, tér Júdeába, hogy a te tanítványaid lássák a te dolgaidat, melyeket cselekszel, mert senki sem cselekszi titkon semmit, aki a maga ismerettessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak, mert az ő atya fiai nem hívének ő benne. Látjuk, hogy itten alig tér haza Jézus Krisztus, a testvérei elkezdik bosszantani, azt mondják, nézd meg, itt van közel az ünnep, mutasd meg magadat, és gyávasággal vádolják. Tehát gyávasággal vádolják, azt mondják, hogy Jézus azért ért haza, mert fél, igen, Júdeában el akarják pusztítani, de hogyha ő olyan nagy tanító és ismerte akar válni, akkor miért húzódik vissza? Menjen fel az ünnepre, és ott tegyen tanúbizonyságot önmagáról, hogy higgyenek benne az emberek, higgyenek benne az ő tanítványai. Jézus első fázisban azt mondja, hogy nem megy fel, mert az atya ezt nem nyilvánította ki neki, de ezt mondjuk nem mondja el ezt a részét a testvéreinek. Testvérei felmentek, de Jézus az ünnep közepén ő is felment, és megmutatta azt, hogy nem gyáva, hanem ott volt a templomban, tanított az embereknek törvényt, tanított az embereknek az Istenről, az Isten országáról, és meg akarták ölni, tényleg meg akarták ölni. Nem csak azért húzódott haza, mert üldözve volt, hanem azért is, mert családjának még akart adni egy esélyt, és látjátok, hogy ezt az esélyt sajnálatos módon akkor, abban a pillanatban a családja elutasította. Az örömhír azonban az, hogy ez nem volt egy végleges elutasítás. Jézusnak a kereszt halála után tudjuk azt, hogy két testvéről tudunk biztosan, megtértek. Az egyik ilyen testvér volt Jakab, azt írja a Galatai levélben Pál apostol, hogy az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atya fiát. Honnan tudjuk, hogy nem Jánosnak a testvéréről beszél? János a 12. fejezetben az apostolok cselekedetében le van írva, hogy megölik, ő az első az apostolok közül, aki meghal, és a Jeruzsálemi zsinaton, a 15. fejezet írja le ezt a történést, az apostolok cselekedetéből Jakab van jelen, és látjuk, hogy őt is apostolosznak nevezik, tehát Jézus küldöttjének, és mint olyan embernek, aki látta Jézust. És tényleg valós, hogy látta Jézust, mert Jézus a halála után megjelent a saját testvérének. Micsoda kegyelem,
és micsoda jóság Jézus részéről, aki ismerte a testvérének a szívét, és ha bár látta konokságát, látta azt is, hogy meg fog változni. Ugyanakkor pedig nagyon alázatosan szól Júdás is az ő levelében, Júda levele első fejezet, lényegében egy fejezete van első versében, azt írja itten, hogy Júdás Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atya fia. Tehát ő nem ismeri magát Jézus testvérének nevezni, annyira szégyeli azt, amit tett, úgy nevezi magát, mint Jakabnak testvére, és Jakabról és Jánosról, bocsánat, Jakabról és Júdásról tudjuk azt, hogy ők megtértek, az Úrhoz tértek. Pál apostol is sokat szenvedett azért, mert ő valamikor sok hibát követett el az egyház ellen, és utólag bélyeget ragasztottak rá, ezért ő ezt írja az ő levelében a 2 Korintus 5. fejezet 16.-17. verseiben, részleteket olvasok, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Azért mi ezúttal senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiak elmúltak, ime újjá lett minden. Pál apostol tehát meg akarja tanítani a híveit és bennünket is arra, hogy ne ítélkezzünk mások felett, ne ítélkezzünk a mellettünk levő felől. Lehet, hogy ismerjük családját, lehet tudjuk a szüleinek a viselkedését, vagy azt, hogy az apja vagy anyja különböző helyzetekkel küzdött, bűnökkel küzdött, vagy éppenséggel, szokásokkal, átalkodottsággal küzdött. Ne az emberre ne testileg tekintsünk, mert Isten, mikor valakit elhív, új teremtés, az a régiek elmúltak. Ne ítéljünk meg senkit a múltja szerint. Ha valaki megtért, és azelőtt iszákos volt, vagy hűtlen volt a családjához, vagy más dolgok történtek, a régiek elmúltak, mondja Pál apostol, tehát ne azt szerint tekintsünk valakire, hanem a megbocsátásnak a lelkületével, és higgyük el, hogy az egy új személy. Egy új személy Jézus Krisztusban, egy újjászületett személy, és hogyha Isten elfedte neki a múltját, és megbocsájtotta a múltját, akkor nekünk nincsen jogunk arra, hogy előhozzunk, és úgy tekintsünk bűnöket, és úgy tekintsünk rá, mint arra a személyre, akit a múltja határoz meg. Kedves testvéreim az Úrban, Jézusnak tehát nem volt könnyű a családjában. Elutasított volt, a fájdalmak férfia volt, és nem csak az emberek között, hanem a családjában is látjuk, hogy mennyi sebet szenvedett. Ezért mi is a családunkban szenvedhetünk, vagy a helyi közösségünkben, de ne tekintsünk ellenségesen a testvérekre. Ne tekintsünk ellenségesen azokra, akik körülöttünk vannak, esetleg tévedtek ellenünk. Ne tekintsünk úgy rájuk, hogy ó, ismerlek tégedet már gyerekkorom óta, és te ilyen vagy, és olyan vagy, hanem engedjük meg Istennek, hogy ő eltemesse a múltját annak a személynek, sőt, eltemesse a mi múltunkat is, és tekintsünk egymásra szeretettel, tisztelettel, mint Jézus Krisztusnak testvérei, és mint az atyának szülöttjei. Az újjászületés által tehát egy új létben vagyunk, és a Filippi levélben úgy bátorít bennünket Pál apostol, hogy egymást különnek tartván ti magatoknál egymást tiszteljük, egymást szeressük, összedolgozzunk, és az Úr dicsőségére éljünk. Ha valamilyen bántás született, megbocsássunk, visszatérjünk, ne nyugodjunk addig, amíg lehetőség van, úgy, ahogy Jézus se nyugodott, és legalább két testvérét biztosan kimentette az örök élet számára. És annyi jót cselekedett általuk, és ránk is egy levelet hagyott, és egy munkásságot Júda és Jakab által. Kedves testvéreim, hívlak, hogy bocsássatok meg egymásnak, egymást különnek tartsátok,
és a sérelmeket ne személyesen vegyétek, hanem az Isten kegyelmébe helyezve megbocsássatok, és munkálkodjunk egymásért. Imádkozzunk. Mennye Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos igei részt, amelyet ma felfedezhettünk, hogy te Krisztusunk egy olyan családban nőttél fel, ahol sokszor ellenséges körülmények között vádolva, megvetve érezted magadat egyedül létben, és ennek ellenére nem ítélted el családodat, nem dolgoztál érettük, cselekedtél érettük, és mindent megtettél azért, hogy jobb belátásra bírd őket, és hogy az örök életet elnyeressék. De ugyanakkor nem vetetted meg a te népedet se, az Izrael népét. Belőlük származtak a tanítványok, az apostolok, és oly sok ember, akik végül a keresztény egyházat létrehozták, felépítették, és az ők vállaikon lehetünk mi, akik tovább látunk, talán többet értünk ebben az utolsó időkben, de látod, hogy minket is környékez a hitetlenség, környéke ez a botránkozás szele, és sokszor mi is megbotránkozunk benned, mert aképpen cselekszel, ahogy mi szerettük volna, hogy ahogy mi elgondoltuk volna, nekünk is van egy messiás képünk, ami sokszor hamis, és nem értjük, hogy mit miért cselekszel életünkben. És ezen kívül pedig sokszor a családjainkban is, a gyülekezeteinkben is, a rokonaink között is olyan egyedül érezzük magunkat, és sokszor ezt a te számládra írjuk. Istenünk, bocsáss meg ezt nekünk, és segíts, hogy higgyünk, egymást különnek tartsuk, odafigyeljünk egymásra, bátorítsuk egymást egy jó szóval, egy cselekedettel, előlegként nyújtsuk a bizalmat, és higgyük el azt, hogy a testvérünk, aki mellettünk van, aki küszködik a nehézségeivel, a bűnjeivel, ugyanúgy a te gyermeked, ugyanúgy a te fiad, akinek szüksége van a megmentésre, és szeretettel legyünk egymás iránt. Erre kértük Krisztusunk, a te drága nevedben az atyát, és köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen.

Ma este újból megbizonyosodhattunk arról, hogy Isten az ő fia által minden időben gyermekeiért dolgozott. De a hitetlenség miatt ezt nem tudta mindig véghez vinni. Jézus Krisztus sajnos saját családjában sem teljességgel. Neki át kellett élnie azt a fájdalmat is, hogy családja nem értette meg küldetése miatt. Miután családja is elfordult tőle, mindenki előtt megvallotta valódi családjának és testvéreinek az ő hozzáérkező népeket. De mindennek ellenére Jézus imádkozott vérszerinti családjáért is, és bocsánattal volt irántuk. Ez egy komoly példa számunkra, hogy miként is kell viszonyulnunk egymáshoz, még akkor is, amikor szeretet helyett elfordulást kapunk. Adjon az Úr erőt a családi életben, a szeretetet gyakorolni, úgy, ahogy Jézus Krisztus is tette. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetet.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

0: élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, röviden szeretnék bemutatkozni. Nagy András vagyok Pécsről, a Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom kutatóorvosként az Anatómiai Intézetben, és 3 éve már, és mivel a kutatási területem ebbe a témakörbe tartozik, így vállaltam a Biológiai Ritmusok című szekció megtartását. Az előadásomat egy tudománytörténeti érdekességgel szeretném kezdeni. 1570-es évek elején Galileo Galilei egy szokványos vasárnapi misén ült a Pizai katedrálisban, és míg a hallgatóság áhítattal figyelte a prédikációt, addig Galilei a szél által mozgatott csillárok mozgását figyelte. A érdekesnek találta ugyanis, hogy mikor nagyobb, mikor kisebb légáramlat elmozdította a csillárt a tengelyéből, és azt vette észre, hogy mintha a csillár függetlenül a kitérés nagyságától mindig ugyanannyi idő alatt tesz meg egy fordulatot, vagy egy periódust. Gyorsan le is ellenőrizte, meg akarta mérni, hogy mennyi idő, mennyi ideig tart egy fordulat. Szeretném megkérdezni, hogy szerintük, vagy szerintetek mennyi, vagy milyen módszerrel mérte ezt meg? 1570-ben járunk, ekkor még nem volt óra, nem volt kézben használható óra. Hát úgy mérte meg, hogy megmérte a pulzusát, ugye? A pulzusára tette az ujja, a pulzusát megmérte, és hát az ahhoz viszonyította, hogy hányat üt a szíve egy fordulat során, és valóban azt tapasztalta, hogy minthogyha a szél erősségétől, vagy a fuvallat erősségétől függetlenül mindig 2-3 szívdobbanás, azaz periódus idő, ami alatt megfordul a csillár. Természetesen ez a jelenség egyből szöget ütött a fejébe, és hát nem a misén hallottakon gondolkozott el, hanem egyből keresett egy-két eszközt, amivel modellezni szerette volna a látottakat, és fogott ugye egy ingát, egy egyszerű ingát, egy felfüggesztett madzag végére egy kis súlyt helyezett, és különböző erőhatásokat gyakorolt rá, és így megmérte, hogy megpróbáltam mérni, hogy mennyi ideig ing, mennyi idő alatt fordul meg az inga, és azt tapasztalta, hogy egy kicsi erőt gyakorol, vagy hogyha egy nagy erőt gyakorol rá, akkor is ugyanannyi idő alatt fordult meg. Ebből természetesen már a következő ötlete támad, hogy ha ez az idő, ami a felfüggesztett test súlyától és mondjuk a madzag tulajdonságaitól függ, állandó, akkor ez nagyon alkalmas, ez az eszköz nagyon alkalmas az idő mérésére. És igazándiból ez volt az első ilyen inga alapú időmérő eszköz. Ezt fel is használta egy ismertebb felfedezésében, méghozzá, amikor a lejtett tárgyak mozgását vizsgálta. Ugye Pizában volt, ez a Pizában élt Galilei, és azt vizsgálta, hogy ugye a híres fele toronyból ugye a különböző lejtett testek milyen tulajdonsággal esnek le. Nem volt alkalmas mérőeszköz arra, hogy megmérje a zuhanó test sebességének a változását. Egész egyszerűen fogott egy fa lécet, aminek a közepén egy kis vájút faragott, és a falécen egyenlő távolságra rovátkákat metszett, és a golyót elindította a magasabb pontról, és azt tapasztalta, hogy az inga, az által készített inga órával mérve időegység alatt mind több és több egységet tett meg ez a golyó, és igazándiból ő állította fel a törvényszerűséget a gravitációs gyorsulásra. Ennek a tudománytörténeti eseménynek olyan nagyon sok köze nincs a biológiai ritmusokhoz. talán annyi köze van, hogy a megfigyelést igazándiból egy jól megtervezett kísérlettel lehet ellenőrizni. A természet törvényeinek a megfigyelését jól megszerkesztett és kigondolt egyszerű kísérletekkel lehet bizonyítani, és azt később gyakorlatban alkalmazni, amint Galilei meg is tett, azért, hogy bizonyítsa az elméletét, például ezen ismeretek alapján ki tudta számítani, hogy egy ágyú golyóval milyen messzire lehet lőni, aminek természetesen nagy gyakorlati haszna volt abban a korban. A biológiai ritmusok témakörre áttérve, körülbelül a 18. század közepén egy francia, hát nem, akkor nem kutatónak hívták ezeket az embereket, egy nemes ember volt, aki kedvtelés szintjén szeretett játszadozni a növényekkel, az élővilág különböző tagjaival, és azt vette észre, hogy ha egy bizonyos növényt állandó sötét körülmények közé tett, egy olyan növényt, aminek a levél és a szár mozgásai a nap 24 órájában egy jól meghatározható ritmusos mozgást végeznek, ha ezt a növényt betette állandó sötét körülmények közé, vagy állandóan megvilágított környezetbe, akkor azt látta, hogy napok elteltével is a napi ritmusos tevékenység megmaradt, vagyis a ritmus nem tűnt el a környezeti ritmus felfüggesztésével. Igazából ez a kísérlet, hogy ez a megfigyelés egyelőre, ez csak egy megfigyelés volt, hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony a biológiában, az élő rendszerekben van valamilyen úgynevezett biológiai óra, ami mutatja az élőlény számára, hogy a nap bizonyos periódusaiban milyen feladatokat kell elvégezni. Később, a 19. század vége felé pedig azt már kísérletben vizsgálták meg, hogy hasonló növények, vagy hasonló biológiai modelleken a ritmusos mozgást befolyásolni lehet a környezeti megvilágítás különböző ritmusaival. Mondok egy példát, állandó sötétben tartott, mondjuk ugyanilyen növényt vizsgálva, hogyha a megvilágítási ritmust megfordítottuk, akkor a növény mozgása egy kis idő elteltével, egy-két periódus elteltével igazodott ehhez a belső ritmushoz. Most fel lehetne tenni a kérdést, hogy milyen jelentősége lehet az életmódban, az egészségben vagy a gyógyításban a biológiai ritmusok közül az úgynevezett napi ritmusoknak, a cirkadián ritmusoknak. Olyan nagy jelentőséget igazándiból nem tulajdonítunk ennek, hiszen ez a folyamat természetesen nem tudatos, és a belső napi ritmusok zavarairól se nagyon veszünk tudomást, vagy legalábbis nincs annyira a figyelem előterébe. Természetesen ez nem is baj, hiszen nem életmentő dologról van szó, nem olyan információról, ami ma még igazándiból nem tudjuk, hogy ezzel 5 vagy 6 évvel lehet meghosszabbítani az ember életét, hogyha ezt az információt tudjuk, ezt természetesen ma még nem ismert. Viszont a 20. század közepén, a 1960-as években egy amerikai kutató kezdett el foglalkozni az akkora már modernebb kutatási módszerekkel, a belső biológiai óra működésével. Egy fontos gyakorlati jelentősége lett a modern kultúrákban ennek az információnak, hiszen az időzónákat átívelő repülő utazás során tapasztalták az úgynevezett jetlag jelenséget, ezt biztosan nagyon jól ismerjük mindannyian. Ez ugye az a jelenség, hogyha 5-6 időzónát átrepülünk repülővel, kelet felé vagy nyugat felé, a belső biológiai óránk képtelen egyből átállni az ottani időre. Hogyha nyugat felé repülünk, akkor egy kicsit késésben van az óránk, ha kelet felé, akkor pedig bocsánat, fordítva, hogyha nyugat felé megyünk, akkor kicsit siet az óránk, ha kelet felé repülünk, akkor pedig lemaradásban van. A másik gyakorlati jelentősége a napi biológiai ritmusokat vezérlő biológiai órának az úgynevezett váltott műszak, illetve a három műszakos munkában van. Nyilván ez a jelenség már az ipari forradalomtól biztosan elég nagy méreteket öltött, és ugyanakkor az ebből származó élettani és egészséggel kapcsolatos problémákat csak az elmúlt évtizedekben figyelték meg, és próbáltak összefüggéseket találni a váltott műszak, vagy az éjszakai műszak, a krónikus éjszakai műszak egészségkárosító hatásairól, és valóban az elmúlt évtizedben jelentek meg olyan neves szaklapokban cikkek, mint a Lancetben például, hogy krónikus betegségek, főként mentális és hát pszichés betegségeket tudnak okozni ezek a hát nem fiziológiás napi ritmusban végzett tevékenységek hosszú távon. A biológiai óra mechanizmusainak a vizsgálata valóban csak az elmúlt évtizedekben került a tudomány egy kicsi szegmensének a középpontjába. Ugyanakkor a biológiai órát már korábban is összefüggésbe hozták a hosszú élettel, vagy akár az örök fiatalság titkával. Érdekes módon a 19. század végén, a 20. század elején, amikor a 19. század második felében az akkori orvoslás, orvostudomány kezdte felfedezni és alkalmazni azokat az ismereteket, miszerint az egészségünk fenntartását különböző funkciójú szervek végzik, és ezen szervek termelhetnek bizonyos anyagokat, amik az egész szervezet működésére hatnak. Hát az örök fiatalság kutatása egy igen népszerű kutatási téma volt a 19. század második felében, még ma is nyilvánvalóan bizonyos néprétegekben, illetve bizonyos a társadalomnak bizonyos rétegeiben. Hát akkor vezető biológusok, például Szégárd, egy híres ugye, neurológusnak mondanánk, hogy neurológiában egy több szindrómát is elneveztek róla, tette meg azt, hogy állati szervet ültetett be a bőre alá, és azt tapasztalta, hogy a férfiassága, vagy a fiatalsága, idézőjelbe, minthogyha egy kicsit visszatért volna. Érdekes módon, nem sok jövője volt ennek a kísérletnek, hiszen ez a hatás átmeneti volt, elég rövid ideig tartott, és hát természetesen azért ez akkoriban, vagy a mostani szemmel nézve elég hát veszélyes út volt. Viszont a figyelmet felhívta arra, hogy ezek a szövetek, ezek a szervek egy adott szervre ható, az egész szervezetre egy adott hatást gyakorló anyagokat termelnek, ezek pedig a hormonok. A hormonkutatás a 20. század első felében és a 20. század közepe felé bontakozott ki igazándiból, amikor a kémia annyira tudott fejlődni, hogy a különböző hormonokat sikerült azonosítani, szerkezetét leírni, és a hormonokat előállítani mesterségesen. Abban az időszakban szintén egy híres biológus, orvos fogalmazta meg az úgynevezett homeosztázis elméletet, ami azt jelentette, hogy az egészséget, a szervezet egyensúlyát a különböző hormonok szabályozása, a különböző mirigyeink által termelt hormonok vérszintje, és ennek a szabályozása határozza meg. Ennek az elméletnek az egyik alapköve, vagy az egyik alapeleme volt a ritmusbiológiának is az alapja, méghozzá az, hogy ezen hormonok termelődése a nap 24 órája során is ritmusos, vagy legalábbis egy ritmicitás szükséges az állandóság fenntartásához. Mit jelent ez egyszerűen? De azt jelenti, hogy a szerveink nem pusztán reflexszerűen válaszolnak a különböző fizikai, kémiai ingerekre, az emésztő mirigyeink, például májunk, illetve mondjuk a hasnyálmirigy nem pusztán rabszolgaszerűen válaszol a tápcsatornába jutott táplálékok által kiváltott kémiai anyagokra, kémiai anyagok ingerére, hanem van egy belső ritmus, egy belső rendezettség ezen szervek működésében. Érdekes módon ezt az elvet a keleti orvoslás, vagy amit ma így nevezünk, hogy a keleti keleti tudományok viszonylag korán felismerték, de természetesen, ahogy azt megszokhattuk, bizonyos alapigazságok mellett elég sok zavaros és mai tudományos módszerekkel meg nem alapozható állításokat és összefüggéseket tartalmaz az ezzel kapcsolatos kínai tan. Méghozzá ez így hangzik, ugye valószínű ezzel is találkozhat, vagy ha nem, tehát találkozhatnak majd, hogy a nap bizonyos meghatározott órájában egy bizonyos szervünk működik jól. Ez még annyira nem is meredek, de ha a következő részt mondom, akkor el is gondolkozhatunk egy kicsit, hogy hogyha mondjuk délután 2 órakor fáj a hasam, akkor biztosan az epehólyagommal van baj, mert ebben az órában az működik jól. Ugye? Első hallásra nagyon egyszerű és elfogadható törvényszerűségnek tűnik ez, de nincsen igazándiból orvosi alapja egyáltalán. Viszont arra azért felhívja a figyelmet, hogy ezek a kínaiak már megfigyelték azt, hogy a szervezet belső működése időben szabályozott, és valóban egy belső rendezettség van, ami valóban figyelemre méltó megfigyelés. Csak a 20. század közepén végezte egy amerikai kutatócsoport az első olyan megfigyeléseket laboratóriumi körülmények között, ahol a biológiai óra működésének a sajátságait tehát próbálták meghatározni. Ezek nagyon egyszerű biológiai kísérletek voltak, méghozzá annyit jelentett, hogy ugye laboratóriumi patkányokat vagy egereket olyan ketrecekbe tartottak, ahol volt egy klasszikus mókuskerék, ugye ezt mindenki ismeri, hogy milyen, bemegy a kis egér vagy a kis rágcsáló ebbe a mókuskerékbe, és ha éppen mozogni tartja kedve, akkor ott szalad egy kicsit a mókuskerékbe. Ha elfárad, vagy este van, elmegy lefeküdni, akkor nem mozog. A mókuskerékre pedig egy kis mérőberendezést lehet tenni, egy egyszerű mérőberendezést, amivel gyakorlatilag az állat napi aktivitását lehet mérni számszerűleg. Azt tapasztalták ezek a kutatók, hogyha az állatot állandó sötét körülmények közé helyezték, akkor a normális 24 órás ritmus, pontosan 24 órás aktivitási ritmusa egy kicsit megváltozott, méghozzá ilyen 24,5 vagy 24,7 órás ritmusra állt be. Vagyis ez annyit jelent, hogy ha a környezeti ritmusos ingerektől megfosztották az állatokat, akkor a belső biológiai órájuk egy hosszabb, egy kicsivel hosszabb periódus időre állt be. Ezért úgy nevezzük ezeket a ritmusokat, a biológiai órának a működését, hogy cirkadián, ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül egy napos, körülbelül 24 órás, mivel a belső biológiai óra működése csak körülbelüli. Ez a felismerés egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a belső óra a környezeti változásokhoz alkalmazkodni képes, és igazándiból van egy tehetetlensége, ugyanakkor rugalmasan is képes alkalmazkodni a környezethez. Ennek a kísérlet sorozatnak egy második lépése volt az, amikor ugyanezeket az állatokat különböző megvilágítási ritmusokba tették, és így különböző adatokat nyertek arról, hogy a biológiai óránk, vagy a biológiai óra maga milyen mértékben edzhető, milyen mértékben lehet befolyásolni. Nagyon sok összefüggést leírtak ezekkel a kísérletekkel, viszont hogy a biológiai óra alkatrészei, pontosan milyen molekulák, milyen szerkezetek a különböző szervekben, vagy az agyban, az eléggé váratott magára, hiszen csak az elmúlt évtizedben, tehát a 90-es évek elejétől sikerült felfedezni azokat a géneket, azokat a molekulákat, amik az óra szerkezetének alapvető elemei. Ezek az úgynevezett óragének. Az első ilyet egy a genetika klasszikus modelljébe találták meg. Mit gondolnak, hogy melyik élőlény az, amit a leggyakrabban használnak genetikai kísérletek céljára? Nem gerinces élőlény. A muslica. A gyümölcs légy, ugye a drozofila. Ez a, igazándiból úgy mondják, hogy ez a genetikának a rabszolgája. Ugye rendkívül sok információt sikerült kinyerni belőle, hiszen a genetikai állománya viszonylag nagy az állat méretéhez képest, kromoszoma száma is, illetve nagyon gyors a szaporodási ciklusa, és viszonylag egyszerűen lehet megfigyelni a mozgását. Ott ugye a napi ritmus az a repül vagy nem repül típusú kérdés volt, ezt is nagyon jól lehet mérni, illetve azért ettől egy kicsit bonyolultabb életleni folyamatok is vannak, amiben a ritmust lehet mérni. És a 90-es évek elején, a 80-as évek végén fedezték fel az első olyan mutációt, aminek a hatására a muslica napi ritmusának a periódus ideje megnőtt. Tehát nem 24 órás ritmusnak, hanem egy mondjuk 30 órás vagy ennél hosszabb ritmusba kezdett el élni. Azonosították ezt a gént, és érdekes módon ugyanezt a gént, vagy ehhez hasonlót találtak az élő világ számos családjában, emberben is ezt megtalálták, és ezzel a kísérlettel párhuzamosan ugyanilyen megközelítéssel egérben is találtak egy másik óragént, aminek a hasonlóját megtalálták a muslicában is. Ezek az adatok alapján gondolhatjuk, hogy ez a biológiai óra, ez meglehetősen általános jelenség az élővilágban. Ugye az evolúció elmélete szempontjából ezt úgy szokták mondani a tudósok, hogy ez jól konzervált, egy evolúció szempontjából előnyös dolog volt, amit mindegyik faj magával vitte, akik pedig nem így gondolják, hanem a teremtés szempontjából próbálják megérteni a környezetet, azoknak pedig egy nagyon jó magyarázat arra, hogy egy problémát a legjobban működő módszerrel lehet megoldani, ami egy sejt szinten is jól működik. Valóban az óragének által működtetett biológiai óramechanizmus bizonyos baktériumokban is megtalálták, és ez rendkívül érdekes felfedezés volt. Ugyanakkor ma még nagyon kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy ezek az óragének, illetve az óra alkatrészek konkrétan hogyan, milyen módon működtetik az órát, és a különböző környezeti, fizikai vagy kémiai gyógyszeres ingerekre ezek az óra alkatrészek hogyan reagálnak. A jelenlegi kutatásban is, amiben a kutatócsoportnak a tagja vagyok, egy ehhez hasonló kérdést vizsgálunk, csirke tobozmirigy modellen, amit igazándiból azért jó modell a témakör kérdéseinek a tisztázására, mert a tobozmirigy az egy olyan belső elválasztású mirigy az emberben is, ami a melatonin nevű hormont termeli. A tobozmirigy az agyban található, egy oldal nézetben láthatjuk ezt. Koponya röntgen felvételen ugyanakkor körülbelül ebben a magasságban lehet találni egy kis meszes struktúrát, ez a tobozmirigy, és a tobozmirigyet az orvosok igazándiból tájékozódáshoz használják, hiszen érdekes módon ez a mirigy az életkor előre haladtával egy kicsit elmeszesedik, és így a röntgen felvételen egy világos pontot ad. Érdekes módon ez egy olyan mirigy, olyan endokrin, vagy belső elválasztós mirigy, ami az agyban található, és a melatonin nevű hormont termeli. Röviden felhívom a figyelmet, hogy ez nem azonos a melanin nevezetű festékanyaggal, amitől barna a bőrünk. Ez egy egészen más molekula, a melatonin. Tudja valaki, hogy mire jó ez a melatonin? Az alvás ébrenléti ritmusban van szerepe, de érdekes módon nem ez a legfontosabb funkciója, vagy nem ez az elsődleges dolog, ami miatt a figyelem középpontjába került, mikor felfedezték. Azt vették észre, hogy a tobozmirigy környéki daganatok idő előtti nemi érést okoztak. Illetve az idő előtti nemi éréses mondjuk Idő előtt nemileg megért emberek, hogyha balesetben meghaltak, és a boncolás után megvizsgálták az agyukat, azt fedezték fel, hogy nagyon gyakran találtak egy daganatot itt a tobozmirigy körül. Valóban kiderült, hogy a melatonin a nemi érést lassítja, gátolja, és igazándiból van egy nagyon jó példa arra, hogy ezt megértsük. A mediterrán népek és a skandináv népek nemi érését, ha összehasonlítjuk, van-e különbség? Ugye van, általában a mediterrán népeknél hamarabb történik a nemi érés, míg a skandinávoknál később ennek van egy olyan következménye is, ami a nemi hormonok hatásában rejlik, hogy a nemi hormonok a csont hossznövekedést igazándiból megállítják. Ebből ered az, hogy mivel a nemi érés a skandináv népeknél egy kicsit elhúzódik, ezért több idejük van a fiúknak növekedni, általában ezért magasabbak a skandinávok, mint a mediterránok. Mi köze ennek a melatoninhoz? Hát igazándiból annyi köze van, hogy a melatonin hormon termelődése napi ritmusban történik, és méghozzá úgy, hogy éjszaka termelődik. Éjfélkor és 12 órás melatonin szintet összehasonlítjuk, akkor éjfélkor a legmagasabb a melatonin hormon szintje a vérben, vizeletben egyaránt, nappal a megvilágításos órák alatt pedig alacsonyabb. Innentől már igazából egy ugrás az előbb említett példa megértése, hiszen a skandináv országokban alacsonyabb a napos órák száma általában, mint a mediterrán országokban. Így a skandinávok esetében rövidebb ideig gátolt a melatonin szintézis, míg viszonylag hosszabb ideig van magasabb melatonin szint, ami gátolja a nemi érést, és így gátolja ezáltal az idő előtti csont, tehát a növekedési porc elcsontosodását. A melatonin hormon termelődése napi ritmusban szabályozott. Emberben a biológiai óra, vagyis a ritmus generátor szerv az agynak egy másik területén található, a közti agy elülső részében, és ez a mag egy viszonylag bonyolult idegi úton, kapcsolatrendszeren át juttatja el az információt a tobozmirigybe, és az idegi impulzus az, ami szabályozza a napi ritmust. Madárnál, csirkénél, érdekes módon ez a biológiai óra benne van a tobozmirigyben, nem egy különálló struktúrában, hanem benn van a tobozmirigyben, és hogyha a tobozmirigyet kivesszük a madárból, és egy túlélő rendszerbe tesszük, ahol napokig oxigént és tápanyagot kap egy ilyen folyadék átáramoltatásos módszer segítségével, akkor a hormon szintek ritmusosan, hormon szint ritmusosan alakul továbbra is. Vagyis, hogyha a tobozmirigyet ebbe a túlélő rendszerbe tesszük, és az elfolyó tápoldatból meghatározzuk a hormon mennyiségét, akkor 4-5 napig egész biztosan látjuk ezt a ritmusos hormontermelést. Ez ugye azért érdekes, mert nem kell hozzá agy, nem kell hozzá az egész élőlény ahhoz, hogy lássuk, hogy ez a pici, körülbelül gombos tű fej nagyságnyi szerv tartalmazza ezt a biológiai órát. Amit ilyen kutatás során meg tudunk vizsgálni, az az, hogy az órában milyen alkatrészek vannak, milyen fizikai vagy kémiai ingerekkel lehet ezt az órát befolyásolni. Mik azok az ingerek, amivel a biológiai óra ritmusát meg lehet változtatni, előrébb lehet hozni a fázis, vagy késleltetni lehet a fázist. Több részletben azt hiszem, hogy nem szükséges belemennem, több technika, illetve ilyen kísérletes részletbe. Most inkább egy-két gondolat erejéig szeretnék ezen kutatások gyakorlati jelentőségére kitérni. Hát igazándiból a melatoninról azért már elég sokan hallottak, vagy hallottatok. Az első dolog, amit itt elhangzott, az alvás témaköre volt, amivel összefüggésbe lehetett hozni. Valóban a melatonint például az Egyesült Államokban lehet patikába vény nélkül is kapni, És igazándiból arra használják, hogy ha valakinek alvás zavara van, alvás problémája van, ugye okkal ok nélkül egyből mindenki a melatonint vesz, bekap egy tabletet, és azt gondolja, hogy ezzel megoldódik a probléma. Természetesen ez a fajta hozzáállás annak a következménye, hogy nagyon jó reklám tervek vannak a kisebb-nagyobb gyógyszergyártó cégek kezében, és így viszonylag gyorsan tudnak népszerűsíteni egy viszonylag kisebb jelentőséggel bíró készítményt is. Valóban a melatonin, bár egy hormon jellegű anyag, és befolyásolja az alvást, de nem altatószer, nem nyugtató altatószer, egész más módon hat az alvásra, méghozzá úgy, hogy a biológiai óra fázisára tud hatni. Tehát az alvás ébrenléti ritmust, ez a biológiai órát tartalmazó agyi struktúra szabályozza, és igazából a melatonin hatni tud az órára, az óra működésére némiképp. Nem olyan nagyon, igazándiból nem olyan jelentős ez a hatás, annyira tudhatni, hogy valóban jetlag jelenségkor gyakran használják a melatonint, hogy hamarabb alkalmazkodjon valakinek a belső órája az időzónák változásai miatti új fizikai környezethez. És ezen a téren valóban nem annyira rossz hatású ez a készítmény, ugye nem gyógyszer, hanem inkább úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen alvást segítő, alvást elősegítő anyag. Hát Magyarországon nincsen nagyon elterjedő, de pontosan azért, mert nem egy olyan nagy hatás, vagy nem egy olyan jelentős hatású szer lenne, és hát nem is baj igazándiból. Azért mondom, hogy nem is baj, mert az elmúlt évtizedekben nagyon sokfajta melatonin készítmény került az amerikai piacra, és rendkívül sok közlemény született abból, hogy minőségen aluli termékeket dobtak a piacra, és ugye a tisztasági foka nagyon nagy kívánnivalókat hagyott maga után, és nagyon sok komoly probléma származott abból, hogy ellenőrizhetetlen eredetű készítményt vásároltak az alvás zavarral küszködő lakosok. A melatonin alvást elősegítő hatása mellett azért van nagyon sok egyszerű életmódbeli dolog, ami az alvásra nagyon jó hatással van. Például ilyen a rendszeres testmozgás. Ugye nem fogok semmi különös dolgot mondani, csak azokat a dolgokat, amiket már valószínűleg hallottak az elmúlt előadásokban itt a konferencián. A rendszeres mozgásnak igen jó hatása van az ideg működésre, és a biológiai óra szabályozásának az egyik fontos ingere a rendszeres testmozgás. Tehát nem csak a környező fényinger, hanem a testmozgás is ilyen. A rendszeres és a ritmusos táplálkozás, vagyis az minden nap az adott időintervallumban megfelelő minőségű, vagy megfelelő, hát a minőség itt ugye nem annyira fontos, hanem a megfelelő időpontban való étkezés szintén nagyon fontos inger a biológiai órának ahhoz, hogy jól tudjon működni. Természetesen hőmérsékleti és fényingerek is ezt a ritmust befolyásolni tudják. A fény órát szabályzó hatását igazándiból a pszichiátriában hasznosítják ma, több-kevesebb sikerrel. Igazándiból azt vették észre, hogy a 24 óra megfelelő szakaszában alkalmazott bizonyos intenzitású fény, fehér fény, egyszerű fehér fény, képes hangulatban változásokat okozni. Ez természetesen abból ered, hogy a biológiai óra a fizikai ingerek közül a legjobban a fényre érzékeny, és általában a hangulatzavarok egy bizonyos csoportjánál a belső óra ritmusa is valahogy nem normális működést mutat, és a hangulatzavarok egyik diagnosztikus lépése is a biológiai paraméterek ritmicitásának a mérése. Általában vagy egy fontos tünet lehet, vagy egy fontos lelet lehet, hogy a belső ritmusos hormon termelés, például a kortizol szint ritmusa eltűnik, a napi ritmusa. Vagyis a fény, igazán a fényterápia az, ami a legismertebb. Nekünk ugye egészséges életmód mondatot folytatni kívánok, meg az ebből a tanulság, hogy igen hasznos, hogyha lehetőleg természetes fényben tudunk dolgozni, vagy legalábbis a napi munkánkat a megvilágított órákban tervezzük, vagyis a nappali órákba tervezzük, és valóban ez az egyik legjelentősebb inger. A gyógyászatban van-e ma jelentősége ezen ismereteknek? Igazándiból az elmúlt évtizedekben felfedezték, hogy nem csak a melatonin vér szintje változik 24 órában ritmusosan, nem csak a kortizol szintje, ami ugye egy fontos mellékvese kéreg hormon, ami nem csak az anyagcserét, hanem a stressz reakciókat is befolyásolja, hanem számos más hormon, nem csak hormonszint, hanem az agyi ingerület átvívő anyag szintje ugyanígy változik, ugye, ami az agy működésnek egy fontos sajátsága. Például a szerotonin szint, acetilkolin szint az ideg végződésekben szintén napi ritmusokat mutat. Emellett az immunrendszer, érdekes módon az immunrendszer működésében is észrevették, vagy megfigyelték, hogy az immunrendszer működéséhez nagyon fontos kémiai anyagok, amik a vérben keringenek, azoknak is a plazma szintje, a vérszintje napi ritmust mutat. Hát ennek a gyakorlati jelentőségét ma még annyira nem tudjuk pontosan, van számos közlemény erről is, de ezt a tényt viszont használják már egy elég fontos területen, a kemoterápia területén, ugyanis azt vették észre, hogy bizonyos kemoterápiás kezelések hatásfoka függhet attól, hogy a nap melyik órájában alkalmazzák. Nem biztos, tehát nem jelentős hatás növekedés érhető el, vagy gazdaságosabb terápiát lehet alkalmazni, hogyha a nap 24 órájából egy bizonyos időszakban alkalmazzák, és nem mondjuk délelőtt alkalmazzák, és nem délután vagy fordítva. Természetesen ez az alkalmazott anyag, alkalmazott szertől és a diagnózistól is egész biztosan függ, de ez egy elég új felfedezés, amit nyugaton már elég komolyan használnak. Nem csak a kemoterápiás kezelésben, hanem például műtétek tervezésén is érdekes módon azt vették észre, egy anesteziológus kollega mondta éppen a januárban egy pesti konferencián, hogy ennek biztos, hogy elég nagy jövője lesz majd, pár 5-10 év múlva, vagy talán később, hiszen azt vették észre, hogy a helyi érzéstelenítők, illetve a különböző érzéstelenítők hatásának a mértéke függ attól, hogy délelőtti vagy délutáni műtétet alkalmaznak. Ezeknek a részleteit ma még nem tudjuk, és nyilvánvalóan ez az orvoslásban fog valamikor megjelenni ezek az ismeretek. Befejezésként megint csak egy tudománytörténeti érdekességet szeretnék elmondani, amivel talán a tudományos kísérletekhez, illetve a tudományos eredményekhez való hozzáállásunkon tudunk úgy változtatni, hogy az hasznos legyen számunkra. Azt szeretném kérdezni, hogy véletlenül tudja valaki, hogy melyik volt az a tudós, akinek a világon a legtöbb szabadalma volt? Több mint 1000 találmánya volt, ami az ő nevéhez fűződik. Akkor mondok egy-két találmányt, nem tudom, legkönnyebbet mondjam-e, nem a legkönnyebbet mondom, a gramofon például, vagy a szénszálas izzó. Így van, na ez a lényeg. Valóban több mint 1000 felfedezés köthető az ő nevéhez. Nem ő találta fel a telefont, hanem mikor Bell Amerikában felfedezte, akkor ő is gyorsan beszerzett egy eszközt, és gyorsan megnézte, szétszette, és meg akarta mérni, hogy a membrán, ami a hang hatására rezeg, milyen erősséggel rezeg. Egy kis acéltűt helyezett a membránra, és azt vette észre, hogy az acéltű elég jelentősen elmozdul, és a rezgő mozgás után el akarta venni onnan ezt a tűt, és hát megbökte az ujját ez a tű, ugyanis egyben ki is hegyesedett ez a kis acéltű, és hát első reakció nem átoxitok volt belfelé, hanem szöget ütött a fejébe valami, méghozzá az, hogyha a hang képes egy kis acéltűt mozgatni, akkor lehet, hogyha ez az acéltű másik vége egy puha anyaghoz, ami nem a emberi szövet, hanem valami puha papír, ugye először ezt egy ilyen puha sztaniol papírral végezte, akkor lehetséges, hogy a puha papírba ejtett barázdák rögzítik a hanginformációt. Meg is tette ezt, egy részhengerre feltekert egy sztaniol papírt, és beleénekelte a membránba valamelyik amerikai kis népéneket, nem az Old McDonald's, hanem valami hasonlót. És halványan, tiszta, recsegő hangon, de visszahallotta a saját hangját. Egyből híre ment, hogy Edison feltalálta a beszélőgépet. Na most ez a hír, ez ugye nagyon, nagyon kedvező fogadtatásra várt, többségében, az emberek többségében, de az egyház képviselői Észak-Amerikában a legfelsőbb vezetők megjelentek Edisonnál. És azt mondták, hogy azt gondolták, hogy ha egy gép beszél, az biztosan az ördögtől van, csak az ördög, vagy a gonosz lelkek, vagy az elkárhozott lelkek azok, akik visszabeszélnek, úgyhogy oda mentek gyorsan, hogy megvédjék Edisont a nagy pusztulástól, ami rákövetkezhet, és hát bementek hozzá. Edison először megpróbálta türelmesen elmagyarázni, hogy mi történik itt igazándiból. Hát nem járt sok sikerrel, de okos ember volt. Azt mondta a kardinálisnak, hogy gondoljon egy olyan szövegre, hogy mondjon egy olyan szöveget, amiben biztos, hogy az ördög nem tudja utánozni. Vagy bármelyik kollégája, aki ugye nem. Ez tetszett a kardinálisnak, és felmondatta Edison vele az egyik saját hosszú latin imádságát. Elkezdődött a kísérlet, dörzsölte a tenyerét a kardinális, és egy levegővel végigmondott egy nagyon hosszú, bonyolult latin imádságot. Mikor befejezte, mondta, hogy ez biztos, hogy se ember, se gonosz lélek főleg nem tud egy szent szöveget hibátlanul utánozni. Edison szépen a tűt visszatette a barázda elejére, a henger legelejére, és elkezdte tekerni ugye a hengert, ami által a barázdából a tű a hangot kicsalta a hengerből, és hibátlanul, bár recsegő hangon, de szóró-szóró ugyanazokat visszahallotta a kardinális úr, és hát megnyugodott természetesen, és ezzel a probléma meg lett oldva. Miért hoztam ide ezt a történetet az előadás végére? Hát azért, hogy lássuk, hogy igazándiból a megfigyelések mindaddig misztikum, vagy mindaddig kétség lehet a megfigyelések eredetét vonatkozóan, amíg nem végeznek, vagy nem végzünk kontrollálható, kivitelezhető kísérleteket, amiben bizonyítékot tudunk találni egy adott szer, vagy egy adott viselkedés, egy adott magatartás hasznosságára, vagy éppen a mechanizmus részleteire. A biológiai ritmusokon belül ma én csak a napi ritmusokról beszéltem, ugye a havi ritmus, illetve nagyon sokféle éves ritmus, másodpercekben mérhető ritmusok vannak. Ennek az irodalma igen jelentős. Igazándiból azért választottam ezt a témát, mert én ehhez értek egyrészt, másrészt pedig ezzel a témával azt próbáltam érzékeltetni, hogy a belső egyensúly, a szervek egyensúlyban, a szervek működése igazándiból időben rendezett, nagyon csodálatosan van megtervezve, és olyan apróságokra, mint az időbeosztás, ha odafigyelünk, jelentősen befolyásolhatjuk hosszú távon az egészségünket, bár azt nem lehet mondani, hogy ezzel 5 vagy 10 évet lehet nyerni az egészségünkben, és nem lehet azt sem mondani, hogy ezzel életet lehetne menteni, de mégis egy olyan apróság, aminek ma már azért elég sok bizonyítéka van, hogy szerepe van az egészséges életmódban. Köszönöm szépen!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igazisten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fensége.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják, amelyben szó lesz arról, hogyan bújik át a teve a tűfokán. Megvizsgáljuk, hogy mit jelent Jézusnak ez a példázata. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk negyedik tanulmányát. Mindenki egy úgynevezett jobb világ fele törekszik. Akik itt élünk, nyugati szomszédainkhoz, ők még nyugatabbra, azok pedig még nyugatabbra igyekszenek. Vajon hol van az igazi jó világ? Meglátjuk-e valaha? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Első olvasásra az az érzésünk támadhat nem egyszer, hogy Jézus a szegények, az elnyomottak ige hirdetője volt. És van is valami ebben, azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Jézust számos alkalommal a magasabb réteg képviselői is meglátogatták. Amint azt a múlt heti adásunkban is elmondtuk, Nikodémus is meglátogatta őt, aki nemhogy a felső 10 000, a felső 3, a leggazdagabb 3 ember közé tartozott Jeruzsálemben, és nem csak gazdagsága, hanem magasfokú szellemi képzettsége is kiemelte őt az akkori társadalomból. Máté evangélium a 19. fejezetében egy másik ilyen találkozást ír le az evangélista, amelynek során szintén egy gazdag ember jött Jézushoz, akinek nevéről vagy egyéb személyes adatairól nem tudunk. Csak annyit, hogy fiatal volt és gazdag. Máté evangélium a 19. fejezetében tehát a 16. verstől kezdődően így olvassuk el a találkozást. És ímé hozzájövén egy ember, mondanéki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Ennek az ifjúnak a kérdése egy olyan vágyat fogalmaz meg, amely a mindenkori emberben benne volt. Meglelhetjük az örök élet utáni vágyat minden kultúrában, minden történelmi korban, mindenféle korhoz és társadalmi osztályhoz tartozó emberben. Az emberi vágy az örökké valóság után sokféleképpen megnyilvánult az idők során. Építettek piramisokat, tornyokat, egyéb emlékműveket, írtak könyveket, amelyek őket úgymond halhatatlanná tették, ki a maga módját választotta, hogy halhatatlanná váljék bizonyos értelemben. Az emberben tehát benne van az a gondolat, hogy szeretné az ő létét megnyújtani a halálon túlra is. Így kérdezte meg Jézustól is a gazdag ifjú. Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ebben a kérdésben azonban nem csak az örök élet utáni vágy csillan fel, hanem az ifjúnak belső vívódása is felszínre kerül. Vágyott az örök élet után, és tudta, hogy ha így folytatja életét, akkor megtörténhet, hogy nem éri el a vágyott célt. Tudta, hogy valamilyen változásra van szüksége, és várta a külső segítséget, amely rávilágítson arra, hogy mit tegyen az örök élet elnyerése érdekében. Lehet, hogy a gondolat bennünk is sokszor felötlött, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Kicsoda nyerheti el azt? Egy ember alkoholos mámorában így beszélt az örök életről. Azt hiszik, hogy a mennybe mennek, abból se lesz semmi. És lehet, hogy mi is sokszor elcsüggedünk és legyintünk, és azt mondjuk örök élet. Talán nincs is ilyesmi, hogy én ott legyek, mese beszéd. Azonban a belső vágy megvan, és ezt nem szabad elfolytani. Nekünk is Jézushoz kell jönni és föltenni neki a kérdést, akár csak a gazdag ifjú. Jézus, mondd meg te, hogy mit tegyek. Te vagy az út, az igazság és az élet, te vezetsz egyedül az atyához, mondd meg te nekem, hogy mit tegyek. Jézus pedig azt mondja neki, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat, mire a gazdag ifjú felteszi a kérdést, melyeket. És Jézus felsorol néhányat a parancsolatok közül, összefoglalva nagyjából a parancsolatoknak a lényegét, és ezt az utolsó mondat teszi meg, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez a rövid mondat összefoglalja Isten parancsolatának a lényegét. Tulajdonképpen Isten parancsolatainak azt a részét foglalja össze, amelyik ember és ember viszonyáról szól. Egy másik evangéliumban megtaláljuk ennek a találkozásnak a párhuzamos megfelelőjét, amelyben valaki, egy törvénytudó megkérdezi Jézustól, melyik a nagy parancsolat, és Jézus azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, illetve szeresd fele barátodat. Ez az a két elv, ez az a két pillér, amelyen Isten mind a 10 parancsolata nyugszik. És ebből a kettőből gyümölcsözik a másik 10. Istennel és emberekkel szembeni viszonyunkat, magatartásunkat írja le, szabályozza. Az emberek vallási rendszerekben látják leginkább a megoldást, mert szerintük ez az, amely útat nyit a transzcendentális, az érzékeken túli világ felé. És az emberek sokféle vallási rendszer felé fordultak az idők során, volt közöttük nyitott, zárt körű, volt közöttük okkult vallási rendszer is. Újabban a kereszténységen belül is elég sokféle útat ajánlanak fel a különböző felekezetek. Egy szóval van miből válogatni. És az emberek közül mindenki talál egyet mást ezek közül az útak közül, amelyeken próbálja megközelíteni az örök életet. És igyekszik megfelelni betű szerint annak a mércének, amelyet ezek a vallási rendszerek állítanak. És tulajdonképpen a gazdag ifjú is ezt tette. Ismerte a zsidó vallás előírásait, tudta, hogy a törvények mit parancsolnak, és mégis megkérdezi Jézustól, mit tegyek. Lehet, hogy talán arra is várt a lelke mélyén, hogy Jézus az ő addigi engedelmességét, vallásos életét fogja jutalmazni, megdicsérni. Amikor Jézus megmondja neki, a gazdag ifjú azt mondja, hogy ő ezeket mind megtartotta, és mi hiányzik még? Sokan gondolkozunk hasonlóképpen. Valljuk a mi hitünket, kijelentjük, hogy ennek vagy annak az egyháznak vagyunk a tagjai, és hogy ennyi meg annyi Isten tiszteleten, ilyen és olyan szertartásokon veszünk részt, és ezzel úgy gondoljuk, hogy letudtuk kötelességünket az egyházzal szemben, cserébe pedig az egyháznak is meg kell tennie érettünk azt, amit ígér. És valahol itten áll meg a legtöbb ember életében a vallásosság. A gazdag ifjú is megtartotta a parancsolatokat, és elvárta, hogy cserébe Jézus ezt megdicséri, és megígéri neki az örök életet. Azonban Jézus Krisztus Máté 19.21-ben megtoldja azt, amit a gazdag ifjú tett. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem. Tulajdonképpen ez az, ami a betű szerinti engedelmességet meg kell, hogy toldja, sőt, helyettesítenie kell a betű szerinti engedelmességet egy bizonyos fajta belső átalakulásnak. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, eredj, add el a vagyonodat. Sokan vagyonra vágynak, alig várják, hogy őseik, akiktől örökölniük kell, elköltözzenek ebből az árnyékvilágból, és rájuk hagyják az évtizedeken keresztül összeízzadt, összegürcölt vagyonkát. Várják azt, hogy nyerjenek a lotton, várják azt, hogy egy szép nap bejön a nagy nyeremény. Szeretném én látni azt az embert, aki egy ilyen tanácsra, mint amilyet Jézus adott, örömmel válaszolna. Add el a vagyonodat. Éppen arról mondjak le, amiről a legtöbbet álmodoztam, amiért annyit küzdöttem, amiért annyit áldoztam. Őrültség, mondaná a legtöbb ember. Hasonlóképpen gondolkozott a gazdag ifjú is, aki jól lehet nem mondott semmit, megfordult és szomorúan elment. Nem volt képes itthagyni azt, aminek annyira örvendett eddig élete során. Ez a magatartás, amely kiválóan tükrözi az emberek túlnyomó többségének a magatartását, nagyon sokat elmond arról az értékrendről, amely az emberben uralkodik. Nagyon sokat elmond arról a fontossági sorrendről, amely szerint a dolgokat értékeljük. Értékeljük a vagyont, értékeljük a hírnevet, értékeljük az eredményeket, amelyeket emberi teljesítménnyel elérünk, de ami felkészítene bennünket Istennel találkozni, ami felkészítene az örök életre, azokat valahol a lista közepére vagy a végére tesszük. És gyakran nem marad sem energiánk, sem időnk a lista végére elérni, csak az első néhány helyjel foglalkozunk. Éppen ezért, amikor Jézus Krisztus valamilyen úton, módon egy könyvön, szentíráson, a lelkiismereten keresztül, vagy éppen egy rádióadáson keresztül hasonló kéréssel fordul hozzánk, hogy alakítsuk át a fontossági sorrendünket, lehet, hogy mi is elszomorodunk, és kizárjuk ezt a jóra intő befolyást a környezetünkből. Sajnos a lényeg sokszor elvész a szemünk elől. Nem elég csak engedelmeskedni holmi parancsolatoknak vagy hittételeknek. Nem elég csak ezeket vallani és többé-kevésbé betartani, hanem kell lennie bennünk szeretetnek. Lehet, hogy ez a gazdag ifjú is vallásos volt, mélyen vallásos, de a tökéletességhez hiányzott egy dolog, a szeretet. A szeretet pedig meg kellett volna, hogy nyilvánuljon az ő életében, azon keresztül, hogy segíti azokat, akik nem vitték többre az életben egy száraz kenyérnél és egy rongyos takarónál, amelyen elalszanak éjszakánként, és talán még fedél sincs a fejük felett. Ezekkel szemben nem tett semmit. Engedelmeskedett parancsolatoknak, de mások iránt teljesen hideg és érzéketlen volt. Jézus Krisztus pedig ezt hiányolta, és hívta őt, hogy kövesse Jézust. Nekünk is ezt kell tennünk, hogy az örök élet reménysége élő, valószerű legyen az életünkben. Meg kell változtatnunk a fontossági sorrendet életünkben. Több szeretetet, több odaadást kell tanúsítanunk a körülöttünk élő emberekkel szemben, és követnünk kell Jézust, bárhova megy. Ez az út sokszor rázos, sokszor fájdalmas, de ezt az utat kell végigjárnunk. Az evangéliumi beszámoló így folytatódik. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. A tanítványok sejtettek valamit, hogy ennek a beszélgetésnek a hátterében mi található, Jézus azonban szerette volna világos, egyértelmű szavakkal aláhúzni ennek a beszélgetésnek a tanulságát. A gazdag nehezen megy be a mennyek országába, ismét mondom pedig néktek, és használ egy példázatot, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Mit jelent ez a példázat? Hogyan kell értelmeznünk? Mit jelentenek annak egyes részletei? A Biblia magyarázók sokszor megpróbálták ezt a példázatot különféleképpen értelmezni. Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemnek volt egy szűk, alacsony kapuja, az egyetlen, amelyik napnyugta után nyitva maradt. És ez annyira szűk volt, hogy a teve nem is tudott rajta állva áthaladni, hanem csak hason csúszva és lábaival a homokban evickélve. És ezek szerint a Biblia magyarázók szerint ez a példázat azzal az esettel hasonlítja össze a gazdagok üdvözülését, mint amikor egy áruval gazdagon megrakott teve próbált ezen a kapun valahogy átgyömöszölődni. Mások azt mondják, hogy itten egy helyesírási problémáról van szó, és az a szó, amely görögben tevét jelent, egy betűt megváltoztatva hajókötelet is jelenthet. Próbáljon valaki egy hajókötelet egy tűfokába befűzni. A harmadik lehetőség pedig a példázat értelmezésében maga a szó szerinti értelmezés. A tevét értelmezzük úgy, mint tevét, a tűfokát pedig úgy, mint tűfokát. Hogy valójában mit jelentenek a példázat elemei, másodrangú kérdés. Mert belátjuk, bármelyiket választjuk a három ajánlat közül, mindegyik ugyanahhoz a tanulsághoz vezet el. Nehéz a gazdagnak Isten országába bemenni. Miért? Vajon Isten személyválogató? Különféle kategóriák szerint osztályozza az embereket, és csak egyes kategóriák juthatnak be oda? Távolról sem. Jézus kijelenti, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Sőt, a gazdagságról sem mondhatjuk el, hogy bűn gazdagnak lenni, mert sok gazdag ember követte az Úr Jézus Krisztust. Azonban visszagondolva a múlt heti adásunkra, meg kell említenünk Nikodémust, aki szintén gazdag volt, talán gazdagabb, mint az ifjú, akiről most beszélünk, és Jézust követte, Jézus követése során pedig vállalnia kellett egykori barátainak, kollégáinak a gúnyolódásait, a gyalázatát, vagyonát pedig odaáldozta az evangélium hirdetésére, és a Cselekedetek könyve arra enged következtetni, hogy szegénységben halt meg. A gazdagság Isten szemében nem egy kizáró tényező. Azonban az embert visszatarthatja az üdvösségtől. Hogyha túlontúl ragaszkodunk a földi dolgokhoz, ha túlontúl ragaszkodunk a kincsekhez, az anyagiakhoz, akkor megfordul életünkben a fontossági sorrend, és már nem tulajdonítunk olyan fontosságot Isten igazságának, a szeretetnek, az odaadásnak, az engedelmességnek. Sokkal több időt és energiát szentelünk az anyagiak megszerzésére. És itt nem csupán a gazdag emberek számára tartalmaz üzenetet ez a krisztusi íge. Fontossági sorrendről lévén szó már háttérbe szorul a bizonyos tárgyaknak vagy vagyonnak a mérete is. Nem is annyira az a fontos, hogy milyen drága a házam, vagy a ruhám, vagy az atyai örökségem, amihez jobban ragaszkodom, mint Jézushoz. Hanem sokkal fontosabb ennél az én ragaszkodásom. Lehet egy ócska, összedűlő félben roskadozó kunyhóhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Lehet értéktelen dolgokhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Valaki annyira ragaszkodott egy ócska kis házhoz, amelyet örökölnie kellett szüleitől, hogy hajlandó volt lemondani még arról is, hogy Jézus Krisztust kövesse. Azt mondták a szüleim, hogy ha én ezt elhiszem, és e szerint fogok élni, akkor kizárnak az örökségből. És inkább ért neki többet az a 3x3 méteres vityilló, mint az örök értékek, amelyet Jézus Krisztus felajánlott neki. Nem kell tehát gazdagnak lenni ahhoz, hogy anyagi dolgok a földhöz kössenek bennünket. A tanítványok kérdésére adott válaszból kiderül, hogy az üdvösség kérdése tulajdonképpen Istennél van. Istennél minden lehetséges. Isten képes bennünket megszabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek a földhöz kötnek, képes nekünk segíteni, hogy a helytelen sorrendet az életünkben átalakítsuk, és ő kerüljön az első helyre. Életünkben szükség van tehát a következő dolgokra. Megváltoztatni a fontossági sorrendet. Első helyre kerüljön Isten, az ő országa, az ő igazsága. És a többiek ezek után következzenek. Megvan az ígéret arra nézve, hogyha így állítjuk fel a fontossági sorrendet, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. Második dolog. Sokkal többet kell áldoznunk ember és ember közötti kapcsolatainkra. Segíteni a rászorulókon, együtt érezni a sírókkal, vigasztalni az elkeseredetteket, szeretetet mutatni környezetünkben, legalább azok között, akiket ismerünk. Erre is szükség van, hogy a Jézus Krisztus szeretete a mi életünkben, mint keresztények életében is meglátszódjék. Harmadszor pedig követnünk kell Jézus Krisztust. Amit ő tett, azt kell tennünk, ahogyan ő beszélt, nekünk úgy kell beszélnünk, ahogyan ő szeretett, nekünk úgy kell szeretnünk. A különféle hitelvek száraz betű szerinti betartásán túl szükség van egy ennél sokkal mélyebb valamire. Szükség van Jézus Krisztus jellemére.

0: van reménység.
1: Amint azt megígértük, mai tanulmányunkban egy érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni. Milyen lesz a menny? Láttam különböző képeket, festményeket, és mindegyik próbálta valahogyan kivetíteni a művész elképzelését arról, hogy milyen lesz majd az az ország, az a hely, amelyet Jézus Krisztus, Isten készít az üdvözülőknek. És aztán ezeken a képeken, festményeken látni sokféle érdekes, néha még nevetséges elképzeléseket is. Azonban az információknak a legbiztosabb forrása maga a Szentírás, amelyben Isten sokat nem, de néhány dolgot elmondott a mennyről, arról, hogy milyen lesz, és arról is, és ez fontos, hogy milyen nem lesz. Kezdjük mindenekelőtt azzal, hogy Isten alkotta ezt a helyet. Azért nem szégyenli őket az Isten, írja a levélíró Zsidók 11.16-ban, azért nem szégyelli őket az Isten, olvassuk Zsidó 11.16-ban, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Olvassuk tehát, hogy egy városról van szó, amely a szentek öröksége lesz, és ennek építője és tervezője maga az Isten. Ezt a várost pedig már látta néhány ember a bibliai történelem során, többek között János apostol, aki a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. versében így ír. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből. Ugyancsak a 21. fejezetben néhány egyéb részletet is feltár előttünk János a látnok, akinek Isten megmutatta ezt a várost. Erről a városról olvassuk, hogy a neve az Új Jeruzsálem lesz, annak kőfala jáspisból, egy igen drága kőből van. Képzeljünk el egy egész falat felrakva drága kőből. Azt hiszem, hogy egy ilyen fal a mai világban, a mai emberek között nem sokáig állna meg. Talán egyik napról a másikra szét is szednék azt különféle kapzsi önző emberek. A városnak 12 kapuja van, a 4 jégtáj felé 3-3, és mindegyiken egy-egy név. A városnak 12 alapja van, és ékesítve mindenféle drága kövekkel. Jelenések 21-14-ben és 19-től 20-ig terjedő versekben pedig föl vannak sorolva ezek a drága kövek. Az utcákról ugyancsak János írja Jelenés 21-21-ben, hogy aranyból van, és az egész város olyan látványt nyújt, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Kellemes, boldog, derűs. Hogy milyen nem lesz az a város, arról is ír néhány dolgot János a látnok. Ebben a városban mindenek előtt, és talán ez a legfontosabb, nem lesz bűn. Ott nem fog hazugság elhangzani, ott nem lesznek haragvó arcok, békétlen szívek, nem lesznek ottan gyűlölködő emberek, fegyveres összetűzések. Egy szóval semmi sem lesz, ami a földi életet megkeseríti, és sokszor az elviselhetőség határáig tolja ki. Olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, írja Malakiás próféta, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap. Tehát nem csak bűn nem lesz abban a városban, hanem olyan emberek sem lesznek, akik a bűnt hordozzák magukban, gondolatok, szavak, cselekedetek formájában. Aki tehát nem szabadul meg a bűntől, a bűnnel együtt oda lesz. Ebben a városban Isten személyesen velünk fog lakni. Ő lesz mellettünk, találkozhatunk, beszélhetünk vele. Tulajdonképpen ez az édeni Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatnak lesz a helyreállítása. Így volt ez kezdetben, Isten mindig is így akarta, hogy legyen, és így lesz ez akkor, amikor az üdvözülteket elviszi az elkészített helyekre. Habár örökké fog tartani ott a lét, mégsem fogunk unatkozni. Lesznek örömök, lesznek tennivalók, lesznek olyan dolgok, amelyeket majd lesz időnk és vágyunk és alkalmunk is megismerni, tanulmányozni. Nem lesz az örökké valóságban, a mennyben, nem lesz halál, fájdalom, könyhullatás, szomorúság, betegség. Nem lesznek műtétek, nem lesznek balesetek, nem lesz csalódás, baj, éhség vagy szomjúság. Ezek mind-mind elmúlnak. Úgy írja János apostol, hogy ezek nem lesznek, mert az elsők elmúltak. És ennek a helyét veszi át egy teljesen más világ, amely nem csak anyagi formáit tekintve lesz más, hanem annak légköre, annak hangulata, annak egész lényege más lesz, különböző attól, amihez mi itten hozzászoktunk. A mennyben nem fogunk elfáradni, Ésaiás 40:31 szerint. A megváltottak egészségesek lesznek, a süketek hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a nyomorékok járni, és ezentúl nem lesz ott sem öregedés, sem egyéb fajta testi leépülés. Testben egészségesek, épek leszünk. Nem fogjuk magunkon hordozni a földi egészségtelen körülményeknek azokat a jeleit, amelyek öregítenek és betegítenek bennünket jelenleg. Isten országában nem lesz helye továbbá nem csak romlásnak, nem csak degradálódásnak, hanem nem lesz helye bizonyos jellemvonásoknak sem. Isten országában, Jelenések 21:8 és 22:15 szerint nem lesz irigység, nem lesz félelem, gyűlölet, hamisság, féltékenység vagy tisztátalanság, nem lesz törvényszegés, nem lesz paráznaság, nem lesz aggodalom, félelem, és így tovább. Az embereket nem fogja nyomasztani a stressz, az aggodalom, amely manapság nagyon sok embert kórházba és végül a sírba visz. A mennyben nem lesz szükség sem gyógyszerekre, sem mankóra, sem protézisekre. A mennyben egy szóval testi, lelki épségnek, egészségnek fogunk örvendeni. Föltette egyszer valaki a kérdést, amikor a mennyről beszélgettünk, hogy miféle testben fogunk mi oda kerülni? És fel fogjuk-e ismerni egymást? Van erre két bibliavers, amelyek egymást kiegészítve megadják a választ. Lukács 24-ben olvassuk Jézus Krisztus egyik megjelenését a feltámadás után. Megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak, és mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Jézusnak tehát fizikai húsvérteste volt, még a feltámadás után is. Egy apró különbség azonban van a között a test között, amit viselünk most, és ami akkor lesz. Pál apostol úgy írja, hogy ez a test romlandó, 1 Korintus 15 szerint, az a test azonban romolhatatlan lesz, fizikai, húsvértest, de nem lesz kitéve betegségnek, öregedésnek. Filippi 3:20-ban pedig úgy olvassuk, az Úr Jézus Krisztus elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Mindezek mellett megőrizzük azokat a vonásokat, amelyek alapján bennünket ismerőseink majd azonosítani tudnak. Végül pedig, egy utolsó kérdésképpen, hogyan lehetek biztos abban, hogy én is helyet kapok ebben a dicső és fenséges országban? Induljunk ki abból, amit Jézus Krisztus mennybe menetel előtt mondott a tanítványoknak. Íme elmegyek, és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János 14:2. Jézus Krisztus tehát kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy mi is ott legyünk. Jézus Krisztus oldaláról tehát megvan a kezdeményezés, és ő nem csak vágyik arra, hogy ott legyünk, hanem helyet is készít. Másrészt azonban, hogy ott leszünk-e vagy sem, bizonyos mértékben rajtunk is múlik. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Olvassuk Jelenés 3:20-ban. Jézus Krisztus tehát kapcsolatot szeretne létesíteni velünk. Még mielőtt eljutunk Isten országába, ő szeretné, ha kapcsolatba léphetne velünk. Egy kapcsolat pedig minimum két félen áll. Két ember kapcsolata tehát mind a kettőn áll. Nem elég Jézus Krisztusnak vágyni arra, hogy mi ott legyünk, nekünk is vágyni kell. És nem elég csak vágyni, hanem Jézus Krisztust követni kell ahhoz, hogy eljuthassunk oda. Ha őt követjük, ha az út, az igazság és az élet lesz az, amely érdekel bennünket, és amelyért küzdünk az életben. Hogyha ezen az egyetlen úton járunk, akkor biztosak lehetünk, hogy az elkészített helyeken mi is ott leszünk, és örököljük majd ezt a várost, amelyet Isten készített mindazoknak, akik szeretik őt és hisznek benne. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489 Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
1: Elmúlt adásunkban foglalkoztunk egy kérdéssel. Hogyan lehet enyém a megváltás ajándéka? Ezzel kapcsolatban egyik hallgatón kérdezi. Hogyan nyerhetjük el akkor az örök életet? Kegyelem által vagy cselekedetekből? A kérdés elég komoly és súlyos. Sokan föltették ezt a kérdést, és sok vita folyt e fölött a kérdés fölött. Azonban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, néhány dolgot pontosabban meg kell fogalmazni. Először is, mi a kegyelem? A kegyelem Istennek egy, mondhatnám úgy, gesztusa, amelynek során fölajánlja a lehetőséget, hogy az ember, aki bűnös, aki képtelen megszabadulni bűnös életétől és önerejéből üdvözülni, Isten az ő kegyelmében felajánlja a lehetőséget, hogy mindezektől eltekintve a Jézus Krisztusba vetett hit alapján üdvösséget nyerhessen. Az aktus pedig, amelynek során Isten az ő kegyelmében részesít, azt nevezhetnénk megbocsátásnak vagy megigazításnak. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kegyelmes hozzánk, és habár a halált érdemeltük volna, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, és elfogadjuk őt személyes megváltónknak, akkor úgy tekint ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ami bűnös múltunkat tehát eltörli, megmossa a bárány vérében. Használja ezt a kifejezést a Szentírás. Azonban ezzel még nem zárul le minden, mert következik egy küzdelmes élet, amelynek során vigyáznunk kell, hogy nehogy visszatérjünk, visszasodrodjunk régi életünkhöz. És ezt nevezi több keresztény gondolkodó is a megszentelődés folyamatának. A múltat lezárjuk, eltöröljük, és következik az a folyamat, amelynek során vigyázunk, hogy ezentúl továbbra is tisztán éljünk. A cselekedetek azok tulajdonképpen a Jézus Krisztusba Isten bevetett hitünknek látható, kézzelfogható megnyilvánulásai. Körülbelül olyan viszonyban vannak egymással, mint a tűz és a meleg. Én még sosem ültem fagyos tűz mellett. Valahányszor tűz közelébe húzódunk, érezzük a meleget. Körülbelül így van a hit és a cselekedetek viszonya is. A cselekedet a hitnek a gyümölcse. A hit önmagában megmarad egy elméleti síkon, egy intellektuális játékot is jelenthet számunkra, amivel szellemileg az ideák síkján játszunk, de ha nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor semmit sem ér. Egy ismerősöm mondta, kemény dohányos. Én tudom, hogy a dohány tüdőrákot okoz, 30 éves vagyok, és már is rosszul érzem magam, de nem érdekel. Ha cigarettával a számban fogok meghalni, én akkor is dohányozni fogok. Tudta, hitte azt, amit az orvostudomány mondott a dohányzás káros hatásairól, de életében ez a hit nem gyümölcsözött tettekben. Hiszünk mi is Istenben, legalábbis állítjuk. Azt mondja Jakab apostol az ő levelének második fejezetében, a 19. versben, hogy még az ördögök, az elbukott angyalok, akiket Sátán magával sodort, még ezek is hisznek Isten létezésében, hisznek a végső büntetésben, de akkor is ezzel ellentétesen cselekesznek. A kérdést tehát nem tehetjük fel úgy, hogy hit vagy cselekedet. Mert a hit és a cselekedet együtt jár, mint a mágnes két pólusa, mint a tűz és a meleg, vagy használhatnánk egyéb hasonlatot is. Egyik tehát a másiknak a gyümölcse. Egyik sem ér semmit a másik nélkül. Kegyelemből tartatunk meg tehát. Isten kegyelméből üdvözülünk. Erre a kegyelemre a hit vezet el bennünket, hogy azt megismerjük és elfogadjuk, és ami hitünkből fakadnak, gyümölcsöznek a cselekedetek. Ezek tehát együtt járnak. Amikor viszont a hangsúlyt eltoljuk egyik vagy a másikra a kettő közül, akkor merülnek fel a komoly problémák. Pál apostol szavait idézve tehát, kegyelemből tartattunk meg, hitáltal, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Van, amikor egy szilárdnak tűnő párkapcsolatot is elronthatnak olyan múltban átélt traumák, amelyeket a kapcsolat egyik vagy mindkét szereplője feldolgozatlanul hordoz éveken át a lelkében. Hogyan ismerhetők fel ezek a múltban átélt és éveken át hordozott traumák? És mit tehetünk, hogy ezek ne veszélyeztessék egy párkapcsolat egészségét és tartóságát? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén szerkesztő és meghívottja Mihalec Gábor pár- és családterapeuta abban a rövid beszélgetésben, amelynek második és egyben utolsó töredékét fogjuk mai műsorunkban sugározni. A beszélgetés részlet elhangzásáig adásunk első perceiben egy történet fog elhangzani gyermekeknek és felnőtteknek ma Kjelcsá Dorin előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Általában én nektek fiúcskákról szoktam mesélni, mert fiú vagyok, és a fiúk szemszögéből szoktam látni a dolgokat, ezért most megpróbáltam egy olyan történetet keresni nektek, ami direkt a lányokról szól, egy kislányról. Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Janka. És képzeljétek el, ő nagyon-nagyon szerette a lovakat, szerette az állatokat, de különösképpen a lovakat. Azért szerette a lovakat, mert látta, hogy ezeken a lovakon lehet lovagolni. Ti szoktatok, voltatok már lóháton? Ültettek lóháton? Lovagoltatok? Na és ő nagyon szeretett volna lovagolni, de félt a nagy lovaktól, mert a lovak ugye tudjuk, hogy jó magasak, és kicsi gyerekként, kislányként megpróbálta hát a kutyával. De valahogy a kutya nem szerette volna, hogyha őt meglovagolják. És ezért mindig elszaladt. És néha-néha, amikor nagyon-nagyon kitartó volt a Janka, akkor még oda is csípett így finoman a fogaival, hogy hagyjál békén. Tudod, ilyen. Aztán megpróbálta, kiment az istállóba, és látott ott egy kis borjút. És az már ugye egy picit magasabb volt. És megpróbálta a borjun is lovagolni. Hát valahogy a borjú se szerette volna ezt a történetet. Úgyhogy a borjú is vonakodott, elment onnan, néha rugott egyet, de legtöbbször a farkával úgy oda csapott egy picit a Jankának az arcára, hogy azért érezze, hogy nem szeretné, hogyha őt meglovagolná a Janka. És Jankának volt egy nagyon okos nagytatája, aki észrevette ezt a vágyat Janka szívében, hogy ő lovagolni szeretne. És képzeljétek el, elvitte őt egy lovardába. És megmutatta, hogy itt vannak a lovak, ezeken fogsz majd, ha nagyobb leszel, fogsz majd lovagolni, de várd ki türelmesen addig, ameddig majd megnősz, nagyobb leszel, és biztosan fogsz tudni egy lóháton ülni. És Janka kérdezte, hát jó, nagytata, de ez mikor lesz? Holnap? És mondta nagytata, hogy nem, sajnos egy-két év azért még kell neked, de hát Janka nem értette, hogy mi az az egy-két év. És hát ő addig-addig próbálkozott, hogy egyszer arra a borjúra, amelyik egy picit úgy megnőtt hónapokon keresztül, azért csak felült. És hát az történt, hogy ez a borjú így dobta oldalra, így tudjátok, így a hátával, hol jobbra, hol balra. És Janka megtapasztalta azt, hogy milyen szőrén megülni nem a lovat, hanem a borjút, de a lovakat is vannak, akik így szőrén ülik meg. A lényeg az, hogy amikor felült a borjúra, és a borjú dobta jobbra-balra, akkor ő jobbra esett, meg balra esett. És amikor nagyon-nagyon kapaszkodott volna, akkor annyira kapaszkodott, hogy bal oldalról hirtelen a jobb oldalra esett. És akkor jobb oldalról próbált kapaszkodni, és a bal oldalra esett. És hát ezt egy jó párszor eljátszotta, és rájött, hogy hát így nagyon nehéz lesz. De a lényeg az, hogy látta nagytatája, Jankának a nagytatája, hogy hát azért itt komolyan kell foglalkozni ezzel a lovaglási akarattal, mert ez fontos a Jankának. És képzeljétek el, ez a nagytata nem várta ki a két évet, hanem látta a borjúval a történteket, meg a kutyával, és elvitte Jankát a lovardába, megint beíratta, és egy kisebb lóra, nyereggel, kantárral, kengyellel, úgy, ahogy az kell, elkezdte tanítatni Jankát. És Janka nagyon gyorsan megtanult lovagolni. És nagyon szerette, és különösképpen élvezte azokat a perceket, amikor ő a lovaldában lovagolhatott. A történetünk nagyjából ennyi, de ezért egy tanulságunk van. Nagyon nehéz az életben elboldogulni olyankor, amikor nincs egy biztos alapunk. Mert a lóháton szőrén megülni a lovat nagyon nehéz. De ha van egy nyerek, egy biztos alap, akkor azon sokkal könnyebb. Ha netán tudunk kapaszkodni lábainkkal, kezeinkkel, akkor sokkal könnyebb lovagolni. És az életben is így van. Ha bizonyos alapjaink vannak, fontos, biztos alapjaink, akkor sokkal könnyebben tudunk az élet problémáin keresztül menni.

0: Reménység hangja.
1: Én úgy képzelem el az embereket, mint tortákat. Lehet, hogy azért is, mert most éppen diétázom, és most mindenhol az édességet látom meg, de szóval én egy torta vagyok, egy kerek nagy torta, amelynek minden szelete másfajta torta szelet. Van egy orosz krém torta szelet, van egy ilyen gyümölcsös fitness szelet benne, ott van a kedvencem, az őrség zöld aranya, meg különböző más torta szeletek, és a feleségem is egy nagy torta, akinek különböző szeletei vannak. És amikor mi találkoztunk egymással, akkor valószínűleg úgy fordultunk egymás felé, hogy mindkettőnknél mondjuk az őrség zöld aranya találkozott, és azt gondoltuk, hogy hú, ez a torta szelet mutat felém, akkor biztos az egész torta ilyen. Csak hogy ezek a torták forognak. És néha felém kerül mondjuk a dobos torta szelet. Én nem szeretem a dobos tortát. Nem szeretem ezt a nagyon kemény részt a tetején, meg nekem a krémje is túl vajas, ilyen nagyon émeit. Nem szeretem. Biztos másnak ez a kedvence. Nem akarok én ezzel senkit megbántani. Csak amikor a feleségemnek a dobos torta szelete fordul felém, akkor az ijesztő. És akkor az én traumáim esetleg aktiválódnak, de közben nagyon sok más ember is forog ám körülöttünk, és mi van, ha akkor fordul valaki felém, akinél három őrség zöld aranya szelet mutat az én irányomba. És olyan könnyű ilyenkor elcsábulni, mert azzal az illúzióval ringatjuk magunkat, hogy biztos nála az egész torta csak azokból a szeletekből áll, amelyeket én szeretek.
2: Csak a felszínt ismerjük.
1: Így van, és sokan ilyenkor átlépnek egy másik kapcsolatba, áldozatává válnak ennek az illúziónak, és egyszer csak észreveszik, hogy nála 8 dobos torta szelet van, csak közben fordult, és akkor nem láttam, de akkor már késő.
2: Csak akkor már késő, és egyébként ez egy rendkívül jó hasonlat. Szerintem nekem annyira jól szemlélteti azt, amire gondolunk. És tényleg így van, ahogy mondod, hogy akkor már túl késő, és azért is nagyon fontos szerintem most ez a házasság hete, és nagyon fontos, hogy erről rengeteget beszéljünk, hogy az embernek jusson eszébe az, hogy esetleg amiről itt hallott, vagy akár egy terapeutánál, vagy bármi, nagyon sok filmben és nagyon sok idősebb, általában, vagy egy-két helyzetben én férfiaktól hallottam, hogy bárcsak visszacsinálhatná, és túllépett volna azon. Igen. Mert utána rájött, hogy de szívesen, még filmek is szólnak erről, az egyik kedvenc filmem Merész Tippel. Szóval az tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson ilyenkor. És egyébként még, amit én egy nagyon jó erőnek tartok, hogy ilyen esetben, amikor az ember egy kicsit meggyengül, akkor ott van egy isteni elv, amihez tudunk ragaszkodni, és azt gondolom, hogy keresztényként ez is egy nagyon jó erőt jelent.
1: Tettünk egy ígéretet, jóban, rosszban, és hát ilyenkor érdemes belekapaszkodni ebbe az ígéretbe. És ez egy gondolatváltás, egy gondolkodásmód váltást is jelent, hogy mi lenne akkor, hogyha a szükségből erényt kovácsolnánk. Mm. Igen, most már lehullott a lepel, most már látjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, látjuk önmagunkat is úgy, ahogy vagyunk, és látjuk, hogy hát bizony ott vannak ezek a sérülések. Mi volna, hogyha a vádlást átfordítanánk elfogadásba? Lehet, hogyha máshogy nézem a dolgot, akkor az ő sérüléseire pont én vagyok a válasz. És lehet, hogy az én sérüléseimre pont ő a válasz. Olvasok egy könyvet éppen a traumák kezeléséről, Sue Johnson írt, egy világszerte nagyon híres, elismert párterapeuta, és azt mondja, hogy túl gyakran alábecsüljük egy férj képességét arra, hogy az éjszaka szorongás miatt felébredő feleségét megvigasztalja. Uh-huh. És túl sokszor alábecsüljük egy feleség képességét arra, hogy az elgyötört férjének menedéket nyújtson, mert mindannyian erősnek akarunk mutatkozni. Néha szabad gyengének lenni, néha szabad elmondani, hogy én megsebzett vagyok. Nekem ez fáj.
2: Igen, hát ez a kommunikáció következő, ami egy nagyon fontos. Bizony. De még hogyha erre visszatérünk, hogyha tudnál egy-két példát a praxisod folyamán, hogy találkozol velük, hogy úgy lássuk, hogy mik azok a óriási különbségek, amik esetleg felvetődhetnek, és milyen megoldás született, vagy lehet-e csak így név nélkül?
1: Igen, természetesen csak név nélkül, mert nem lenne tisztességes bárkinek a történetét így kiemelni. Igen. Különösen akkor nehéz ez, amikor valakinél ez a traumatizáltság látványosabb, mint a másik félnél, és ez egy kicsit ilyen egyenlőtlenné teheti a helyzetet. Mondjuk ott van egy feleség, aki soha nem hallotta az édesapjától azt, hogy szeretlek. aki egy ilyen, valaki így fogalmazta, érzelmi ridegtartásban nőtt fel. Hát a lovak világából ismerjük a ridegtartást. Igen. Hát vannak emberek is, akik ilyen ridegtartásban nőnek fel. És úgy nő fel, hogy azokat a nagyon fontos impulzusokat, amiket egy kislánynak elsősorban az édesapjától meg kellene kapnia. Te vagy a leggyönyörűbb kislány a világon. Egy hercegnő vagy. Milyen szerencsés lesz egyszer az a férfi, akinek te igent mondasz. Ezeket nem hallja, és úgy nő fel, hogy egy ilyen űr marad a szívében. Ezt a szakirodalom apasebbnek hívja. Ott marad egy űr a szívében, és aztán jön egy férfi, aki azzal az ígérettel kecsegteti, hogy ezt a lyukat végre betömi a szívében, de mivel ezt nem ő keltette ezt a lyukat, ezért teljesen nem is tudja betölteni. És sokan ezt nem tudják, hogy ott vannak egymás mellett, mint pár, és a férfi tényleg próbálja a tőle telhető legtöbbet megtenni, de úgy érzi, hogy bármit ad, az sosem lesz elég. És egyszer csak elérkezik az a felismerés, hogy miért van az, hogy nekem mindig valaki más bűnéért kell bűnhődnöm? Mert akkor tudatára ébrednek annak, hogy de hát én bármennyit adok, én csak a férje tudok lenni. De azt nem tudom visszatölteni, amit kislánykorától kezdve az édesapjának kellett volna beletöltenie abba a szeretett tankba.
2: Az az igazság, hogy egyre bonyolultabb, tehát eddig is éreztük, hogy a házasság egy életen át, az nem egy könnyű történet, de tényleg, hogyha belenézünk, hogy mögötte mennyi minden van. Örülök, hogy említetted ezt a mintát egy kicsit, mert ezt még nagyon fontosnak tartom, hogy milyen szülői mintát látunk otthon, és ez nagyon-nagyon befolyásol, és hogy ezzel megnyugodhatunk-e, hogy az apám is megnézte a lányokat, akkor most nyugodj bele, hogy én is meg fogom nézni, vagy azért mi magunk döntünk, vagy ez annyira befolyásol bennünket, hogy képtelenek vagyunk másképp dönteni, mások lenni. De más példát is mondhatnánk, nem csak ezt a csajozós.
1: Én azt gondolom, hogy a megoldás abban van, hogy ezzel a kettős erőtérrel, ami körülvesz bennünket, megtanulunk jól élni. Ez a kettős erőtér, ez egyfelől a változásnak a nyomása.
2: Igen,
1: ha az apám is megnézte a lányokat, akkor tudnom kell, hogy nálam ez egy sebezhető pont, és akkor én változni akarok. Azzal tartozom magamnak, hogy változtassak a dolgokon, mert hogy ezzel a megsebzettséggel nem tudok igazán az lenni, akivé rendeltettem. Nem az az én rendeltetésem, hogy egyik reménytelen kapcsolatból vergődjek a másikba, mert mindegyiket tönkreteszem azzal, hogy mindig nézelődök, hogy hol van még préda, akit elejthetek. Másik oldalról viszont ott van egy másik erőtér. Változás ott van, ahol elfogadás van. És a változás meg az elfogadás erőterét valahogy kiegyenlíteni magunkban. Igen mondani arra, hogy én ez vagyok, én így működöm, innen jövök. Ez egy része annak, aki vagyok, békét kötök vele, és most megpróbálok megváltozni.
2: De ez jó, ahogy említetted, ez csak közös erővel lehet. Egyrészt változtatni akar valaki, a másik pedig elfogadja.
1: És ezt a társam felé sugározni.
2: Igen. Igen.
1: Úgy szeretlek, ahogy vagy, a sebeiddel együtt, a megsebzettségeddel, a fájdalmaiddal együtt. És ha ezt a fajta elfogadást tudjuk nyújtani egymásnak, akkor a gyógyulás elindul. Lehet, hogy soha nem leszünk tökéletesen gyógyultak. Nagyon tetszett egyszer a világ egyik leghíresebb traumakutatója, ugye Máté Gábor, és elmondta azt, hogy hát ő egy életen át küzd a traumáival, és már kitalált, hogy mi legyen majd a sírfelirata, ha egyszer meghal. Az lesz a sírfelirata, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz lesz. Tehát a traumáink valahogy végigkísérik az életünket, de megtanulhatunk együtt élni velük.
2: Most Kovács András jutott eszembe, nem régen voltunk egy előadói estén, ezt kaptuk a gyerekektől karácsonyra, és ugye ő ezt többször elmondja a műsoraiban, hogy az édesapja alkoholista volt, és hogy ő rendkívül fontosnak tartja, és nagyon-nagyon odafigyel rá, hogy az alkoholtól minél jobban távol tarts magát. Tehát tényleg, hogy ez nagyon fontos, hogy nem lehet az, hogy hát bocsánat, az anyám is ilyen volt, én is ilyen vagyok. Pontosan. Tehát egy része igaz, de a másik része meg a változás.
1: Nem lehet egy életen át mentegetőzni azokkal a dolgokkal, amiket gyerekként átéltünk. De hogyha most ezt átfordítom egy teljesen más dimenzióba, nem ez az a hozzáállás, ahogy Isten is viszonyul felénk? Aki pontosan látja a hibáinkat, látja a sebzettségeinket, látja a bűneinket, amelyeket mi magunk elkövettünk, meg amelyeket körülöttünk elkövettek, de hatottak ránk, és ezzel együtt azt mondja, gyere, ahogy vagy.
2: Igen, ez nagyon jó. Igen, az előbb is említettük, hogy egyrészt ez az elfogadás, meg hogy ketten együtt csináljuk, de az, hogy a kommunikáció mennyire fontos, hogy mi nők hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy ha nem mondunk el valamit, nem mondunk ki valamit, akkor is azt várjuk, hogy a párunk maguktól, magától találja ki. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ha nem bírok el vele, akkor ne féljek segítséget kérni. És azt hiszem, hogy ebben is nagyon fontos erősíteni egymást.
1: Igen, igen. Annyira meg tudja változtatni egy kapcsolat légkörét az, ahogyan beszélünk egymással. Igen. Néha párterápián megtörténik, hogy úgy átfogalmazom, amit egyikük mond a másikuknak, és megpróbálom azt így puhítani, de közben elmondani az érzelmet, amit mögötte látok, vagy vélek hallani, és hogy néznek rám, hogy de hát mi nem beszélünk így. Mondom, tudom, ezért ülnek ez itt. De ha megtanulnának így beszélni, akkor nem kellene itt ülniük. Ez nem egy olyan dolog, hogy így születtem, így kell engem elfogadni. Az, ahogy beszélünk egymásra, az egy tanult magatartás. Na most, ha meg lehetett rosszul tanulni, akkor át lehet tanulni jóra is.
2: Jó is. És hát ami nagyon fontos, hogy példák lehetünk.
1: Igen.
2: És azt hiszem, hogy nem csak a magunk életért vagyunk felelősök, hogy mi hogy milyen boldogságban egymegyik, mint a házasság, az egy óriási kaland. Mondjuk ki, hogy vannak nehézségek, eddig a nehézségekről beszéltünk,
1: de egyébként
2: nagyon sok szép dolog van benne, óriási kalandok vannak benne, és nagyon fontos, hogy ezt a gyerekeinknek így adjuk tovább, hogy bár vannak nehézségek, de megoldást találunk rá. És hogy gondoljunk abban, hogy mi amilyen példát mutatunk a gyerekünknek, olyan élete lesz, és azt a terhet fogja magával cipelni.
1: Ez így van. De talán, hogyha a példakép szerepünket hangsúlyozok, az sokakat úgy agyonnyom, ez egy akkora felelősség. És én is úgy éreztem, hogy én nem tudok, nem akarok, nem bírok példakép lenni. De mi lenne, hogyha ezt átfordítanánk? Egyszerűen csak hitelességre. Nem tudok példakép lenni, de igyekszem hiteles lenni. És megmutatom a gyerekeimnek a szenvedő arcomat is, megmutatom a győzelmekben úszkáló arcomat is, és aztán látják azt, hogy apámat is emberhúsból gyúrták, anyámat is emberhúsból gyúrták, én is ember akarok lenni, csupa nagy betűkkel kiírva.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Több Kálebre és Józsuéra van szükségünk. Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele. Írja az ige Mózes 4. könyvében, a 13. fejezet 30. versében. A harmadik angyal a menny közepén repül, hirdetve Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ez jelképezi az utolsó napokban elvégzendő munkát. Az üzenet semmit nem veszít erejéből terjedése során. János látta, hogy a munka egyre erősödik, amíg az egész föld megtelik Isten dicsőségével. Az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt az üzenetet nagy erővel kell hirdetni. Az Úr munkáját fokozott lelkesedéssel és energiával kell az embereknek tovább folytatni. Otthon, az iskolában és az egyházban a férfiakat, nőket és fiatalokat fel kell készíteni, hogy továbbítsák a világnak az üzenetet. Most, épp most van szükségünk Kálebekre és Józsuékra. Erős, odaadó, önfeláldozó fiatal férfiakra és nőkre van szükségünk, akik a frontra igyekeznek. Ma is teljesen megbízható emberekre van szükségünk, akik mindenben követik az Urat, akik nem hallgatnak, mikor szólniuk kell, akik acélszilárdan kitartanak az elvek mellett, akik célja nem a hatásvadász szereplés, hanem alázatosan járnak Istennel. Türelmes, kedves, megnyerő, udvarias emberekre, akik megértik, hogy az ima tudománya a hit gyakorlása, és olyan cselekedetek végzése, melyek Isten dicsőségéről szólnak, és népének javát szolgálják. Jézus követése a kezdetektől fogva teljes szívből való megtérést kíván, és a megtérés naponkénti megismétlését. Kálebnek Istenbe vetett hite adott bátorságot, ami megőrizte őt az emberi félelemtől, és lehetővé tette számára, hogy bátran és rendíthetetlenül kiálljon az igazság védelmében. Ugyanerre a hatalomra, a mennyei seregek hatalmas tábornokának erejére támaszkodva, a kereszt minden igaz katonája erőt és bátorságot kaphat a legyőzhetetlennek tűnő akadályok leküzdéséhez.

Két bátor ifjú megfutamította a filiszteusokat. Jonatán azt mondta fegyverhordozójának: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez, talán tenni fog valamit értünk az Úr. Mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást. 1 Sámuel 14.6. Az Úr Jonatánban, Saul fiában egy igaz, fedhetetlen embert látott, akit közel vonhatott magához, és akinek beköltözhetett a szívébe. Ez a két férfi bizonyítékát adta, hogy a mennyei hadvezér befolyása és parancsnoksága alatt cselekedtek. A külső szemlélő számára a vállalkozásuk meggondolatlannak tűnhetett, és minden hadi tudománnyal ellentétben állt. De Jonatán akciója nem emberi meggondolatlanság volt. Nem függött attól, hogy ő és a fegyverhordozója mire képesek önmagukban. Ő Isten eszköze volt, amelyet az Úr népéért, Izraelért használt. Elkészítették terveiket, és ügyüket Istenre bízták. Ha a filiszteus haderők kihívást intéznek feléjük, és azt mondják, jöjjetek, elindulnak. Jonatán és fegyverhordozója jelet kért az Úrtól. A felszólítás megérkezett, a jel adott volt. Ez a két férfi Istenbe vetette reménységét, és így haladt előre. A bátor kalandoroknak nem volt könnyű útjuk. Meredek sziklafalon kellett felmászniuk, hogy elérjék a csúcsot. A filiszteusok számára könnyű lett volna megölni ezt a két bátor, merész embert. De eszükbe sem jutott, hogy csupán két férfi bármilyen ellenséges szándékkal jönne felfelé. A fentről csodálkozó katonák, meglátva őket, túlságosan meglepődtek ahhoz, hogy megragadhatták volna fegyvereiket. Jonatánékat szökevényeknek tartották és engedték, hogy sérülés nélkül feljöjjenek. És hullanak vala Jonatán előtt, és fegyverhordozója is öldököl utána. Ez a merésztett pánikot keltett a táborban. 20 ember holtteste feküdt ott, és az ellenségnek úgy tűnt, hogy az emberek százai küzdenek ellenük. A mennyei seregek láthatóvá váltak az ellenséges filiszteus sereg számára.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Minden kedves néző és hallgató számára boldog szombatot kívánok, hiszen az imádati nap előestéjén vagyunk. Ma este az emberi család szempontjából Isten legnagyobb intézkedéséről hallhatunk. Az ember vétkezett, mit is tett Isten? Ez itt a kérdés, és ma a megoldásról hallhatunk, melyet Szász Barna Zsolt, erdélyi származású, de Magyarországon szolgáló lelkipásztor végez el. Áldott estét kívánok mindannyiuk számára!

Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és rádió hallgatókat. Két ember utazik a vonaton. Egy fülkében utaznak, az egyik nyugodtan, éppen újságot olvas, a másik az órájára néz, és látszik rajta, hogy feszült. Majd ismételten az órájára néz, és odaszól a vele szembe utazó nyugodt emberre, hogy nem igaz, hogy ön ennyire nyugodt tud lenni, amikor ennyit késik ez a vonat. A nyugodt emberünk csak felnéz, megvonja a vállát. Az ideges felpattan, kinéz az ablakon, az órájára nézi, és folytatja. Le fogom késni a megbeszélt időpontot. A vonat késett. Rengeteget. De a két emberben mégis volt valami közös. A közös az volt, hogy mind a két ember rossz vonatra szállt fel. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy az, hogy mi kimondjuk, hogy mi megtért emberek vagyunk, mi kimondjuk az, hogy mi gyülekezetbe járó emberek vagyunk, az elégséges. Az, hogy megtért emberként éled az életedet, az azt jelenti, hogy leszálltál egy rossz irányba a menő vonatról. Rendezted Istennel a kapcsolatodat. Megvallottad bűneidet, és az életed egy új irányt vett. A megtérés nem azt jelenti, hogy ugyanazon a vonaton mész tovább, hanem azt jelenti, hogy leszálltál, és teljesen más irányba tart az életed. Mit jelent a bűnrendezés? Mit jelent egyáltalán az, hogy bűn? János első levelének, a harmadik fejezetének a negyedik versében azt mondja az ige, hogy a bűn pedig maga a törvénytelenség, vagy az új fordítás fogalmaz, azt mondja, hogy a bűn a törvénynek a szegése, a törvényszegés. Mikor élsz bűnben? Amikor a törvény nélkül, a törvény hiánya nélkül éled az életedet. Ha azt olvassuk, hogy bűn, a görög írásban az szerepel, hogy hamártiá. Mi ezt a hamártiát mindig bűnnek szoktuk fordítani, viszont van egy olyan értelme, ami azt jelenti, hogy célt téveszteni. Akkor élsz bűnben, akkor vagy bűnös, amikor célt tévesztettél. Amikor nem az a cél szerint éled az életedet, amit Krisztussal közösen kellene élned, hanem egy egész más célt fogalmaztál meg magadnak, és más cél szerint éled az életet. Hogyan lett a bűn? Hogyan jött a bűn a földünkre? Mózes első könyvének a harmadik fejezete arról tesz bizonságot, hogy a földön minden tökéletes volt. Ott volt az első emberpár, és övék volt az egész föld, az egész teremtett világ. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten nagyon nagy dolgot kért az első emberpártól. De gondoljuk csak végig. Ott van a ma ismert földünk, és van rajta két ember. És Isten azt mondja, hogy az egész földön van egy fa, aminek a közelébe se menj, aminek a gyümölcsét ne is érintsd, de ami a legrosszabb, ne egyél belőle. Nagy dolgot kért Isten az első embertől. Minden a tiéd, az egész föld a tiéd, minden tökéletes, csak ezt a fát kerüld el. Éva oda megy, elkezd beszélgetni a kígyóval, az ős csalóval,
leszakítja a gyümölcsöt, eszik abból, majd visz Ádámnak. Ádám mérlegel, majd ő is eszik a gyümölcsből. És mi történik ezután? Mit jelent az, hogy bűn? Azt olvassuk az igében Mózes első könyvének 3. fejezetében, hogy rögtön utána, hogy ettek a gyümölcsből, megnyíltak az ő szemeik. És észrevették, hogy ők mezítelenek. Majd ezután fülgáfa leveleket akasztottak magukra, és mikor meghallották Istennek a hangját, akkor elrejtőztek. Hogyan nézett ki ez a jelenet egy nappal azelőtt? Megjelent Isten hűvös alkonyatkor a kertben, és amikor meghallotta az első emberpár, hogy maga a teremtő Isten van ott, akkor odaszaladtak hozzá, megölelték, és azt mondták, hogy taníts minket. Majd eltelik ez a bizonyos nap, eltelik az a nap, amikor már Éva szakít a gyümölcsből, amikor már Ádám is eszik belőle, és amikor meghallják Istennek a hangját, akkor nem odaszaladnak hozzá, hanem elrejtőznek. Mit csinál a bűn az emberrel és Istennel? Mit csinál ezzel a kapcsolattal? Éket ver. Elszakít a bűn Istentől. Azt a célt, amiben megteremtett Isten, azt a célt magunk mögött hagyva egy egész más célt kezdünk el követni. Célt tévesztett lett az ember. Ezek után elhangzik az úgynevezett ős evangélium, és van egy igerész, amivel nem igazán szoktunk foglalkozni. Mózes első könyvének a 3. fejezetének a 20. versje így szól. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Honnan lett a bőrruha? Isten nem teremtett bőrruhát. Ahhoz, hogy bőrruhát adjon az első emberpárnak, valakinek meg kellett halnia. Róma 6.23-ban azt mondja az íge, hogy a bűn zsoldja, a bűnnek a következménye, a céltévesztésnek a következménye a halál. Nem tudjuk, mennyi idő telt el a teremtéstől a bűnesetig. De talán azt kijelenthetjük, hogy nem egy-két nap. Isten megteremtette az állatokat, majd megteremtette Ádámot, és azt mondta Ádámnak, hogy itt vannak ezek az állatok. Ismerd meg őket, nézd meg, hogy milyen tulajdonságaik vannak, nézd a szemükbe, játsz velük, és amikor látod azt, hogy milyen tulajdonságaik vannak, akkor nevezd el őket. És Ádámnak az ő megteremtése utáni időkben az volt az ő feladata, hogy az állatoknak nevet adott. Annak az állatnak is ő adta a nevét, ami végül az ő bundáját adta, az ő bőrét adta Ádám bűnéért. Legyen az egy bárány, vagy egy kecskegida, vagy egy őz. Az előtti napig még ott szaladgált Ádám mellett. Ádám ránézett, és Isten csodálatos művét látta addig benne. Lehet, hogy esténként odabújt Ádámhoz és Évához, és ott aludt velük. És most Ádám végig kellett azt nézze, hogy meghal, az ő hibája miatt. A bűnnek mindig halál a következménye. Ugrunk egy kicsit az időben. Hogyan nézett ki a bűnrendezés? A bűnnek az elrendezése az Ószövetség idején. Isten elrendelte az áldozati rendszert. Ha bűnt követtél el, fognod kellett egy bárányt, kecskét, gerlepárt, el kellett vidd a Szent Sátorhoz, vagy később a templomhoz,
rá kellett tedd a kezedet az ő fejére, ő a te szemedben nézett, és meg kellett vald a bűneidet. Miután ez megtörtént, agyapap, vagy neked önkezüleg, meg kellett ölnöd az állatot. Miért? Mert vétkeztél. Majd a pap felfogott a véréből, hintett az oltárral, és volt úgy, hogy vitt be a kárpitra is. Hadd kérdezzem meg, kedves néző, kedves hallgató. Ezzel a tettel volt rendezve a bűn, vagy nem volt rendezve a bűn? Nem ezzel lett rendezve a bűn. Maga az áldozati rendszer csak egy előremutatás volt. Egy olyan törvény volt, ami előremutatott az igazi bárányra. Előremutatott arra, hogy mi fog történni. A bűn valóban nem itt lett megbocsátva, nem itt lett eltörölve, hanem majd később, amikor az igazi bárány megáldoztatik a kereszten. Mint egy előremutatás volt arra, hogy mi fog történni a kereszten. Törvény. Nem tudom, hogy hallottátok-e már azt a kijelentést, hogy a törvény már nem fontos. Nem törvény alatt élünk, hiszen Krisztus meghalt a kereszten, és innen már számunkra a törvénynek nincs legitimitása. Nem kell a törvénnyel foglalkoznunk, hiszen kegyelem által van üdvösségünk, és Isten kegyelme mindent eltöröl. Meg amúgy is Isten a keresztre szegezte a törvényt, a keresztre vitte, és ott a keresztre szegezte a törvényt. Akkor mégis miért fáj az nekünk, hogyha meglopnak? Miért fáj az nekünk, hogyha megcsalnak? Miért fáj az nekünk, hogyha valakit a szeretteink közül csúnyán orvul meggyilkolnak? Miért fáj az nekünk, hogyha valaki megkívánja a mi tulajdonunkat, és elveszi azt? Miért fáj nekünk, hogyha csúnyán beszélnek velünk? Mert hogy a törvénynek az egyik fele az az embernek fáj. És úgy vagyunk vele, hogy az első négyen nem foglalkozunk, mert hogy azt Isten a keresztre vitte. A második fennmaradt hatot, az úgy fáj nekünk, ezért foglalkozunk vele, és azzal arra úgy igényt tartunk. Csak hogy Isten törvénye egész. Nem lehet külön választani. Nem lehet azt mondani, hogy a Bibliának egyik része tetszik, a másik része nem tetszik. Mit vitt Jézus a keresztre? Hát azt a törvényt, ami róla szólt, a ceremoniális törvényt. Hiszen az egész áldozati rendszer arra mutatott, ami a kereszten megtörtént. Azt mondja Isten, hogy én vagyok egyedül a te Istened. Ne legyen senki más rajtam kívül. Mégis hány más Istent tisztelünk? A munka istenét, a család istenét, a pénz istenét. És sorolhatnám. Azt mondja Isten, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz. De ez nekünk nem fáj, hogy ott vannak a báványistenek meg a keresztek, emellett el tudunk menni. Az fáj, ha meglopnak, de a bávány az nem fáj. Azt mondja Isten, hogy az én nevemet hiába felneved, ne káromold az én nevemet. Ez se fáj nekünk. Csak az, hogyha megcsalnak. És azt mondja Isten, hogy tartsd meg a szombatot. Hat napon át dolgozzál, végezz minden dolgodat, de a szombatot azt tartsd meg. Pár héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ki van égve. Egyszerűen nincs ideje megállni. Nincs ideje arra, hogy töltekezzen. És akkor azt mondtam neki, hogy de hát van egy isteni rendelet, ami azt mondja, hogy hat napon át dolgozzál, és a hetediken álljál meg. És hidd el, hogy meg fognak oldani a problémáid. De hát Isten a keresztre vitte a törvényt. Nem, kedves testvérem?
A törvény, Isten ígéje, az ma is élő és ható. A ceremoniális törvény megszűnt, hiszen azt olvassuk, hogy amikor kimondta Jézus, hogy elvégeztetett, amikor megöletett a kereszten, akkor a templomnak a kárpitja, ahova vért vitték be, az felülről egész le ketté hasadt. Már nincs ahova bevinni a vért. Már nincs ahova a bűnös vért bevinni és ráhinteni. Nincs amit megtisztítani évenként. Hiszen megöletett, megáldoztatott az igazi bárány. Éretted és érettem. Már nem kell bárányra rátenni a kezedet, hogyha vétkeztél. Már nem kell elmetszeni a nyakát. Mert Isten fia meghalt, éretted. És hogyan történik ma a bűnrendezés? Hadd idézzek egy klasszikus igeverset, amelyet úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk, János 3.16. Mert úgy szeret Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mennyire csodálatos ez a szöveg. Kisgyermekként már megtanítják a szüleink. Hogyha éjszaka felkeltenének, és azt mondanák, hogy János 3.16, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről fújnánk, zengenénk. De átéreztük valaha azt, hogy mit is jelent. Átéreztük azt, hogy mit jelent az, hogy adta Isten az ő fiát. Hogyha te hiszel, akkor életed legyen. Sokkal mélyebb ez a szöveg attnál, mint sem, hogy fel tudnánk fogni. Sokkal mélyebb annál, mint sem, hogy ki tudnánk meríteni ennek a mélységét. Nem azt mondom, hogy megértettem azt, hogy mit is jelent ez. De amikor megszületett a fiam, majd később a lányom, akkor egy kis szeletét át tudtam érezni. Miért mondom ezt? Van egy történet a Bibliában, ami az egyik kedvenc történetem. És olyan szépen tudtam róla prédikálni. De igazából nem értettem. Mindaddig nem értettem meg, amíg meg nem születtek a gyermekeim. Ez a történet Mózes első könyvének a 22. fejezete. Így kezdődik. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot. Menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Meghívlak, hogy amikor újraolvasom a szöveget, amikor azt a szót hallod, hogy Ábrahám, akkor helyettesíts be a nevedet. Amikor azt a szót hallod, hogy Izsák, akkor helyettesíts be a gyermekeid nevét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Barnát, és megszólította. Barna, ő így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a gyermekeidet. A szívednek csücskeit. Fogd azokat, akikért imádkoztál.
akikért mindenedet odaadnád. Fogd Noét, és fogd Noát. Fogd meg a kicsi kezüket, és áldozd fel őket. Fogd az egyetlen egyedet, fogd a gyermekeidet, és mondj le róluk. János 3.16. Isten fogta az egyetlen egyét, a fiát, és adta azért, hogy neked életed legyen. A Golgotán nem volt helyettesítő bárány. Ábrahám végigvitte a történetet, ott van Mória földjén, felmegy a hegyre, ráteszi Izsákot az oltára, felemeli a kezét, de nem kell lesújtson, mert az Úr angyala megállt, parancsol. És azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, állj! Itt a bárány. Látom azt, hogy hűséges vagy. A Golgotán nem volt, aki ájt parancsoljon. Nem volt, aki azt mondja, hogy én majd helyettesítelek. Nem volt, aki azt mondja, hogy ennyi, elég. Mert ő annyira szeretett téged, hogy engedte, hogy a fiát megöljék, hogy neked örök életed legyen. Mert Róma 6.23 nem ott áll meg, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem zárja itt le, hanem azt mondja, hogy Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Ha megnézzük a görög szöveget, nyugodtan fordíthatjuk úgy, hogy a bűn zsoldja a halál, de... És mindig a de után jön a lényeg. Fordíthatjuk úgy nyugodtan, hogy de... Krisztus kegyelmi ajándéka. Egy ajándékot adott Isten neked és nekem. Nem kell fogd a gyermekedet, mert ő adta az ő fiát éretted. Hogyha hiszel, akkor örök életed legyen. 2 ember utazik a vonaton. Vajon mikor vizsgáltad meg utoljára az életedet, hogy jó irányba tart-e? Vajon mikor vizsgáltad meg utoljára az életedet, hogy a cél az helyes-e? Ülhetsz nyugodtan a vonaton, és azt mondva, hogy rendben van az életem. De attól még a vonat mehet rossz irányba. Miért Krisztus volt az egyedüli jó ajándék? Miért Krisztus volt az egyedüli jó megoldás arra, hogy életed legyen? Hogyha veszünk egy terméket egy boltból, mindig a termék előállítója vállalja a garanciát a működésre. Mindig a termék előállítója vállalja a garanciát arra, hogy 1, 2, 3, 5, 10 évig működni fog. Ki kellett vállalja a garanciát arra, hogy az ember jó célt fog bejárni? Hát nem más, mint a Teremtő Isten. És ki volt a Teremtő? Miért a fiúnak kellett meghalnia a kereszten? János Evangéliumának az első fejezetének az első versei szólnak. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kezdetben. Melyik bibliai rész kezdődik még így, hogy kezdetben? Hát Mózes első könyve, a Teremtés könyve.
János a fiú kezébe helyezi a teremtés munkáját. Ezért volt egyedül ő a tökéletes áldozat, egyedül volt ő az, aki vállalni tudta a garanciát arra, hogy nem egy célt tévesztett ember lesz a Földön, és ha mégis célt téveszt, akkor ő az, aki megváltja. Kedves testvéreim! Nem kell, hogy céltévesztve üljünk egy rossz irányba tartó vonaton. Nem kell beletörődnünk abba, hogy nem jól döntöttünk. Hiszen Istennek van megoldása. Eljött, meghalt éretted, hogyha hiszel benne, akkor örök életed legyen ajándékba. Nem kell felsorold az érdemeidet, nem kell hozd a bizonyítványt, hogy mennyire ügyes, jó keresztény ember vagy. Hinned kell. A Golgotán eldőlt minden. És innet már csak a te döntésed van hátra. Isten az ő megoldását bemutatta. Egy tökéletes terv, tökéletes megoldással. Hogyan döntesz? Istennel? Egy olyan célt követve, ami az örök élet, vagy céltévesztve, mész a világ által felajánlott normáknak az útján. A te kezedben van. Imádkozzunk. Menj mielőtt Istenünk, köszönjük, hogy eljöttél, és meghaltál értünk bűnösökért. Köszönjük, Urunk, az, hogy a te szereteted végtelen, a te kegyelmed nagy. Köszönjük, Urunk, az, hogy te nap mint nap felajánlod számunkra a lehetőséget, hogy döntsünk melletted. Urunk, adj erőt, adj hitet, adj bizalmat és adj bátorságot, hogy fel tudjuk vállalni a mi hitünket. Tudjunk önvizsgálatot tartani. Meg tudjuk vizsgálni azt, hogy vajon milyen normák szerint éljük a mi életünket. Vajon milyen iránytűvel haladunk az életünkbe. Te ígéd szerint élünk, vagy világi normák szerint éljük az életünket. Urunk, te adj bölcsességet, és adj hitet, hogy bízva hittel kövessünk téged, az egy örök Istent. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten megoldása mindig az egyedi és a legjobb. Mikor még meg sem születtünk, Isten már megalkotta azt a tervet, hogy megmentsen. Megváltásunk bizonyos alapokon áll, melyet már Ádám és Éva is tapasztalt, láthatott, átélhetett. Ők remélték és várták azt, amit 2000 évvel ezelőtt az emberi család láthatott, és mi visszatekinthetünk arra a csodálatos eseményre, és egyben szomorú eseményre, hiszen Jézus Krisztus kereszt áldozatáról van szó, mely kiemelte világunkat a bűnből. Köszönjük ezt a megváltó Urunknak. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennem.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék bemutatkozni. Tóth Sándor vagyok, lelkész és mentálhigiénés szakember. Ugye a Debreceni Egyetemen néhány lelkész társam pásztorál pszichológia szakon tanult. Én a Károli Egyetemen a pszichológia tanszéken tanultam a mentálhigiénét, és ott más elnevezésű diplomát adnak. A mai alkalommal tehát a depresszióról lesz szó, és ahogy az egész tudományos napok programja az, hogy az életmóddal hogyan lehet befolyásolni az életünk egyes területeit, a depresszió és az életmódnak a kapcsolatát keressük. Szeretnék először néhány gondolatot elmondani általánosságban magáról a depresszióról, utána, hogy hogyan lehet ezt az életmóddal befolyásolni. A depresszió az egy olyan szó, egy olyan kifejezés napjainkban, amit nagyon-nagyon sokszor hallunk, nagyon sokszor használunk. Nagyon érdekes, hogy egy néhány évtizeddel ezelőtt szinte alig használták ezt a kifejezést, és ma pedig ott van a mindennapi életünkben. Szinte nem létezik olyan nap, amikor ne jelenne meg valamilyen újságcikk, valamilyen TV riport arról, hogy a depresszió egy

népbetegség, ami tömegeket, milliókat sújt, és itt szó szerint azt lehet mondani, hogy egy ilyen viszonylag kis országban is milliókat sújt ez a betegség, és nagyon sokszor tényleg így fogalmazódik meg, hogy a depresszió az népbetegség. Másrészt a hétköznapi beszélgetések során is nagyon gyakran megjelenik az, hogy depressziós hangulat. Azért írtam ki ezt az idézetet, hogy néhány nappal ezelőtt Budapesten a mozgó lépcsőn mentek előttem fiatal lányok, tinédzserek, és ott hangzott el ez a mondat, hogy olyan depi a hangulatom ma. Tehát ott van a hétköznapi életünkben, a szavainkban, a mond kifejezéseinkben ez a depressziós lelkület, depressziós hangulat, és nagyon gyakran beszélünk erről. Miért is vált olyan gyakorivá ez a szó? Maga a szó azt jelenti, a depresszió, hogy egy ilyen lehangoltság, búskomorság, szomorúság állapota egy hangulatot jelöl. Bizonyos élethelyzetekben ez a depresszió, ez egy normális állapot. Tehát nem csak egy betegséget jelöl a depresszió, hanem bizonyos állapotokban, bizonyos élethelyzetekben természetes az, hogy szomorúak és lehangoltak vagyunk. Mondok néhány példát. A lányom az néhány nappal ezelőtt kapta meg az értesítést, hogy felvették őt a gimnáziumba, pedig biztos volt benne, hogy nem sikerült neki a felvételi, és hogyha egy olyan papírt kapott volna, hogy nem vették fel, akkor biztos, hogy nem kitörő örömmel ujjongott volna, tapsolt volna örömében, hanem szomorú lett volna. Vagy gondoljunk arra, hogy nagyon hétköznapi példa, hogy elveszítünk egy közeli hozzátartozónkat. Akár mennyire is mi bibliai alapokon hiszünk a feltámadásban, hiszünk abban, hogy még fogunk találkozni, hogy nem örökre veszítettük el. Ennek ellenére természetes dolog az, hogy fáj az, hogy a következő esztendőkben, következő időszakban nem lesz közöttünk, nem fogunk nevetni, nem fogunk ujjongani, hanem egy természetes dolog, hogy egy ilyen lehangolt, szomorú hangulatban leszünk, egy bizonyos időszakon keresztül, addig, amíg fel nem tudjuk dolgozni ezt a gyászt. Minden ember aktuálisan elhelyezhető egy skálán, egy depresszió skálán. Minden skálának ugye van két végső, két szélső állapota. Itt 0%-kal, meg 100%-kal jeleztem azt, hogy van, aki 0%-ban depressziós, ez az az ember, aki nagyon-nagyon boldog, örül, és egyszerűen bármit mondanánk most neki, nem lehetne kizökkenteni ebből a jó kedvből. Talán egy kicsit szeretném felidézni a Jobbnak a példáját, amikor egymás után történnek vele különböző katasztrófák, csapások, és mit mond Jobb? Az Úr adta, az Úr vette el. Nem lehet kizökkenteni, olyan erősen áll. Nyilván sok ideig, tehát hosszú ideig egy ember nem tud ilyen 0%-os depressziós szinten állni. A másik a 100%-os depressziós, aki olyan lehangolt, olyan szomorú, hogy bármit mondunk neki, minden nap, minden percben csak szomorú, csak sír. Valójában azt lehet mondani, hogy ilyen 0%-os, meg ilyen 100%-os ember nem létezik, hanem minden ember kivétel nélkül valahol a 0 és a 100% között helyezkedik el. Természetesen egy adott ember nem egész élete végén, nem egész életén át ugyanott van, hanem ez szinte minden nap egy kicsit változik. Az is igaz viszont, hogy vannak olyan emberek, akiknek majdnem minden napja úgy telik el, hogy valahol ott inkább a nullához van közelebb, és vannak olyan emberek, sajnos, akiknek ez a depressziós skálán betöltött helye, ez inkább a 100% fele van közelebb. És ami nagy kérdés az orvostudomány számára, és majd mindjárt fogjuk látni, hogy mit is eredményez az, hogy hol húzható meg az a határ, ahonnantól azt mondjuk, hogy na ez már a depresszió nevű betegség.
Vannak olyan dolgok az orvostudományban, amit különböző műszerekkel lehet mérni. Ugye itt elhangoztak például, hogy mikor mondhatjuk egy emberre azt, hogy túlsúlyos. Ugye láttuk azt, hogy különböző előadásokon, hogy ha a testmagasságból levonunk, nem tudom, minek a négyzetét, ki lehet számolni ilyen dolgokat, és akkor ha valaki egyetlen kilóval is átlépte azt a határt, akkor azt mondjuk rá, hogy na ő túlsúlyos. A depressziónál nincs ilyen mérhető dolog, nincs ilyen mérhető határ, ahol azt mondhatnánk, hogy na ettől a ponttól kezdve ez az ember már depresszió nevű betegségben szenved. Vannak tesztek, vannak skálák, amivel fel lehet mérni, különböző kérdésekre kell válaszolni, ami alapján pontokat lehet adni az embereknek is. Itt is be lehet sorolni az embereket egy ilyen skála alapján, de ezek nagyon relatívak, nagyon szubjektívek, és igazából nagyon nagy veszélyt is jelenthetnek, hiszen nem feltétlenül kell az embernek magát elkönyvelnie, hogy jaj, én most már beleestem ebbe a depresszió nevű betegségbe, amikor esetleg ott a határon van, mert éppen aktuálisan egy kicsit olyan depressziósabb a hangulata éppen azokban a napokban. A depresszió panaszairól, milyen panaszok jelentkeznek az embernél, hogyha depressziós? Egy nagyon fontos jellemzője a depressziós embernek, hogy rengeteget panaszkodik. Nagyon sokat mondogatja azt, hogy milyen rosszul érzem magam, mennyire rossz a hangulatom, nem tudok semmit csinálni, és lehetne sorolni, hogy mennyi mindent mond, és mégis bármilyen sok mindent mond el, nincs egy olyan kifejezés, amivel le tudnánk írni azt, hogy konkrétan mi is a problémája. Éppen ezért is használjuk ezt a kifejezést a hétköznapi életben olyan sokszor, hogy depressziós a hangulatom, mert hogy nincs jobb kifejezés rá. Az, hogy búskomor, az, hogy lehangolt, az nem fedi azt, hogy mit érez egy depressziós. És igazából nagyon fontos megértenünk azt, hogy az az ember, aki nem volt soha depressziós, az nem tudja, hogy mit is jelent depressziósnak lenni. És nem tudja megérteni, hogy mit is érez az a másik ember, aki éppen depressziós. Szeretnék idézni egy spanyol írót. Ez a spanyol író nagyon híres volt arról, hogy bármiről kérdezték, vagy bármiről beszéltek neki, ő gyönyörű szépen, találóan, nagyon választékosan tudott leírni bármit. És ez az író egyébként maga is a depresszió nevű betegségben szenvedett, és az egyik alkalommal, amikor arról panaszkodott az egyik író társának, hogy hát most is olyan depressziósnak érzem magam, akkor ez a társa megkérdezte, hogy de mit érzel? Mindig azt mondod, hogy rosszul vagy, de mégis mit érzel? Hát én is szoktam rosszul lenni, és meg tudom mondani, hogy fáj a fejem, vagy szédülök. Tehát meg tudom mondani, hogy mit jelent az, hogy rosszul érzem magam. És akkor Lope de Vega ezt mondta, hogy ha feltenném önmagamnak a kérdést, hogy vajon mi a bajom, nem tudnék felelni magamnak, bármeddig gondolkodnék is. Egyszerűen nem lehet megfogalmazni. Depressziós vagyok, ez a kifejezés, és nincs rá más szó, nem tudom másképp elmagyarázni, depressziós vagyok, ez a problémám. Mégis a szakemberek ugye megpróbálták, hogy lehetne körülírni ezt az állapotot, és milyen tünetei vannak elsősorban a depresszió nevű betegségnek, és azt állapították meg, hogy az élet öt területén jelentkeznek tünetek, tehát megpróbálták csoportosítani azt a sok mindent, amivel a depresszió jár, és az első ilyen terület az érzelmi élet. Tehát az érzelmi élet területén is jelentkeznek tünetek. Például az intenzív bánat, amiről már volt szó, tehát amikor nagyon bánatos az ember, az elutasítottság érzése.
engem senki nem hallgat meg, engem senki nem ért meg, és ugye látjuk az összefüggést, hogy nem tudja elmagyarázni, hogy mi baja van, depressziós vagyok. És a másik ember, aki még soha nem ért át depressziót, azt mondja, na de hát mi az? És elutasítja. Aztán érdemes volna arról beszélni, mindenkinek ajánlom, akinek a családjában vagy a környezetében depressziós beteg van, egy könyvet, az a cím, hogy Szemtől szembe a depresszióval. Lélekkontroll sorozatban jelent meg ez a könyv. Nagyon szépen leírja, hogy hogyan bánjunk a depressziós családtagokkal. Ugyanis amikor szembe kerülünk egy depressziós emberrel, és látjuk, hogy olyan szomorú, akkor önkéntelenül is jön belőlünk, hogy legyen már egy kicsit jó kedved. Hát örüljél már a dolgoknak, vagy gyere velem, csináljuk ezt és ezt, és azt látjuk, hogy ő meg nem akarja csinálni. És ezután a következő dolog az, hogy egy elutasítás lesz, hogy hát ha nem akkor, nem akkor legyél beteg, mert hát már nem mit tudunk csinálni. Egy ilyen emberrel jön az elutasítottság, és ő ezt nagyon jól átérzi. Nem leli örömét semmiben. És itt jön a probléma, hogy ajánlunk mi különböző dolgokat a depressziós embernek, csináld ezt, csináld azt, gyere velem ide, meg gyere oda, de ő nem leli örömét semmiben. És ez nagyon fontos, hogy olyan dolgokban sem, amiben korábban örömét lelte. Tehát elveszíti az érdeklődését különböző dolgok iránt. Elveszíti a humorérzékét. Majd a megelőzésnél, vagy az életmódnál lesz arról szó, hogy egy nagyon fontos dolog, amiről egy másik szekcióban van szó, hogy a humor az egyébként egy nagyon jó hatással van az emberre. Ugye a Biblia is mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Nagyon sok tanulmány jelent meg az utóbbi időben, hogy az immunrendszerünket is erősíti, és megerősít lelkileg is, de amikor már az ember beteg, depressziós beteg, akkor elveszíti a humorérzékét, akkor nem tud nevetni, akkor akármit mondhatunk neki, bármilyen vicceket mondhatunk az ő számára, nem tud rajta nevetni. A depressziónál egy kulcsfontos, kulcsfogalom a szeretet. Ugyanis a depressziós úgy érzi, hogy őt senki nem szereti, és igazából ő sem tud senkit szeretni. És ez a szeretet mindig egy ilyen kulcsfogalom lesz, hogy engem nem szeretnek, én se igazán szeretek senkit. Sírásrohamok. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy a depressziós ember sír, és hogyha megkérdezzük, miért sír, akkor nem tudja. Egyszerűen úgy érzi, hogy neki most sírnia kell. És ez nagyon sokszor utána tovább megy, és az öngyilkossági gondolatokhoz vezet, illetve hát nagyon sok esetben, elég sok esetben is öngyilkossági kísérletekhez, tehát nem csak gondolatokhoz, hanem öngyilkossági kísérletekhez vezet. A következő tünetcsoport a motivációs tünetek. Nem érdeklődik semmi iránt, nincs motivációja. Engem semmi nem érdekel. Ugye az előbb arról beszéltünk, hogy nem akar semmit csinálni, de nem is érdekli. Tehát bármiről beszélhetünk neki, nem érdekli semmi. Hiányzik a kezdeményező készség. Olyan emberek, akik egyébként mindenki úgy ismerte őket, hogy mindig elsők voltak, mentek, léptek, csináltak valamit, hívták a többieket, egyszerűen elveszítik ezt a készségüket, és nem kezdeményeznek semmit, hiányzik belőlük a spontaneitás, tehát elkezdenek valamit, megállnak, félbehagyják, aztán újra visszatérnek oda, újra belekezdenek, nem tudnak folyamatosan csinálni dolgokat. És hiányzik belőlük a lendület. Mindent olyan lassan csinálnak, mindent olyan komótosan, nincs meg bennük a lendület. Óriási erőfeszítést jelent minden, még olyan alapvető dolgok is, mint például az evés. Egyszerűen nincs kedve enni, nagyon sok depressziós, mert teljesen elhanyagolja az evést, nem eszik. Vagy a szerelmeskedés is. Tehát teljesen elhanyagolja a depressziós ember, mert ez is egy erőfeszítést jelent az ő számára. Nem akar semmit csinálni. Nagyon érdekes még a függőség. A depressziós ember mindig hozzá kapcsolódik, hozzá ragaszkodik a másik emberhez, és önmaga semmit nem tud csinálni, mindig a másik embertől függ.
mindig megkérdezi, hogy mit csináljak. És annak ellenére, hogy adunk tanácsokat, a tanácsokat nem fogadja meg, de amikor dönteni kell, akkor mindig a másik embert kérdezi, hogy mit csináljak. Tehát ez a függőség önmaga nem képes semmire. A harmadik csoportja a tüneteknek a viselkedési tünetek. Egyre több időt tölt a semmittevéssel. Ugye mindannyiunk életében egy normális lehet az, hogyha naponta egy bizonyos kis időt, akár ebéd után, mondjuk pihenéssel töltünk, lefekszünk az ágyra, ledőlünk, talán nem alszunk, egyszerűen csak pihenünk egy kicsit. A depressziós embernél nem arról van szó, hogy néhány percre ledől pihenni, hanem a nap nagy részét semmittevéssel, talán az ágyon való heverészéssel tölti. Aztán jellemző a depressziós emberre, hogy halkan, monoton hangon beszél. Ez szinte alig lehet hallani, hogy mit mond. Olyan elhalkuló a hangja, sokszor olyan remegő a hangja. A járása, a testtartása is egy nagyon jellegzetes a depressziós embernek, hiszen általában összegörnyedve jár, nem tudja kihúzni magát, és a tekintetét lefelé szegezi, mindig a földre néz, és nagyon jellemző, hogy amikor a másik emberrel beszél, akkor nem néz a szemébe. Nem tud a másik ember szemébe nézni. És hát vannak gondolkodási tünetek is, a gondolkodással kapcsolatos dolgok. Rossz véleménnyel van önmagáról. Tehát nagyon elégedetlen. Hogy én milyen vagyok, és akkor itt ez jelentheti a külsőt is, nincs megelégedve a külsejével. Ez például nagyon szembetűnő a tinédzser korban jelentkező depressziónál, hogy nincsenek megelégedve általában a tinédzserek a külsejükkel. Most aki depressziós tinédzser korban, az még inkább, még fokozottabban igaz ez, de nem csak a külsővel kapcsolatban, hanem nagyon sok belső értékkel sincsenek megelégedve. Kisebb rendűségi érzés. Én olyan szerencsétlen vagyok, nekem semmi nem sikerül. Én miért nem tudom megtenni azt, amit más meg tud tenni? Aztán nagyon jellemző a pesszimizmus, úgysem fog sikerülni. Engem úgyse lehet meggyógyítani. Vagy a negatív jövőkép. Nem fog változni már semmi. Nem fog semmit hozni a jövő, ami pozitív, ami jó. Döntésképtelenség, ugye erről beszéltünk már részben a függőség kapcsán, hogy egyszerűen nem tud dönteni semmiről a depressziós ember. És egy ilyen abszolutisztikus gondolkodás, hogy vagy fehér, vagy fekete, közte nincs semmi. Ugye vannak az életben olyan dolgok, amikről tényleg így kell döntenünk, hogy vagy fehér, vagy fekete, de azért az életben nagyon sok olyan dolog van, ami hát nem így dönthető el, hanem hát valahol a kettő között van, és a depressziós az nem tud ilyen döntéseket hozni. És végül a testi tünetek, ezek azok, amik a leglátványosabbak, vagy amelyekről a legkonkrétabban lehet beszélni, ugye a fejfájás, az egyik legfőbb jellemzője a depressziónak, az emésztési zavar, a mellkasi szorítás, az étvágytalanság, alvászavar, az szinte mindig megjelenik a depressziós embernél, és ami a legfontosabb és legjellemzőbb, ez a fáradtságérzés. Ez a, akármennyit aludtam, akkor is fáradt vagyok. A depressziós ember az viszonylag nehezen tud elaludni. Tehát alvászavarral küzd. De amikor előfordul olyan, hogy jól kialussza magát, tehát többet alszik, akkor is nagyon fáradt. Tehát bármennyit alszik, akkor is fáradt. Tehát ez egy nagyon jellemző. Most arra kell figyelnünk, hogy ezek közül, hogyha úgy magunkra ismerünk néhány dologban, nem biztos, hogy depresszióban szenvedünk, hiszen fejfájás nagyon sok mindentől lehet, fáradtság nagyon sok mindentől lehet, az előző tüneteknél is sok minden okozhatja ezeket a dolgokat, hogyha nagy részük ezeknek a tüneteknek jellemző valakire, akkor mondjuk azt, hogy na hát ő feltehetőleg depressziós. A depresszió előfordulásával kapcsolatban, a depresszió volt a múltban is, ugye amikor azt mondjuk, hogy mára egy népbetegségé vált, ez nem jelenti azt, hogy a régi időkben nem volt depresszió, és azt sem jelenti, hogy azért, mert valaki depressziós,
az nem élhet egy olyan életet, ami akár egy kimagasló élet. Felsoroltam néhány olyan embert, akit úgy legtöbben ismerünk a történelemből, ugye a zeneszerző Handel egy depressziós ember volt, és micsoda alkotások maradtak fenn utána, vagy Hemingway, egy csodálatos író volt, és depressziós emberként élte le az életét, de mégis fennmaradtak csodálatos dolgok utána. Abraham Lincoln, ugye a nagy politikus, szintén egy depressziós ember volt, Viktória királynő, és hát elég sokat hallunk arról, hogy a Bibliában is találkozunk bibliai személyekkel, akik depressziósok voltak. Most az igaz, hogy rendkívül megnőtt az utóbbi időben a depressziósoknak a száma. Nagyon sokat lehet filozofálni, és ez nagyon fontos, hogy filozófiai szempontból megközelíteni, hogy miért. Egy bizonyos, hogy Kopp Máriáék végeztek egymás után 1988-ban és 1995-ben felmérést, egy nagyon nagy átfogó, és azt látták, hogy ez alatt a 7 év alatt megduplázódott a depressziósok száma. Nyilván mindig szeretnénk mondani konkrét számokat, százalékban például, hogy az emberek hány százaléka depressziós. Na most itt van egy hatalmas probléma, mert ahány kutatónak az adatait nézzük, annyiféle adat létezik, és olyan adatok, hogy mondjuk a lakosság 1%-a, vagy a lakosság 80%-a. Tehát ilyen adatok léteznek, és azért mondom, hogy az 1 és a 80 között valójában minden előfordul, és ez azért van, mert hogy nincs egyértelműen eldöntve az, hogy mikortól mondhatjuk egy emberre, hogy depressziós. És nyilván az biztos, hogy nem igaz, hogy ahogy Szilvia a szakirodalom, hogy major depresszió, ez a kimondottan erősen depressziós betegség, ez biztos, hogy nem a lakosság 80%-ára jellemző. De az, hogy olyan lehangoltak vagyunk, méghozzá nem csak úgy időnként egy aktuális probléma esetén, hanem úgy általában, azért 1%-nál biztos, hogy több. Kopp Máriáék felmérése szerint átlag az a nők esetében olyan 30-35% között van, tehát azt lehet mondani, hogy a nőknek körülbelül egyharmada az, aki depressziós, és itt még mindig nem arról beszélünk, hogy akiknek feltétlenül gyógyszert kell szedni, hanem akikre úgy rámondhatjuk, hogy depressziósok. A férfiaknak a fele, tehát körülbelül a nők depressziós mértékének a fele, tehát a nők kétszer olyan depressziósok, vagy kétszer annyian depressziósok, mint a férfiak. Hallottunk egy előadást, hogy van olyan kromoszóma, ami bizonyos betegségektől megvédi a nőket, hát a depressziótól nem véd meg ez a kromoszóma, mert a nők kétszer annyian depressziósok. Nagyon érdekes, hogy az elvált emberek sokkal nagyobb százalékban depressziósok, mint azok, akik házasságban élnek. Még lehetne beszélni arról, akik nem házasságban élnek, de mondjuk özvegyek, mindenképpen az elváltak egy sokkal nagyobb százalékban szenvednek a depressziótól, és a nyugdíjasok. Tehát aki már nem dolgozik, ugye a nyugdíjasokra jellemző, hogy nincs igazi jövőkép nagyon sok nyugdíjasnál. Ugye voltak nagy terveim, hát nem valósult meg felesem, most már mit kezdhetek magammal, elveszítettem a munkahelyemet, már a család se igen néz rám. Tehát a nyugdíjas emberre sok olyan teher hárul, ami ahhoz vezet, hogy a depresszió sokkal inkább megjelenik náluk. Egy nagy kérdés, hogy öröklődik-e a depresszió, hát az előbb az öröklődésről elég sok mindent hallottunk. Itt is igaz, hogy maga a depresszió soha nem öröklődik, a depresszióra való hajlam azonban igen. Tehát azoknak az embereknek, akiknek a családjában volt depresszió szülőknél, nagyszülőknél, azok sokkal hajlamosabbak, hogy ők maguk is beleessenek ebbe a betegségbe, a depresszióba. Viszont itt megint igaz az, amiről hallottunk, hogy hogyan játszanak azon a bizonyos zongorán, tehát milyen környezetben vagyunk és mit tanulunk meg. És itt jön az életmódnak a szerepe. Milyen életmódot folytatunk?
Ugyanis ha én örököltem egy depresszióra való hajlamot, akkor az életmóddal befolyásolhatom azt, hogy mekkora valószínűsége lesz annak, hogy kialakul-e nálam ez a depresszió, vagy sem. És itt van egy nagyon nagy szerepe az életmódnak. A depresszió terápiájáról, de csak nagyon röviden, az antidepresszánsok az utóbbi időben nagyon-nagyon elszaporodtak. Ugye ezek azok a gyógyszerek, amelyek a depressziót gyógyító gyógyszerek, most már rengeteg van belőlük. Ha valaki antidepresszánst szed, annak ajánlom elolvasni egy nemrég megjelent könyvet, Depresszióipar a címe. Azzal kezdődik a könyv, hogy senki ne tegye le most azonnal a gyógyszert, főleg nem az orvossal történő megbeszélés miatt. Viszont határozottan állítom, hogy mi adventisták egy olyan területet érintünk ezzel, ahol a keresztségi fogadalmunkat talán a legtöbbször szegjük meg, hogy a gyógyszerekkel megfelelően bánok, és csak úgy fogyasztom, ahogy az szükséges. Ugyanis nagyon sokan szednek úgy különböző hangulatjavító szereket, hogy igazából nem kellene. És ebben mi magunk is hibásak vagyunk, mert rengeteg olyan ember van, akinek különböző problémái vannak, és ahelyett, hogy megkeresné a probléma okát, elmegy az orvoshoz, és megkéri, hogy írjon fel nekem hangulatjavítót, és úgy érzi, hogy ennélkül már élni sem tudok, és ilyen kis Isten lesz az ő számára a hangulatjavító gyógyszer. Másrészt ez a, amiben benne élünk, a gyógyszergyáraknak a nyomása, hogy mit kap az az orvos, aki egy hónap alatt megfelelő mennyiségű antidepresszánst ír fel a betegeknek, és ezért az orvos nagyon nagy előszeretettel írja fel ezeket a szereket, illetve hát nem tud mit csinálni. Egy konkrét példát tudok említeni, amikor egy buszsofőr, aki egyébként nem vezethetne ilyen gyógyszerek mellett, visszament elolvasva a mellékhatásokat a pszichiáterhez, aki felírta neki ezt a gyógyszert, és a pszichiáter azt mondta, hogy ne haragudjon, nekem 2 óra alatt 50 beteget kell ellátnom, hogy alkalmazhatnék több órás terápiát, marad a gyógyszer, amit 2 perc alatt fel tudok írni. Tehát sajnos nagyon sokszor nincs más, mint az antidepresszánsok, aminek a mellékhatásait nagyon sok esetben elhallgatják. Tehát olyan mellékhatások vannak, hogy nem megdöbbentő lesz az az adat, amit most hallottunk, hogy évi 100 000 ember hal meg a gyógyszerek mellékhatásaiként. Ennek ellenére én nem mondom azt, hogy soha semmilyen körülmények között nem szabad szedni ilyen gyógyszereket, hiszen különösen van egy úgynevezett endogén depresszió, amikor nem a külső hatások okozzák kimondottan a depressziót, hanem belső elváltozások, különböző anyagok a szervezetünkben nem megfelelő mennyiségben termelődnek. Ilyen esetben előfordul, hogy használ a gyógyszer, illetve amikor nagyon súlyos depresszióval megy el az ember az orvoshoz, és még nem kezdődött el a terápia, hiszen van a pszichoterápia, a következő dolog, ami nem néhány nap alatt, nem néhány hét alatt hat, hanem nagyon sok esetben hónapok kellenek, hogy a hatása érezhető legyen. Addig, amíg nagyon nagy krízisben van az ember, addig esetleg lehet szedni ezeket a gyógyszereket, de nagyon nagy a veszély, hogy hozzászokik az ember. A pszichoterápiával kapcsolatban nagyon sok embernek van egy félelme. Él a köztudatban egy ilyen elképzelés, hogy megint egy beszélgetés, hogy hova mész? Hát megyek a pszichológushoz. Hát miért? Bolond vagy? Mert így gondolkozunk, hogy valaki pszichológushoz, mert hát az bolond akkor. Még halljuk azt, például generál konferenciától volt itt nem régen egy vezető, aki elmondta a misszió konferencián, hogy hát ő minden hónapban elmegy a pszichológusához, egyszerűen azért, hogy letegye, megbeszélje a terheket, tehát hogy más kultúrákban ez egy természetes dolog, hogy elmegyek és átbeszélünk dolgokat, egy lelki megkönnyebbülést hoz az embernek, és a pszichoterápia, hogyha jól használják, akkor azt lehet mondani, hogy a depresszió egy jól gyógyítható betegség.
Csak sajnos idegenkedünk, hogy félünk ettől, és néha joggal, mert hallunk mindig olyan eseteket, amikor valaki elmeséli, hogy hát ő járt ugyan pszichoterápiára, de ez meg ez történt, és hát biztos, hogy van mögötte valami. És hát nagyon fontos az életmód. Az életmódnak különösen akkor van helye, illetve akkor van aktualitása, amikor szeretnénk megelőzni, hogy kialakuljon a depresszió, illetve egyszerűen depressziós hangulatunk van, de természetesen, amikor depressziós beteggé válik valaki, akkor is sokkal gyorsabb a gyógyulás, hogyha egy megfelelő életmódot folytatunk. Ugye a depresszió az nagyon sokszor azért alakul ki, mert van egy élethelyzet, amivel meg kell küzdenünk, és mi rosszul küzdünk meg azzal a bizonyos élethelyzettel. És nem tanultuk meg, hogy hogyan erősítsük meg magunkat, hogyan vértezzük fel magunkat a depresszió ellen. És hát az életmód elemek, ugye az életmód az mindig azt jelenti, hogy különböző elemeket egymás mellé teszek. Ugye volt erről szó, hogy ha valaki elhatározza, hogy vegetáriánus lesz, de mellette mindenféle más dolgot, ami az életmóddal kapcsolatos rosszul csinál, akkor ő hiába vegetáriánus, mert soha nem lesz egészséges. A depressziónál is van így, és szeretném itt külön kiemelni, hogy ugye orbáncfű az egy olyan gyógynövény, aminek a teája nagyon sok szakember szerint hangulatjavító, tehát a depressziót is gyógyítja. Viszont hogyha én depressziós beteg vagyok, és élek ugyanúgy, mint ahogy eddig éltem, de elkezdek orbáncfű teát inni, nem valószínű, hogy csak ettől az egytől meggyógyul a depresszióm. Tehát ez egy elem, az életmód változásomban egy elem, hogy elkezdek olyan gyógyteát inni, például orbáncfű teát, mert hogy ez előnyére van, tehát gyógyítja a depressziót. De emellett még nagyon sok mást is meg kell tennem. A fénynek, a napfénynek egy nagyon fontos szerepe van a depressziónál. Egy nagyon látványos statisztika az, hogy a téli hónapokban sokkal több a depressziós beteg, ugye télen jóval kevesebb a napfény. Ahogy eljön a tavasz, nagyon sok ember felgyógyul a depresszióból, sokkal jobban érzi magát, és hát igaz ez, hogy a napfény az nagyon jótékony hatással van. A mai ember az elszakadt a természettől. Nem vagyunk kint a természetben, nem ér bennünket a napfény, bent vagyunk egy irodában, bent vagyunk egy gyárban, olyan helyen dolgozunk, olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs napfény. És ezért is sokkal több a depressziós ember. Görögország ugye tőlünk jóval délebre van, jóval több a napfény, a napfénynek a mennyisége Görögországban. Magyarországon háromszor annyi a depressziósok száma, mint Görögországban. Tehát látjuk, hogy ez is arányban van, hogy ha sok napfény ér bennünket, az már egy javulást ér. És nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben egyre többet használják a fényterápiát, bár ez nem a napfény, hanem mesterséges fény, de nagyon sok depressziós gyógyítottak meg fénnyel, fénykezeléssel. Testmozgás. A testmozgás egy hatalmas erő a depresszióval szemben. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért. Hogyha én rendszeresen edzem az izmaimat, rendszeres testmozgást végzek, akkor ugye erős leszek. Ha jön valamiféle, most jelképes, jön valamiféle támadás, én erős vagyok, felkészült vagyok, és könnyen tudok védekezni egy támadás ellen. Ha én fizikailag erős vagyok, akkor lelkileg is sokkal erősebb vagyok. Ha én fizikailag le vagyok gyengülve, olyan lusta vagyok, akkor ez lelkileg is jellemző lesz rám. Tehát nem véletlenül, hogy a Biblia is mondja, hogy a test és a lélek között egy nagyon szoros összefüggés van, és az igaz, hogy az izmaink és a lelki életünk között is egy nagyon szoros összefüggés van. Például mennyire feszesek az izmaim, sőt, mennyire tudom koordinálni az, hogy feszes legyen az izmom, vagy ellazult. Ugye van egy másik fajta betegség, amikor állandó feszültségben érzünk, ugye ez a szorongásos betegségek. Amikor állandóan merev a nyakam, össze van szorítva az állkapcsom, és nem tudom ellazítani.
Nem tudom kontrollálni, hogy mikor legyek feszes, és mikor legyek ellazult. Most ez az ember, az ilyen ember nem tudja a lelki életét sem kontrollálni. Ezen alapszanak egyébként a relaxációs terápiák, hogy az embert megtanítják arra, hogy az izmait el tudja lazítani, amikor kell, és meg tudja feszíteni, amikor kell, és akkor lelkileg is egy sokkal ilyen intenzívebb hatást tud a környezetére kifejteni az ember. Ettől megint nagyon sok ember megijed, mert hogy különböző New Age mozgalmak és okkult szervezetek is előszeretettel használják a relaxációt, tehát nyilván ennek is van orvosi formája, amiben nincsenek benne ezek a New Age-es elemek. Érdekes módon a házi állatok jótékony hatással vannak a depresszióra. Különösen azok az állatok, amelyeknek olyan kellemes szőre van, és lehet simogatni őket, így különösen a kutya és a macska, és a ló, tehát ezt a három állatot szokták kiemelni, hogy különösen jó hatással van az emberre, és hatékony arra, hogy az ember kevésbé legyen depressziós, tehát a kutya, macska és a ló. Aminek a legnagyobb hatása van a depresszióra az életmód szempontjából ezek az emberi kapcsolatok. A házasság például, ugye az előbb láttuk, hogy aki házasságban él, az sokkal kevésbé, vagy sokkal ritkábban depressziós, mint az elvált ember. Itt külön kiemeltem, hogy a boldog házasságban élő ember, hiszen elindulhat egy ördögi körfolyamat, hogy rossz a házastársammal a kapcsolatom, akkor egyre többször érzem azt, hogy ez se sikerült, az se sikerült, egyre depressziósabb lesz a hangulatom. Ha depressziós a hangulatom, akkor egyre kevésbé fognak szeretni engem, még romlik a kapcsolatom a házasságon belül, és elindul egy ördögi körfolyamat, amiből nagyon nehéz megállni. De mindenképpen, aki arra törekszik, hogy egy boldog házasságban éljen, az sokkal ritkábban betegszik meg depresszióban. A barátság szerepe, ugye gondoljunk egy bibliai példára, Dávid és Jonatán példája, ugye, Dávid talán régen depressziós lett volna, ha nem lett volna egy olyan barátja, mint Jonatán. A barátság egy nagyon jó védelem a depresszió ellen. A közösség, ha az ember tartozik egy közösségbe, és itt igazi közösségről beszélek, ahol az emberek ismerik egymást, beszélgetnek egymással, tehát van egy ilyen közösség, az egy nagyon jó védelem a depresszió ellen. Erre alapul egyébként a pszichológiában a csoportterápia, amikor depressziósokat összegyűjtenek, és egy csoportban foglalkoznak az emberrel, mert szüksége van az embernek a közösségre. A megbocsátásnak egy óriási jelentősége van a depresszió tekintetében. Érzem-e azt, hogy Isten megbocsátott nekem? Meg tudok-e bocsátani én az embertársaimnak? Érzem-e azt, hogy nekem megbocsát másik ember? A depressziós emberre mindig jellemző az önvád, az, hogy nem tudunk megbocsátani, nekem nem bocsátanak meg, önmagamnak nem tudok megbocsátani. Bagdi Emőke foglalkozik egy úgynevezett megbocsátás tréninggel. Rengeteg testi és lelki betegségből gyógyult ki olyan ember, aki egyszerűen megtanult egy ilyen tréningen megbocsátani. Érdekes, és ilyen hatással van a megbocsátás. A hitnek, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a gyakorlatban is megmutatkozó hitnek egy óriási szerepe van a depresszióban. A hit ad nekem egy pozitív jövőképet. Ugye miért vagyunk depressziósok sokszor? Mert nincs pozitív jövőképünk, csak a rosszat látjuk. Nincs már hátra nekem semmi, nekem már semmi nem jön a jövőben. De ha tudom azt, hogy mit ígér Isten a Szentíráson keresztül, akkor van egy pozitív jövőképem. Van egy reményem, ami hiányzik a depressziós embernél. Reménytelenség. A remény, amit a hit nyújt, az kigyógyíthat a depresszióból. Megbocsátásról beszéltünk, a közösségről beszéltünk, és ugye a hit az mindezt nyújtja, mindenre tanít. Ott van az úrvacsora, ott van a közösség. Aztán itt külön kiemeltem ezt a perfekcionizmust, ugyanis a hit, a vallás, az nem csak pozitív hatással lehet ránk, hanem negatív hatással is a depresszióra, akkor, hogyha nem jól gyakoroljuk, márpedig nagyon gyakran beleesünk ilyen hibába.
Ugye az ilyen hiba az, amikor a modern kor farizeusai meg írástudói akarunk lenni. Ugye Jézus nagyon gyakran, sőt, azt lehet mondani, hogy mindig is inkább a farizeusok és írástudók ellen küzdött, nem pedig a pogányokkal szemben. Sokkal nagyobb veszélyt látott ezekben az emberekben. És ma is vannak ilyen emberek, akik állandóan a törvényeskedők. Tehát mindig megítélik a másik embert. Mindig csak azt látják, hogy én nekem most az a feladatom, hogy a másik embert megítéljem, önmagamat is, és tökéletes akarok lenni, és nem tudom elviselni, hogy már megint nem sikerült, már megint nem sikerült. Persze, Isten azt mondja a Szentíráson keresztül, hogy törekedjünk a jóra. És közben lássuk meg, hogy mindannyian olyan emberek vagyunk, akiknek szükségünk van a megváltóra, mert önmagunkat nem tudjuk megváltani. Az, amikor én önmagamat akarom megváltani, hogy tökéletesen be akarom tartani a törvényt, mert én majd megmutatom, hogy képes vagyok rá, akkor egy ilyen perfekcionizmusba esek, ilyen abszolút tökéletességbe esek, és ez egyrészt ellentétben áll a Biblia tanításával, másrészt az egyik legfontosabb dolog, ami depresszióhoz vezet. Helytelen életmód nagyban hozzájárul ahhoz, hogy depressziósok legyünk. Ugye azt mondtuk, hogy jön egy élethelyzet, amit meg kell oldani, meg kell küzdenünk az adott élethelyzetben. Most nagyon sok esetben a dohányzást, a kóros alkoholfogyasztást, a droghasználatot, mozgásszegény életmódot, vagy a kóros táplálkozási szokásokat választjuk ahelyett, hogy helyesen küzdjünk meg, és azt látjuk, hogy ezek mind-mind nem igazi megoldások. Tehát ugye valaki egyszer nagyon találóan mondta, hogy a legjobb stresszkezelő szer az a szilva pálinka, és olyan szempontból igaza van, hogy tényleg az alkohol egy feszültségoldó szer. De nem fogja megoldani a problémámat, tehát utána jön a depresszió. Vagy kóros táplálkozási szokások, ugye már külön pszichológusok szakosodtak a bulimia meg az anorexia kezelésére, mert olyan elterjedté vált, tehát a kóros soványság meg a kóros elhízás, mert úgy gondolják emberek, hogy ez egy megoldást jelenthet, de utána jön a depresszió, mert rádöbbenünk, hogy nem hozott megoldást. És a depressziós nézet, ami általánossá válhat, hogy ez az én hibám, én vagyok az oka. A Biblia azt mondja, hogy az Isten mindannyiunk életében meg fog engedni mindig is negatív dolgokat, próbákat, és nekünk ezeken keresztül kell menni. Tehát nem szabad mindig magunkat okolni, hogy mindig én vagyok a hibás, mindig én vagyok a felelős, hogy ilyen és ilyen dolgok megtörténhettek velem. Isten megenged ilyen próbákat. Nem lesz mindig így, mert hogy ez a mindig így lesz, ez vezet a depresszióhoz. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a kimenekedést is megadja. Tehát segít, nyilván nekem kell a lépéseket megtennem, és nem igaz az se, hogy én egy olyan ember vagyok, aki mindent elrontok, mert ez megint csak a depresszióhoz vezet. Látni kell azt, hogy nem vagyunk abszolút tökéletes emberek, esendő emberek vagyunk itt a Földön, Isten segítségével azonban azt lehet mondani, hogy csodákra vagyunk képesek, akár még a depresszióból is ki lehet gyógyulni.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat, megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják, amelyben szó lesz arról, hogyan bújik át a teve a tűfokán. Megvizsgáljuk, hogy mit jelent Jézusnak ez a példázata. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk negyedik tanulmányát. Mindenki egy úgynevezett jobb világ fele törekszik. Akik itt élünk, nyugati szomszédainkhoz, ők még nyugatabbra, azok pedig még nyugatabbra igyekszenek. Vajon hol van az igazi jó világ? Meglátjuk-e valaha? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Első olvasásra az az érzésünk támadhat nem egyszer, hogy Jézus a szegények, az elnyomottak ige hirdetője volt. És van is valami ebben, azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Jézust számos alkalommal a magasabb réteg képviselői is meglátogatták. Amint azt a múlt heti adásunkban is elmondtuk, Nikodémus is meglátogatta őt, aki nemhogy a felső 10 000, a felső 3, a leggazdagabb 3 ember közé tartozott Jeruzsálemben, és nem csak gazdagsága, hanem magasfokú szellemi képzettsége is kiemelte őt az akkori társadalomból. Máté evangélium a 19. fejezetében egy másik ilyen találkozást ír le az evangélista, amelynek során szintén egy gazdag ember jött Jézushoz, akinek nevéről vagy egyéb személyes adatairól nem tudunk. Csak annyit, hogy fiatal volt és gazdag. Máté evangélium a 19. fejezetében tehát a 16. verstől kezdődően így olvassuk el a találkozást. És ímé hozzájövén egy ember mondanéki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván elméne megszomorodva, mert sok jó szága vala. Ennek az ifjúnak a kérdése egy olyan vágyat fogalmaz meg, amely a mindenkori emberben benne volt. Meglelhetjük az örök élet utáni vágyat minden kultúrában, minden történelmi korban, mindenféle korhoz és társadalmi osztályhoz tartozó emberben. Az emberi vágy az örökké valóság után sokféleképpen megnyilvánult az idők során. Építettek piramisokat, tornyokat, egyéb emlékműveket, írtak könyveket, amelyek őket úgymond halhatatlanná tették, ki a maga módját választotta, hogy halhatatlanná váljék bizonyos értelemben. Az emberben tehát benne van az a gondolat, hogy szeretné az ő létét megnyújtani a halálon túlra is. Így kérdezte meg Jézustól is a gazdag ifjú, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ebben a kérdésben azonban nem csak az örök élet utáni vágy csillan fel, hanem az ifjúnak belső vívódása is felszínre kerül. Vágyott az örök élet után, és tudta, hogy ha így folytatja életét, akkor megtörténhet, hogy nem éri el a vágyott célt. Tudta, hogy valamilyen változásra van szüksége, és várta a külső segítséget, amely rávilágítson arra, hogy mit tegyen az örök élet elnyerése érdekében. Lehet, hogy a gondolat bennünk is sokszor felötlött, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Kicsoda nyerheti el azt? Egy ember alkoholos mámorában így beszélt az örök életről. Azt hiszik, hogy a mennybe mennek, abból se lesz semmi. És lehet, hogy mi is sokszor elcsüggedünk és legyintünk, és azt mondjuk örök élet. Talán nincs is ilyesmi, hogy én ott legyek, mese beszéd. Azonban a belső vágy megvan, és ezt nem szabad elfolytani. Nekünk is Jézushoz kell jönni és föltenni neki a kérdést, akár csak a gazdag ifjú. Jézus, mondd meg te, hogy mit tegyek. Te vagy az út, az igazság és az élet, te vezetsz egyedül az atyához, mondd meg te nekem, hogy mit tegyek. Jézus pedig azt mondja neki, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat, mire a gazdag ifjú felteszi a kérdést, melyeket. És Jézus felsorol néhányat a parancsolatok közül, összefoglalva nagyjából a parancsolatoknak a lényegét, és ezt az utolsó mondat teszi meg, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez a rövid mondat összefoglalja Isten parancsolatának a lényegét. Tulajdonképpen Isten parancsolatainak azt a részét foglalja össze, amelyik ember és ember viszonyáról szól. Egy másik evangéliumban megtaláljuk ennek a találkozásnak a párhuzamos megfelelőjét, amelyben valaki, egy törvénytudó megkérdezi Jézustól, melyik a nagy parancsolat. És Jézus azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, illetve szeresd fele barátodat. Ez az a két elv, ez az a két pillér, amelyen Isten mind a 10 parancsolata nyugszik. És ebből a kettőből gyümölcsözik a másik 10. Istennel és emberekkel szembeni viszonyunkat, magatartásunkat írja le, szabályozza. Az emberek vallási rendszerekben látják leginkább a megoldást, mert szerintük ez az, amely útat nyit a transzcendentális, az érzékeken túli világ felé. És az emberek sokféle vallási rendszer felé fordultak az idők során, volt közöttük nyitott, zárt körű, volt közöttük okkult vallási rendszer is. Újabban a kereszténységen belül is elég sokféle útat ajánlanak fel a különböző felekezetek. Egy szóval van miből válogatni. És az emberek közül mindenki talál egyet mást ezek közül az útak közül, amelyeken próbálja megközelíteni az örök életet. És igyekszik megfelelni betű szerint annak a mércének, amelyet ezek a vallási rendszerek állítanak. És tulajdonképpen a gazdag ifjú is ezt tette. Ismerte a zsidó vallás előírásait, tudta, hogy a törvények mit parancsolnak, és mégis megkérdezi Jézustól, mit tegyek. Lehet, hogy talán arra is várt a lelke mélyén, hogy Jézus az ő addigi engedelmességét, vallásos életét fogja jutalmazni, megdicsérni. Amikor Jézus megmondja neki, a gazdag ifjú azt mondja, hogy ő ezeket mind megtartotta, és mi hiányzik még? Sokan gondolkozunk hasonlóképpen. Valljuk a mi hitünket, kijelentjük, hogy ennek vagy annak az egyháznak vagyunk a tagjai, és hogy ennyi, meg annyi Isten tiszteleten, ilyen és olyan szertartásokon veszünk részt, és ezzel úgy gondoljuk, hogy letudtuk kötelességünket az egyházzal szemben, cserébe pedig az egyháznak is meg kell tennie érettünk azt, amit ígér. És valahol itten áll meg a legtöbb ember életében a vallásosság. A gazdag ifjú is megtartotta a parancsolatokat, és elvárta, hogy cserébe Jézus ezt megdicséri, és megígéri neki az örök életet. Azonban Jézus Krisztus Máté 19.21-ben megtoldja azt, amit a gazdag ifjú tett. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Tulajdonképpen ez az, ami a betű szerinti engedelmességet meg kell, hogy toldja, sőt, helyettesítenie kell a betű szerinti engedelmességet egy bizonyos fajta belső átalakulásnak. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, eredj, add el a vagyonodat. Sokan vagyonra vágynak, alig várják, hogy őseik, akiktől örökölniük kell, elköltözzenek ebből az árnyékvilágból, és rájuk hagyják az évtizedeken keresztül összeízzadt, összegürcölt vagyonkát. Várják azt, hogy nyerjenek a lotton, várják azt, hogy egy szép nap bejön a nagy nyeremény. Szeretném én látni azt az embert, aki egy ilyen tanácsra, mint amilyet Jézus adott, örömmel válaszolna. Add el a vagyonodat. Éppen arról mondjak le, amiről a legtöbbet álmodoztam, amiért annyit küzdöttem, amiért annyit áldoztam. Őrültség, mondaná a legtöbb ember. Hasonlóképpen gondolkozott a gazdag ifjú is, aki jól lehet nem mondott semmit, megfordult és szomorúan elment. Nem volt képes itthagyni azt, aminek annyira örvendett eddig élete során. Ez a magatartás, amely kiválóan tükrözi az emberek túlnyomó többségének a magatartását, nagyon sokat elmond arról az értékrendről, amely az emberben uralkodik. Nagyon sokat elmond arról a fontossági sorrendről, amely szerint a dolgokat értékeljük. Értékeljük a vagyont, értékeljük a hírnevet, értékeljük az eredményeket, amelyeket emberi teljesítménnyel elérünk, de ami felkészítene bennünket Istennel találkozni, ami felkészítene az örök életre, azokat valahol a lista közepére vagy a végére tesszük. És gyakran nem marad sem energiánk, sem időnk a lista végére elérni, csak az első néhány helyjel foglalkozunk. Éppen ezért, amikor Jézus Krisztus valamilyen úton, módon, egy könyvön, szentíráson, a lelkiismereten keresztül, vagy éppen egy rádióadáson keresztül hasonló kéréssel fordul hozzánk, hogy alakítsuk át a fontossági sorrendünket, lehet, hogy mi is elszomorodunk, és kizárjuk ezt a jóra intő befolyást a környezetünkből. Sajnos a lényeg sokszor elvész a szemünk elől. Nem elég csak engedelmeskedni holmi parancsolatoknak vagy hittételeknek. Nem elég csak ezeket vallani és többé-kevésbé betartani, hanem kell lennie bennünk szeretetnek. Lehet, hogy ez a gazdag ifjú is vallásos volt, mélyen vallásos, de a tökéletességhez hiányzott egy dolog, a szeretet. A szeretet pedig meg kellett volna, hogy nyilvánuljon az ő életében, azon keresztül, hogy segíti azokat, akik nem vitték többre az életben egy száraz kenyérnél és egy rongyos takarónál, amelyen elalszanak éjszakánként, és talán még fedél sincs a fejük felett. Ezekkel szemben nem tett semmit. Engedelmeskedett parancsolatoknak, de mások iránt teljesen hideg és érzéketlen volt. Jézus Krisztus pedig ezt hiányolta, és hívta őt, hogy kövesse Jézust. Nekünk is ezt kell tennünk, hogy az örök élet reménysége élő, valószerű legyen az életünkben. Meg kell változtatnunk a fontossági sorrendet életünkben. Több szeretetet, több odaadást kell tanúsítanunk a körülöttünk élő emberekkel szemben, és követnünk kell Jézust, bárhova megy. Ez az út sokszor rázos, sokszor fájdalmas, de ezt az utat kell végigjárnunk. Az evangéliumi beszámoló így folytatódik. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. A tanítványok sejtettek valamit, hogy ennek a beszélgetésnek a hátterében mi található, Jézus azonban szerette volna világos, egyértelmű szavakkal aláhúzni ennek a beszélgetésnek a tanulságát. A gazdag nehezen megy be a mennyek országába, ismét mondom pedig néktek, és használ egy példázatot, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Mit jelent ez a példázat? Hogyan kell értelmeznünk? Mit jelentenek annak egyes részletei? A Biblia magyarázók sokszor megpróbálták ezt a példázatot különféleképpen értelmezni. Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemnek volt egy szűk, alacsony kapuja, az egyetlen, amelyik napnyugta után nyitva maradt. És ez annyira szűk volt, hogy a teve nem is tudott rajta állva áthaladni, hanem csak hason csúszva és lábaival a homokban evickélve. Ezek szerint a Biblia magyarázók szerint ez a példázat azzal az esettel hasonlítja össze a gazdagok üdvözülését, mint amikor egy áruval gazdagon megrakott teve próbált ezen a kapun valahogy átgyömöszölődni. Mások azt mondják, hogy itten egy helyesírási problémáról van szó, és az a szó, amely görögben tevét jelent, egybetűt megváltoztatva hajókötelet is jelenthet. Próbáljon valaki egy hajókötelet egy tűfokába befűzni. A harmadik lehetőség pedig a példázat értelmezésében maga a szó szerinti értelmezés. A tevét értelmezzük úgy, mint tevét, a tűfokát pedig úgy, mint tűfokát. Hogy valójában mit jelentenek a példázat elemei, másodrangú kérdés. Mert belátjuk, bármelyiket választjuk a három ajánlat közül, mindegyik ugyanahhoz a tanulsághoz vezet el. Nehéz a gazdagnak Isten országába bemenni. Miért? Vajon Isten személyválogató? Különféle kategóriák szerint osztályozza az embereket, és csak egyes kategóriák juthatnak be oda? Távolról sem. Jézus kijelenti, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Sőt, a gazdagságról sem mondhatjuk el, hogy bűn gazdagnak lenni, mert sok gazdag ember követte az Úr Jézus Krisztust. Azonban visszagondolva a múlt heti adásunkra, meg kell említenünk Nikodémust, aki szintén gazdag volt, talán gazdagabb, mint az ifjú, akiről most beszélünk, és Jézust követte, Jézus követése során pedig vállalnia kellett egykori barátainak, kollégáinak a gúnyolódásait, a gyalázatát, vagyonát pedig odaáldozta az evangélium hirdetésére, és a Cselekedetek könyve arra enged következtetni, hogy szegénységben halt meg. A gazdagság Isten szemében nem egy kizáró tényező. Azonban az embert visszatarthatja az üdvösségtől. Hogyha túlontúl ragaszkodunk a földi dolgokhoz, ha túlontúl ragaszkodunk a kincsekhez, az anyagiakhoz, akkor megfordul életünkben a fontossági sorrend, és már nem tulajdonítunk olyan fontosságot Isten igazságának, a szeretetnek, az odaadásnak, az engedelmességnek. Sokkal több időt és energiát szentelünk az anyagiak megszerzésére. És itten nem csupán a gazdag emberek számára tartalmaz üzenetet ez a krisztusi íge. Fontossági sorrendről lévén szó már háttérbe szorul a bizonyos tárgyaknak vagy vagyonnak a mérete is. Nem is annyira az a fontos, hogy milyen drága a házam, vagy a ruhám, vagy az atyai örökségem, amihez jobban ragaszkodom, mint Jézushoz. Hanem sokkal fontosabb ennél az én ragaszkodásom. Lehet egy ócska, összedűlő félben roskadozó kunyhóhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Lehet értéktelen dolgokhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Valaki annyira ragaszkodott egy ócska kis házhoz, amelyet örökölnie kellett szüleitől, hogy hajlandó volt lemondani még arról is, hogy Jézus Krisztust kövesse. Azt mondták a szüleim, hogy ha én ezt elhiszem, és e szerint fogok élni, akkor kizárnak az örökségből. És inkább ért neki többet az a 3x3 méteres vityilló, mint az örök értékek, amelyet Jézus Krisztus felajánlott neki. Nem kell tehát gazdagnak lenni ahhoz, hogy anyagi dolgok a földhöz kössenek bennünket. A tanítványok kérdésére adott válaszból kiderül, hogy az üdvösség kérdése tulajdonképpen Istennél van. Istennél minden lehetséges. Isten képes bennünket megszabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek a földhöz kötnek, képes nekünk segíteni, hogy a helytelen sorrendet az életünkben átalakítsuk, és ő kerüljön az első helyre. Életünkben szükség van tehát a következő dolgokra. Megváltoztatni a fontossági sorrendet. Első helyre kerüljön Isten, az ő országa, az ő igazsága. És a többiek ezek után következzenek. Megvan az ígéret arra nézve, hogy ha így állítjuk fel a fontossági sorrendet, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. Második dolog. Sokkal többet kell áldoznunk ember és ember közötti kapcsolatainkra, segíteni a rászorulókon, együtt érezni a sírókkal, vigasztalni az elkeseredetteket, szeretetet mutatni környezetünkben, legalább azok között, akiket ismerünk. Erre is szükség van, hogy a Jézus Krisztus szeretete a mi életünkben, mint keresztények életében is meglátszódjék. Harmadszor pedig követnünk kell Jézus Krisztust. Amit ő tett, azt kell tennünk, ahogyan ő beszélt, nekünk úgy kell beszélnünk, ahogyan ő szeretett, nekünk úgy kell szeretnünk. A különféle hitelvek száraz betű szerinti betartásán túl szükség van egy ennél sokkal mélyebb valamire. Szükség van Jézus Krisztus

0: van reménység.
1: Amint azt megígértük, mai tanulmányunkban egy érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni. Milyen lesz a menny? Láttam különböző képeket, festményeket, és mindegyik próbálta valahogyan kivetíteni a művész elképzelését arról, hogy milyen lesz majd az az ország, az a hely, amelyet Jézus Krisztus, Isten készít az üdvözülőknek. És aztán ezeken a képeken, festményeken látni sokféle érdekes, néha még nevetséges elképzeléseket is. Azonban az információknak a legbiztosabb forrása maga a Szentírás, amelyben Isten sokat nem, de néhány dolgot elmondott a mennyről, arról, hogy milyen lesz, és arról is, és ez fontos, hogy milyen nem lesz. Kezdjük mindenekelőtt azzal, hogy Isten alkotta ezt a helyet. Azért nem szégyenli őket az Isten, írja a levélíró Zsidók 11.16-ban, azért nem szégyelli őket az Isten, olvassuk Zsidó 11.16-ban, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Olvassuk tehát, hogy egy városról van szó, amely a szentek öröksége lesz, és ennek építője és tervezője maga az Isten. Ezt a várost pedig már látta néhány ember a bibliai történelem során, többek között János apostol, aki a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. versében így ír. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből. Ugyancsak a 21. fejezetben néhány egyéb részletet is feltár előttünk János a látnok, akinek Isten megmutatta ezt a várost. Erről a városról olvassuk, hogy a neve az Új Jeruzsálem lesz, annak kőfala jáspisból, egy igen drága kőből van. Képzeljünk el egy egész falat felrakva drága kőből. Azt hiszem, hogy egy ilyen fal a mai világban, a mai emberek között nem sokáig állna meg. Talán egyik napról a másikra szét is szednék azt különféle kapzsi önző emberek. A városnak 12 kapuja van, a 4 jégtáj felé 3-3, és mindegyiken egy-egy név. A városnak 12 alapja van, és ékesítve mindenféle drága kövekkel. Jelenések 21-14-ben és 19-20-ig terjedő versekben pedig föl vannak sorolva ezek a drága kövek. Az utcákról ugyancsak János írja Jelenés 21-21-ben, hogy aranyból van, és az egész város olyan látványt nyújt, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Kellemes, boldog, derűs. Hogy milyen nem lesz az a város, arról is ír néhány dolgot János a látnok. Ebben a városban mindenek előtt, és talán ez a legfontosabb, nem lesz bűn. Ott nem fog hazugság elhangzani, ott nem lesznek haragvó arcok, békétlen szívek, nem lesznek ottan gyűlölködő emberek, fegyveres összetűzések. Egy szóval semmi sem lesz, ami a földi életet megkeseríti, és sokszor az elviselhetőség határáig tolja ki. Olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, írja Malakiás próféta, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap. Tehát nem csak bűn nem lesz abban a városban, hanem olyan emberek sem lesznek, akik a bűnt hordozzák magukban, gondolatok, szavak, cselekedetek formájában. Aki tehát nem szabadul meg a bűntől, a bűnnel együtt oda lesz. Ebben a városban Isten személyesen velünk fog lakni. Ő lesz mellettünk, találkozhatunk, beszélhetünk vele. Tulajdonképpen ez az édeni Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatnak lesz a helyreállítása. Így volt ez kezdetben, Isten mindig is így akarta, hogy legyen, és így lesz ez akkor, amikor az üdvözülteket elviszi az elkészített helyekre. Habár örökké fog tartani ott a lét, mégsem fogunk unatkozni. Lesznek örömök, lesznek tennivalók, lesznek olyan dolgok, amelyeket majd lesz időnk és vágyunk és alkalmunk is megismerni, tanulmányozni. Nem lesz az örökké valóságban, a mennyben, nem lesz halál, fájdalom, könnyhullatás, szomorúság, betegség. Nem lesznek műtétek, nem lesznek balesetek, nem lesz csalódás, baj, éhség vagy szomjúság. Ezek mind-mind elmúlnak. Úgy írja János apostol, hogy ezek nem lesznek, mert az elsők elmúltak. És ennek a helyét veszi át egy teljesen más világ, amely nem csak anyagi formáit tekintve lesz más, hanem annak légköre, annak hangulata, annak egész lényege más lesz, különböző attól, amihez mi itten hozzászoktunk. A mennyben nem fogunk elfáradni, Ésaiás 40:31 szerint. A megváltottak egészségesek lesznek, a süketek hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a nyomorékok járni, és ezentúl nem lesz ott sem öregedés, sem egyéb fajta testi leépülés. Testben egészségesek, épek leszünk. Nem fogjuk magunkon hordozni a földi egészségtelen körülményeknek azokat a jeleit, amelyek öregítenek és betegítenek bennünket jelenleg. Isten országában nem lesz helye továbbá nem csak romlásnak, nem csak degradálódásnak, hanem nem lesz helye bizonyos jellemvonásoknak sem. Isten országában, Jelenések 21:8 és 22:15 szerint nem lesz irigység, nem lesz félelem, gyűlölet, hamisság, féltékenység vagy tisztátalanság, nem lesz törvényszegés, nem lesz paráznaság, nem lesz aggodalom, félelem, és így tovább. Az embereket nem fogja nyomasztani a stressz, az aggodalom, amely manapság nagyon sok embert kórházba és végül a sírba visz. A mennyben nem lesz szükség sem gyógyszerekre, sem mankóra, sem protézisekre. A mennyben egy szóval testi, lelki épségnek, egészségnek fogunk örvendeni. Föltette egyszer valaki a kérdést, amikor a mennyről beszélgettünk, hogy miféle testben fogunk mi oda kerülni? És fel fogjuk-e ismerni egymást? Van erre két bibliavers, amelyek egymást kiegészítve megadják a választ. Lukács 24-ben olvassuk Jézus Krisztus egyik megjelenését a feltámadás után. Megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak, és mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Jézusnak tehát fizikai húsvérteste volt, még a feltámadás után is. Egy apró különbség azonban van a között a test között, amit viselünk most, és ami akkor lesz. Pál apostol úgy írja, hogy ez a test romlandó, 1 Korintus 15 szerint, az a test azonban romolhatatlan lesz, fizikai, húsvértest, de nem lesz kitéve betegségnek, öregedésnek. Filippi 3:20-ban pedig úgy olvassuk, az Úr Jézus Krisztus elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Mindezek mellett megőrizzük azokat a vonásokat, amelyek alapján bennünket ismerőseink majd azonosítani tudnak. Végül pedig, egy utolsó kérdésképpen, hogyan lehetek biztos abban, hogy én is helyet kapok ebben a dicső és fenséges országban? Induljunk ki abból, amit Jézus Krisztus mennybe menetel előtt mondott a tanítványoknak. Íme elmegyek, és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János 14:2. Jézus Krisztus tehát kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy mi is ott legyünk. Jézus Krisztus oldaláról tehát megvan a kezdeményezés, és ő nem csak vágyik arra, hogy ott legyünk, hanem helyet is készít. Másrészt azonban, hogy ott leszünk-e vagy sem, bizonyos mértékben rajtunk is múlik. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Olvassuk Jelenés 3:20-ban. Jézus Krisztus tehát kapcsolatot szeretne létesíteni velünk. Még mielőtt eljutunk Isten országába, ő szeretné, ha kapcsolatba léphetne velünk. Egy kapcsolat pedig minimum kétfélen áll. Két ember kapcsolata tehát mind a kettőn áll. Nem elég Jézus Krisztusnak vágyni arra, hogy mi ott legyünk, nekünk is vágyni kell. És nem elég csak vágyni, hanem Jézus Krisztust követni kell ahhoz, hogy eljuthassunk oda. Ha őt követjük, ha az út, az igazság és az élet lesz az, amely érdekel bennünket, és amelyért küzdünk az életben, hogyha ezen az egyetlen úton járunk, akkor biztosak lehetünk, hogy az elkészített helyeken mi is ott leszünk, és örököljük majd ezt a várost, amelyet Isten készített mindazoknak, akik szeretik őt és hisznek benne. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be, leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
1: Elmúlt adásunkban foglalkoztunk egy kérdéssel. Hogyan lehet enyém a megváltás ajándéka? Ezzel kapcsolatban egyik hallgatón kérdezi. Hogyan nyerhetjük el akkor az örök életet? Kegyelem által vagy cselekedetekből? A kérdés elég komoly és súlyos. Sokan föltették ezt a kérdést, és sok vita folyt e fölött a kérdés fölött. Azonban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, néhány dolgot pontosabban meg kell fogalmazni. Először is, mi a kegyelem? A kegyelem Istennek egy, mondhatnám úgy, gesztusa, amelynek során fölajánlja a lehetőséget, hogy az ember, aki bűnös, aki képtelen megszabadulni bűnös életétől és önerejéből üdvözülni, Isten az ő kegyelmében felajánlja a lehetőséget, hogy mindezektől eltekintve a Jézus Krisztusba vetett hit alapján üdvösséget nyerhessen. Az aktus pedig, amelynek során Isten az ő kegyelmében részesít, azt nevezhetnénk megbocsátásnak vagy megigazításnak. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kegyelmes hozzánk, és habár a halált érdemeltük volna, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, és elfogadjuk őt személyes megváltónknak, akkor úgy tekint ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ami bűnös múltunkat tehát eltörli, megmossa a bárány vérében. Használja ezt a kifejezést a Szentírás. Azonban ezzel még nem zárul le minden, mert következik egy küzdelmes élet, amelynek során vigyáznunk kell, hogy nehogy visszatérjünk, visszasodrodjunk régi életünkhöz. És ezt nevezi több keresztény gondolkodó is a megszentelődés folyamatának. A múltat lezárjuk, eltöröljük, és következik az a folyamat, amelynek során vigyázunk, hogy ezentúl továbbra is tisztán éljünk. A cselekedetek azok tulajdonképpen a Jézus Krisztusba, Istenbe vetett hitünknek látható, kézzelfogható megnyilvánulásai. Körülbelül olyan viszonyban vannak egymással, mint a tűz és a meleg. Én még sosem ültem fagyos tűz mellett. Valahányszor tűz közelébe húzódunk, érezzük a meleget. Körülbelül így van a hit és a cselekedetek viszonya is. A cselekedet a hitnek a gyümölcse. A hit önmagában megmarad egy elméleti síkon, egy intellektuális játékot is jelenthet számunkra, amivel szellemileg az ideák síkján játszunk, de ha nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor semmit sem ér. Egy ismerősöm mondta, kemény dohányos. Én tudom, hogy a dohány tüdőrákot okoz, 30 éves vagyok, és már is rosszul érzem magam, de nem érdekel. Ha cigarettával a számban fogok meghalni, én akkor is dohányozni fogok. Tudta, hitte azt, amit az orvostudomány mondott a dohányzás káros hatásairól, de életében ez a hit nem gyümölcsözött tettekben. Hiszünk mi is Istenben, legalábbis állítjuk. Azt mondja Jakab apostol az ő levelének második fejezetében, a 19. versben, hogy még az ördögök, az elbukott angyalok, akiket Sátán magával sodort, még ezek is hisznek Isten létezésében, hisznek a végső büntetésben, de akkor is ezzel ellentétesen cselekesznek. A kérdést tehát nem tehetjük fel úgy, hogy hit vagy cselekedet. Mert a hit és a cselekedet együtt jár, mint a mágnes két pólusa, mint a tűz és a meleg, vagy használhatnánk egyéb hasonlatot is. Egyik tehát a másiknak a gyümölcse. Egyik sem ér semmit a másik nélkül. Kegyelemből tartatunk meg tehát, Isten kegyelméből üdvözülünk, erre a kegyelemre a hit vezet el bennünket, hogy azt megismerjük és elfogadjuk, és ami hitünkből fakadnak, gyümölcsöznek a cselekedetek. Ezek tehát együtt járnak. Amikor viszont a hangsúlyt eltoljuk egyik vagy a másikra a kettő közül, akkor merülnek fel a komoly problémák. Pál apostol szavait idézve tehát, kegyelemből tartattunk meg, hitáltal, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Van, amikor egy szilárdnak tűnő párkapcsolatot is elronthatnak olyan múltban átélt traumák, amelyeket a kapcsolat egyik vagy mindkét szereplője feldolgozatlanul hordoz éveken át a lelkében. Hogyan ismerhetők fel ezek a múltban átélt és éveken át hordozott traumák? És mit tehetünk, hogy ezek ne veszélyeztessék egy párkapcsolat egészségét és tartósságát? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén szerkesztő és meghívottja Mihalec Gábor pár- és családterapeuta abban a rövid beszélgetésben, amelynek második és egyben utolsó töredékét fogjuk mai műsorunkban sugározni. A beszélgetés részlet elhangzásáig adásunk első perceiben egy történet fog elhangzani gyermekeknek és felnőtteknek ma Kjelcsá Dorin előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

és a fiúk szemszögéből szoktam látni a dolgokat, ezért most megpróbáltam egy olyan történetet keresni nektek, ami direkt a lányokról szól, egy kislányról. Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Janka. És képzeljétek el, ő nagyon-nagyon szerette a lovakat, szerette az állatokat, de különösképpen a lovakat. Azért szerette a lovakat, mert látta, hogy ezeken a lovakon lehet lovagolni. Ti szoktatok, voltatok már lóháton? Ültettek lóháton? Lovagoltatok? Na és ő nagyon szeretett volna lovagolni, de félt a nagy lovaktól, mert a lovak ugye tudjuk, hogy jó magasak, és kicsi gyerekként, kislányként megpróbálta hát a kutyával. De valahogy a kutya nem szerette volna, hogyha őt meglovagolják. És ezért mindig elszaladt. És néha-néha, amikor nagyon-nagyon kitartó volt a Janka, akkor még oda is csipett így finoman a fogaival, hogy hagyjál békén. Tudod, ilyen. Aztán megpróbálta, kiment az istállóba, és látott ott egy kis borjút. És az már ugye egy picit magasabb volt. És megpróbálta a borjún is lovagolni. Hát valahogy a borjú se szerette volna ezt a történetet. Úgyhogy a borjú is vonakodott, elment onnan, néha rugott egyet, de legtöbbször a farkával úgy oda csapott egy picit a Jankának az arcára, hogy azért érezze, hogy nem szeretné, hogyha őt meglovagolná a Janka. És Jankának volt egy nagyon okos nagytatája, aki észrevette ezt a vágyat Janka szívében, hogy ő lovagolni szeretne. És képzeljétek el, elvitte őt egy lovardába. És megmutatta, hogy itt vannak a lovak, ezeken fogsz majd, ha nagyobb leszel, fogsz majd lovagolni, de várd ki türelmesen addig, ameddig majd megnősz, nagyobb leszel, és biztosan fogsz tudni egy lóháton ülni. És Janka kérdezte, hát jó, nagy tata, de ez mikor lesz? Holnap? És mondta nagy tata, hogy nem, sajnos egy-két év azért még kell neked, de hát Janka nem értette, hogy mi az az egy-két év. És hát ő addig-addig próbálkozott, hogy egyszer arra a borjúra, amelyik egy picit úgy megnőtt hónapokon keresztül, azért csak felült. És hát az történt, hogy ez a borjú így dobta oldalra, így tudjátok, így a hátával, hol jobbra, hol balra. És Janka megtapasztalta azt, hogy milyen szőrén megülni nem a lovat, hanem a borjút, de a lovakat is vannak, akik így szőrén ülik meg. A lényeg az, hogy amikor felült a borjúra, és a borjú dobta jobbra-balra, akkor ő jobbra esett, meg balra esett. És amikor nagyon-nagyon kapaszkodott volna, akkor annyira kapaszkodott, hogy bal oldalról hirtelen a jobb oldalra esett. És akkor jobb oldalról próbált kapaszkodni, és a bal oldalra esett. És hát ezt egy jó párszor eljátszotta, és rájött, hogy hát így nagyon nehéz lesz. De a lényeg az, hogy látta nagytatája, Jankának a nagytatája, hogy hát azért itt komolyan kell foglalkozni ezzel a lovaglási akarattal, mert ez fontos a Jankának. És képzeljétek el, ez a nagytata nem várta ki a két évet, hanem látta a borjúval a történteket, meg a kutyával, és elvitte Jankát a lovardába, megint beíratta, és egy kisebb lóra, nyereggel, kantárral, kengyellel, úgy, ahogy az kell, elkezdte tanítatni Jankát. És Janka nagyon gyorsan megtanult lovagolni. És nagyon szerette, és különösképpen élvezte azokat a perceket, amikor a lovaldában lovagolhatott. A történetünk nagyjából ennyi, de ezért egy tanulságunk van. Nagyon nehéz az életben elboldogulni olyankor, amikor nincs egy biztos alapunk. Mert a lóháton szőrén megülni a lovat nagyon nehéz. De ha van egy nyerek, egy biztos alap, akkor azon sokkal könnyebb. Ha netán tudunk kapaszkodni lábainkkal, kezeinkkel, akkor sokkal könnyebb lovagolni. És az életben is így van. Ha bizonyos alapjaink vannak, fontos, biztos alapjaink, akkor sokkal könnyebben tudunk az élet problémáin keresztül menni.

0: Reménység hangja.
1: Én úgy képzelem el az embereket, mint tortákat. Lehet, hogy azért is, mert most éppen diétázom, és most mindenhol az édességet látom meg, de szóval én egy torta vagyok, egy kerek nagy torta, amelynek minden szelete másfajta torta szelet. Van egy orosz krém torta szelet, van egy ilyen gyümölcsös fitness szelet benne, ott van a kedvencem, az őrség zöld aranya, meg különböző más torta szeletek, és a feleségem is egy nagy torta, akinek különböző szeletei vannak. És amikor mi találkoztunk egymással, akkor valószínűleg úgy fordultunk egymás felé, hogy mindkettőnknél mondjuk az őrség zöld aranya találkozott, és azt gondoltuk, hogy hú, ez a torta szelet mutat felém, akkor biztos az egész torta ilyen. Csak hogy ezek a torták forognak. És néha felém kerül mondjuk a dobos torta szelet. Én nem szeretem a dobos tortát. Nem szeretem ezt a nagyon kemény részt a tetején, meg nekem a krémje is túl vajas, ilyen nagyon émeit. Nem szeretem. Biztos másnak ez a kedvence. Nem akarok én ezzel senkit megbántani. Csak amikor a feleségemnek a dobos torta szelete fordul felém, akkor az ijesztő. És akkor az én traumáim esetleg aktiválódnak, de közben nagyon sok más ember is forogám körülöttünk, és mi van, ha akkor fordul valaki felém, akinél három őrség zöld aranya szelet mutat az én irányomba. És olyan könnyű ilyenkor elcsábulni, mert azzal az illúzióval ringatjuk magunkat, hogy biztos nála az egész torta csak azokból a szeletekből áll, amelyeket én szeretek.
2: Csak a felszínt ismerjük.
1: Így van, és sokan ilyenkor átlépnek egy másik kapcsolatba, áldozatává válnak ennek az illúziónak, és egyszer csak észreveszik, hogy nála 8 dobos torta szelet van, csak közben fordult, és akkor nem láttam, de akkor már késő.
2: Csak akkor már késő, és igen. Egyébként ez egy rendkívül jó hasonlat. Szerintem nekem annyira jól szemlélteti azt, amire gondolunk. És tényleg így van, ahogy mondod, hogy akkor már túl késő, és azért is nagyon fontos szerintem most ez a házasság hete, és nagyon fontos, hogy erről rengeteget beszéljünk, hogy az embernek jusson eszébe az, hogy esetleg amiről itt hallott, vagy akár egy terapeutánál, vagy bármi, nagyon sok filmben és nagyon sok idősebb, általában, vagy egy-két helyzetben én férfiaktól hallottam, hogy bárcsak visszacsinálhatná, és túllépett volna azon. Igen. Mert utána rájött, hogy de szívesen, még filmek is szólnak erről, az egyik kedvenc filmem Merész Tippel. Szóval az tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson ilyenkor. És igen. Egyébként még amit én egy nagyon jó erőnek tartok, hogy ilyen esetben, amikor az ember egy kicsit meggyengül, akkor ott van egy isteni elv, amihez tudunk ragaszkodni, és azt gondolom, hogy keresztényként ez is egy nagyon jó erőt jelent.
1: Tettünk egy ígéretet, jóban, rosszban, és hát ilyenkor érdemes belekapaszkodni ebbe az ígéretbe. És ez egy gondolatváltás, egy gondolkodásmód váltást is jelent, hogy mi lenne akkor, hogyha a szükségből erényt kovácsolnánk. Mm. Igen, most már lehullott a lepel, most már látjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, látjuk önmagunkat is úgy, ahogy vagyunk, és látjuk, hogy hát bizony ott vannak ezek a sérülések. Mi volna, hogyha a vádlást átfordítanánk elfogadásba? Lehet, hogyha máshogy nézem a dolgot, akkor az ő sérüléseire pont én vagyok a válasz. És lehet, hogy az én sérüléseimre pont ő a válasz. Olvasok egy könyvet éppen a traumák kezeléséről, Sue Johnson írta, egy világszerte nagyon híres, elismert párterapeuta, és azt mondja, hogy túl gyakran alábecsüljük egy férj képességét arra, hogy az éjszaka szorongás miatt felébredő feleségét megvigasztalja. Uh-huh. És túl sokszor alábecsüljük egy feleség képességét arra, hogy az elgyötört férjének menedéket nyújtson, mert mindannyian erősnek akarunk mutatkozni. Néha szabad gyengének lenni, néha szabad elmondani, hogy én megsebzett vagyok, nekem ez fáj.
2: Igen, hát ez a kommunikáció a következő, ami egy nagyon fontos. Bizony. De még hogyha erre visszatérünk, hogyha tudnál egy-két példát a praxisod folyamán, hogy találkozol velük, hogy úgy lássuk, hogy mik azok a óriási különbségek, amik esetleg felvetődhetnek, és milyen megoldás született, vagy lehetett, csak így név nélkül.
1: Igen, természetesen csak név nélkül, mert nem lenne tisztességes bárkinek a történetét is kiemelni. Igen. Különösen akkor nehéz ez, amikor valakinél ez a traumatizáltság látványosabb, mint a másik félnél, és ez egy kicsit ilyen egyenlőtlenné teheti a helyzetet. Mondjuk ott van egy feleség, aki soha nem hallotta az édesapjától azt, hogy szeretlek. aki egy ilyen, valaki így fogalmazta, érzelmi ridegtartásban nőtt fel. Hát a lovak világából ismerjük a ridegtartást. Igen. Hát vannak emberek is, akik ilyen ridegtartásban nőnek fel. És úgy nő fel, hogy azokat a nagyon fontos impulzusokat, amiket egy kislánynak elsősorban az édesapjától meg kellene kapnia. Te vagy a leggyönyörűbb kislány a világon. Egy hercegnő vagy. Milyen szerencsés lesz egyszer az a férfi, akinek te igent mondasz. Ezeket nem hallja, és úgy nő fel, hogy egy ilyen űr marad a szívében. Ezt a szakirodalom apasebbnek hívja. Ott marad egy űr a szívében, és aztán jön egy férfi, aki azzal az ígérettel kecsegteti, hogy ezt a lyukat végre betömi a szívében, de mivel ezt nem ő keltette ezt a lyukat, ezért teljesen nem is tudja betölteni. És sokan ezt nem tudják, hogy ott vannak egymás mellett, mint pár, és a férfi tényleg próbálja a tőle telhető legtöbbet megtenni, de úgy érzi, hogy bármit ad, az sosem lesz elég. És egyszer csak elérkezik az a felismerés, hogy miért van az, hogy nekem mindig valaki más bűnéért kell bűnhődnöm. Mert akkor tudatára ébrednek annak, hogy de hát én bármennyit adok, én csak a férje tudok lenni. De azt nem tudom visszatölteni, amit kislánykorától kezdve az édesapjának kellett volna beletöltenie hát abba a szeretett tankba.
2: Az az igazság, hogy egyre bonyolultabb, tehát eddig is éreztük, hogy a házasság egy életen át az nem egy könnyű történet, de tényleg, hogyha belenézünk, hogy mögötte mennyi minden van. Örülök, hogy említetted ezt a mintát egy kicsit, mert ezt még nagyon fontosnak tartom, hogy milyen szülői mintát látunk otthon, és ez nagyon-nagyon befolyásol, és hogy ezzel megnyugodhatunk-e, hogy az apám is megnézte a lányokat, akkor most nyugodj bele, hogy én is meg fogom nézni, vagy azért mi magunk döntünk, vagy ez annyira befolyásol bennünket, hogy képtelenek vagyunk másképp dönteni, mások lenni. De más példát is mondhatnánk, nem csak ezt a csajozós.
1: Én azt gondolom, hogy a megoldás abban van, hogy ezzel a kettős erőtérrel, ami körülvesz bennünket, megtanulunk jól élni. Ez a kettős erőtér, ez egyfelől a változásnak a nyomása.
2: Igen,
1: ha az apám is megnézte a lányokat, akkor tudnom kell, hogy nálam ez egy sebezhető pont, és akkor én változni akarok. Azzal tartozom magamnak, hogy változtassak a dolgokon, mert hogy ezzel a megsebzettséggel nem tudok igazán az lenni, akivé rendeltettem. Nem az az én rendeltetésem, hogy egyik reménytelen kapcsolatból vergődjek a másikba, mert mindegyiket tönkreteszem azzal, hogy mindig nézelődök, hogy hol van még préda, akit elejthetek. Másik oldalról viszont ott van egy másik erőtér. Változás ott van, ahol elfogadás van. És a változás meg az elfogadás erőterét valahogy kiegyenlíteni magunkban. Igen mondani arra, hogy én ez vagyok, én így működöm, innen jövök. Ez egy része annak, aki vagyok, békét kötök vele, és most megpróbálok megváltozni.
2: De ez jó, ahogy említetted, ez csak közös erővel lehet. Egyrészt változtatni lehet. Akkor valaki, a másik pedig elfogadja.
1: És ezt a társam felé sugározni.
2: Igen. Igen.
1: Úgy szeretlek, ahogy vagy, a sebeiddel együtt, a megsebzettségeddel, a fájdalmaiddal együtt. És ha ezt a fajta elfogadást tudjuk nyújtani egymásnak, akkor a gyógyulás elindul. Lehet, hogy soha nem leszünk tökéletesen gyógyultak. Nagyon tetszett egyszer a világ egyik leghíresebb traumakutatója, ugye Máté Gábor, és elmondta azt, hogy hát egy életen át küzd a traumáival, és már kitalált, hogy mi legyen majd a sírfelirata, ha egyszer meghal. Az lesz a sírfelirata, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz lesz. Tehát a traumáink valahogy végig kísérik az életünket, de megtanulhatunk de, együtt élni velük.
2: Most Kovács András jutott eszembe, nem régen voltunk egy előadói estén, ezt kaptuk a gyerekektől karácsonyra. És ugye ő ezt többször elmondja a műsoraiban, hogy az édesapja alkoholista volt, és hogy ő rendkívül fontosnak tartja, és nagyon-nagyon odafigyel rá, hogy az alkoholtól minél jobban távol tartsa magát. Tehát tényleg, hogy ez nagyon fontos, hogy nem lehet az, hogy hát bocsánat, az anyám is ilyen volt, én is ilyen vagyok. Pontosan. Tehát egy része igaz, de a másik része meg a változás.
1: Nem lehet egy életen át mentegetőzni azokkal a dolgokkal, amiket gyerekként átéltünk. De hogyha most ezt átfordítom egy teljesen más dimenzióba, nem ez az a hozzáállás, ahogy Isten is viszonyul felénk? Aki pontosan látja a hibáinkat, látja a sebzettségeinket, látja a bűneinket, amelyeket mi magunk elkövettünk, meg amelyeket körülöttünk elkövettek, de hatottak ránk, és ezzel együtt azt mondja, gyere, ahogy vagy.
2: Igen, ez nagyon jó. Igen, az előbb is említettük, hogy egyrészt ez az elfogadás, meg hogy ketten együtt csináljuk, de az, hogy a kommunikáció mennyire fontos, hogy mi nők hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy ha nem mondunk el valamit, nem mondunk ki valamit, akkor is azt várjuk, hogy a párunk maguktól, magától találja ki. Igen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ha nem bírok el vele, akkor ne féljek segítséget kérni. És azt hiszem, hogy ebben is nagyon fontos erősíteni egymást.
1: Igen, igen. Annyira meg tudja változtatni egy kapcsolat légkörét az, ahogyan beszélünk egymással. Igen. Néha párterápián megtörténik, hogy átfogalmazom, amit egyikük mond a másikuknak, és megpróbálom azt így puhítani, de közben elmondani az érzelmet, amit mögötte látok, vagy vélek hallani. És akkor így néznek rám, hogy de hát mi nem beszélünk így. Mondom, tudom, ezért ülnek itt. De ha megtanulnának így beszélni, akkor nem kellene itt ülniük. Ez nem egy olyan dolog, hogy így születtem, így kell engem elfogadni. Az, ahogy beszélünk egymással, az egy tanult magatartás. Na most, ha meg lehetett rosszul tanulni, akkor át lehet tanulni jóra is.
2: Jó is. És hát ami nagyon fontos, hogy példák lehetünk.
1: Igen.
2: És azt hiszem, hogy nem csak a magunk életért vagyunk felelősök, hogy mi hogy milyen boldogságban egymegyik, mint a házasság az egy óriási kaland. Mondjuk ki, hogy vannak nehézségek, eddig a nehézségekről beszéltünk,
1: de egyébként
2: nagyon sok szép dolog van benne, óriási kalandok vannak benne. És nagyon fontos, hogy ezt a gyerekeinknek így adjuk tovább, hogy bár vannak nehézségek, de megoldást találunk rá. És hogy gondoljunk abban, hogy mi amilyen példát mutatunk a gyerekünknek, olyan élete lesz, és azt a terhet fogja magával cipelni.
1: Ez így van. De talán, hogyha a példakép szerepünket hangsúlyozok, az sokakat úgy agyonnyom, ez egy akkora felelősség. Igen. És én is úgy éreztem, hogy én nem tudok, nem akarok, nem bírok példakép lenni. De mi lenne, hogyha ezt átfordítanánk? Egyszerűen csak hitelességre. Nem tudok példakép lenni, de igyekszem hiteles lenni. És megmutatom a gyerekeimnek a szenvedő arcomat is, megmutatom a győzelmekben úszkáló arcomat is, és aztán látják azt, hogy apámat is emberhúsból gyúrták, anyámat is emberhúsból gyúrták, én is ember akarok lenni, csupa nagy betűkkel kiírva.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Több Kálebre és Józsuéra van szükségünk. Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele. Írja az ige Mózes 4. könyvében, a 13. fejezet 30. versében. A harmadik angyal a menny közepén repül, hirdetve Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ez jelképezi az utolsó napokban elvégzendő munkát. Az üzenet semmit nem veszít erejéből terjedése során. János látta, hogy a munka egyre erősödik, amíg az egész föld megtelik Isten dicsőségével. Az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt az üzenetet nagy erővel kell hirdetni. Az Úr munkáját fokozott lelkesedéssel és energiával kell az embereknek tovább folytatni. Otthon, az iskolában és az egyházban a férfiakat, nőket és fiatalokat fel kell készíteni, hogy továbbítsák a világnak az üzenetet. Most, épp most van szükségünk Kálebekre és Józsuékra. Erős, odaadó, önfeláldozó fiatal férfiakra és nőkre van szükségünk, akik a frontra igyekeznek. Ma is teljesen megbízható emberekre van szükségünk, akik mindenben követik az Urat, akik nem hallgatnak, mikor szólniuk kell, akik acélszilárdan kitartanak az elvek mellett, akik célja nem a hatásvadász szereplés, hanem alázatosan járnak Istennel. Türelmes, kedves, megnyerő, udvarias emberekre, akik megértik, hogy az ima tudománya a hit gyakorlása, és olyan cselekedetek végzése, melyek Isten dicsőségéről szólnak, és népének javát szolgálják. Jézus követése a kezdetektől fogva teljes szívből való megtérést kíván, és a megtérés naponkénti megismétlését. Kálebnek Istenbe vetett hite adott bátorságot, ami megőrizte őt az emberi félelemtől, és lehetővé tette számára, hogy bátran és rendíthetetlenül kiálljon az igazság védelmében. Ugyanerre a hatalomra, a mennyei seregek hatalmas tábornokának erejére támaszkodva, a kereszt minden igaz katonája erőt és bátorságot kaphat a legyőzhetetlennek tűnő akadályok leküzdéséhez.

két bátor ifjú megfutamította a filiszteusokat. Jonatán azt mondta fegyverhordozójának: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez, talán tenni fog valamit értünk az úr, mert az úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást. 1 Sámuel 14.6. Az úr Jonatánban, Saul fiában egy igaz, fedhetetlen embert látott, akit közel vonhatott magához, és akinek beköltözhetett a szívébe. Ez a két férfi bizonyítékát adta, hogy a mennyei hadvezér befolyása és parancsnoksága alatt cselekedtek. A külső szemlélő számára a vállalkozásuk meggondolatlannak tűnhetett, és minden hadi tudománnyal ellentétben állt. De Jonatán akciója nem emberi meggondolatlanság volt. Nem függött attól, hogy ő és a fegyverhordozója mire képesek önmagukban. Ő Isten eszköze volt, amelyet az Úr népéért, Izraelért használt. Elkészítették terveiket, és ügyüket Istenre bízták. Ha a filiszteus haderők kihívást intéznek feléjük, és azt mondják, jöjjetek, elindulnak. Jonatán és fegyverhordozója jelet kért az Úrtól. A felszólítás megérkezett, a jel adott volt. Ez a két férfi Istenbe vetette reménységét, és így haladt előre. A bátor kalandoroknak nem volt könnyű útjuk. Meredek sziklafalon kellett felmászniuk, hogy elérjék a csúcsot. A filiszteusok számára könnyű lett volna megölni ezt a két bátor, merész embert. De eszükbe sem jutott, hogy csupán két férfi bármilyen ellenséges szándékkal jönne felfelé. A fentről csodálkozó katonák, meglátva őket, túlságosan meglepődtek ahhoz, hogy megragadhatták volna fegyvereiket. Jonatánékat szökevényeknek tartották és engedték, hogy sérülés nélkül feljöjjenek. És hullanak vala Jonatán előtt, és fegyverhordozója is öldököl utána. Ez a merésztett pánikot keltett a táborban. 20 ember holtteste feküdt ott, és az ellenségnek úgy tűnt, hogy az emberek százai küzdenek ellenük. A mennyei seregek láthatóvá váltak az ellenséges filiszteus sereg számára.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Minden kedves néző és hallgató számára boldog szombatot kívánok, hiszen az imádati nap előestéjén vagyunk. Ma este az emberi család szempontjából Isten legnagyobb intézkedéséről hallhatunk. Az ember vétkezett, mit is tett Isten? Ez itt a kérdés, és ma a megoldásról

hallhatunk, melyet Szász Barna Zsolt, erdélyi származású, de Magyarországon szolgáló lelkipásztor végez el. Áldott estét kívánok mindannyiuk számára!

Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és rádió hallgatókat. Két ember utazik a vonaton. Egy fülkében utaznak, az egyik nyugodtan, éppen újságot olvas, a másik az órájára néz, és látszik rajta, hogy feszült. Majd ismételten az órájára néz, és odaszól a vele szembe utazó nyugodt emberre, hogy nem igaz, hogy ön ennyire nyugodt tud lenni, amikor ennyit késik ez a vonat. A nyugodt emberünk csak felnéz, megvonja a vállát. Az ideges felpattan, kinéz az ablakon, az órájára néz és folytatja. Le fogom késni a megbeszélt időpontot. A vonat késett. Rengeteget. De a két emberben mégis volt valami közös. A közös az volt, hogy mind a két ember rossz vonatra szállt fel. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy az, hogy mi kimondjuk, hogy mi megtért emberek vagyunk, mi kimondjuk az, hogy mi gyülekezetbe járó emberek vagyunk, az elégséges. Az, hogy megtért emberként éled az életedet, az azt jelenti, hogy leszálltál egy rossz irányba a menő vonatról. Rendezted Istennel a kapcsolatodat. Megvallottad bűneidet, és az életed egy új irányt vett. A megtérés nem azt jelenti, hogy ugyanazon a vonaton mész tovább, hanem azt jelenti, hogy leszálltál, és teljesen más irányba tart az életed. Mit jelent a bűnrendezés? Mit jelent egyáltalán az, hogy bűn? János első levelének, a harmadik fejezetének a negyedik versében azt mondja az ige, hogy a bűn pedig maga a törvénytelenség, vagy az új fordítás fogalmaz, azt mondja, hogy a bűn a törvénynek a szegése, a törvényszegés. Mikor élsz bűnben? Amikor a törvény nélkül, a törvény hiánya nélkül éled az életedet. Ha azt olvassuk, hogy bűn, a görög írásban azt szerepel, hogy hamartia. Mi ezt a hamartiát mindig bűnnek szoktuk fordítani, viszont van egy olyan értelme, ami azt jelenti, hogy célt téveszteni. Akkor élsz bűnben, akkor vagy bűnös, amikor célt tévesztettél. Amikor nem az a cél szerint éled az életedet, amit Krisztussal közösen kellene élned, hanem egy egész más célt fogalmaztál meg magadnak, és más cél szerint éled az életet. Hogyan lett a bűn? Hogyan jött a bűn a földünkre? Mózes első könyvének a harmadik fejezete arról tesz bizonságot, hogy a földön minden tökéletes volt. Ott volt az első emberpár, és övék volt az egész föld, az egész teremtett világ. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten egy nagyon nagy dolgot kért az első emberpártól. De gondoljuk csak végig. Ott van a ma ismert földünk, és van rajta két ember. És Isten azt mondja, hogy az egész földön van egy fa, aminek a közelébe se menj, aminek a gyümölcsét ne is érintsd, de ami a legrosszabb, ne egyél belőle. Nagy dolgot kért Isten az első embertől. Minden a tiéd, az egész föld a tiéd, minden tökéletes, csak ezt a fát kerüld el. Éva oda megy, elkezd beszélgetni a kígyóval, az ős csalóval,
leszakítja a gyümölcsöt, eszik abból, majd visz Ádámnak. Ádám mérlegel, majd ő is eszik a gyümölcsből. És mi történik ezután? Mit jelent az, hogy bűn? Azt olvassuk az igében Mózes első könyvének 3. fejezetében, hogy rögtön utána, hogy ettek a gyümölcsből, megnyíltak az ő szemeik. És észrevették, hogy ők mezítelenek. Majd ezután fügefa leveleket akasztottak magukra, és mikor meghallották Istennek a hangját, akkor elrejtőztek. Hogyan nézett ki ez a jelenet egy nappal azelőtt? Megjelent Isten hűvös alkonyatkor a kertben, és amikor meghallotta az első emberpár, hogy maga a teremtő Isten van ott, akkor odaszaladtak hozzá, megölelték, és azt mondták, hogy taníts minket. Majd eltelik ez a bizonyos nap, eltelik az a nap, amikor már Éva szakít a gyümölcsből, amikor már Ádám is eszik belőle, és amikor meghallják Istennek a hangját, akkor nem odaszaladnak hozzá, hanem elrejtőznek. Mit csinál a bűn az emberrel és Istennel? Mit csinál ezzel a kapcsolattal? Éket ver. Elszakít a bűn Istentől. Azt a célt, amivel megteremtett Isten, azt a célt magunk mögött hagyva egy egész más célt kezdünk el követni. Célt tévesztett lett az ember. Ezek után elhangzik az úgynevezett ős evangélium, és van egy igerész, amivel nem igazán szoktunk foglalkozni. Mózes első könyvének a 3. fejezetének a 20. verséje így szól. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Honnan lett a bőrruha? Isten nem teremtett bőrruhát. Ahhoz, hogy bőrruhát adjon az első emberpárnak, valakinek meg kellett halnia. Róma 6.23-ban azt mondja az íge, hogy a bűn zsoldja, a bűnnek a következménye, a céltévesztésnek a következménye a halál. Nem tudjuk, mennyi idő telt el a teremtéstől a bűnesetig. De talán azt kijelenthetjük, hogy nem egy-két nap. Isten megteremtette az állatokat, majd megteremtette Ádámot, és azt mondta Ádámnak, hogy itt vannak ezek az állatok. Ismerd meg őket, nézd meg, hogy milyen tulajdonságaik vannak, nézd a szemükbe, játsz velük, és amikor látod azt, hogy milyen tulajdonságaik vannak, akkor nevezd el őket. És Ádámnak az ő megteremtése utáni időkben az volt az ő feladata, hogy az állatoknak nevet adott. Annak az állatnak is ő adta a nevét, ami végül az ő bundáját adta, az ő bőrét adta Ádám bűnéért. Legyen az egy bárány, vagy egy kecskegida, vagy egy őz. Azelőtti napig még ott szaladgált Ádám mellett. Ádám ránézett, és Isten csodálatos művét látta addig benne. Lehet, hogy esténként odabújt Ádámhoz és Évához, és ott aludt velük. Most Ádám végig kellett azt nézze, hogy meghal az ő hibája miatt. A bűnnek mindig halál a következménye. Ugrunk egy kicsit az időben. Hogyan nézett ki a bűnrendezés? A bűnnek az elrendezése az Ószövetség idején. Isten elrendelte az áldozati rendszert. Ha bűnt követtél el, fognod kellett egy bárányt, kecskét, gerlepárt, el kellett vidd a Szent Sátorhoz, vagy később a templomhoz.
rá kellett tedd a kezedet az ő fejére, ő a te szemedbe nézett, és meg kellett vald a bűneidet. Miután ez megtörtént, agyapap, vagy neked önkezüleg, meg kellett ölnöd az állatot. Miért? Mert vétkeztél. Majd a pap felfogott a véréből, hintett az oltárral, és volt úgy, hogy vitt be a kárpitra is. Hadd kérdezzem meg, kedves néző, kedves hallgató. Ezzel a tettel volt rendezve a bűn, vagy nem volt rendezve a bűn? Nem ezzel lett rendezve a bűn. Maga az áldozati rendszer csak egy előremutatás volt. Egy olyan törvény volt, ami előremutatott az igazi bárányra. Előremutatott arra, hogy mi fog történni. A bűn valóban nem itt lett megbocsátva, nem itt lett eltörölve, hanem majd később, amikor az igazi bárány megáldoztatik a kereszten. Mint egy előremutatás volt arra, hogy mi fog történni a kereszten. Törvény. Nem tudom, hogy hallottátok-e már azt a kijelentést, hogy a törvény már nem fontos. Nem törvény alatt élünk, hiszen Krisztus meghalt a kereszten, és innen már számunkra a törvénynek nincs legitimitása. Nem kell a törvénnyel foglalkozunk, hiszen kegyelem által van üdvösségünk, és Isten kegyelme mindent eltöröl. Meg amúgy is Isten a keresztre szegezte a törvényt, a keresztre vitte, és ott a keresztre szegezte a törvényt. Akkor mégis miért fáj az nekünk, hogyha meglopnak? Miért fáj az nekünk, hogyha megcsalnak? Miért fáj az nekünk, hogyha valakit a szeretteink közül csúnyán orvul meggyilkolnak? Miért fáj az nekünk, hogyha valaki megkívánja a mi tulajdonunkat, és elveszi azt? Miért fáj nekünk, hogyha csúnyán beszélnek velünk? Mert hogy a törvénynek az egyik fele az az embernek fáj. És úgy vagyunk vele, hogy az első négyen nem foglalkozunk, mert hogy azt Isten a keresztre vitte. A második fennmaradt hatot az úgy fáj nekünk, ezért foglalkozunk vele, és azzal arra úgy igényt tartunk. Csak hogy Isten törvénye egész. Nem lehet külön választani. Nem lehet azt mondani, hogy a Bibliának egyik része tetszik, a másik része nem tetszik. Mit vitt Jézus a keresztre? Hát azt a törvényt, ami róla szólt, a ceremoniális törvényt. Hiszen az egész áldozati rendszer arra mutatott, ami a kereszten megtörtént. Azt mondja Isten, hogy én vagyok egyedül a te Istened. Ne legyen senki más rajtam kívül. Mégis hány más Istent tisztelünk? A munka istenét, a család istenét, a pénz istenét. És sorolhatnám. Azt mondja Isten, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz. De ez nekünk nem fáj, hogy ott vannak a bálványistenek meg a keresztek, emellett el tudunk menni. Az fáj, ha meglopnak, de a bálvány az nem fáj. Azt mondja Isten, hogy az én nevemet hiába felneved, ne káromold az én nevemet. Ez se fáj nekünk. Csak az, hogyha megcsalnak. És azt mondja Isten, hogy tartsd meg a szombatot. 6 napon át dolgozzál, végezz minden dolgodat, de a szombatot azt tartsd meg. Pár héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ki van égve. Egyszerűen nincs ideje megállni. Nincs ideje arra, hogy töltekezzen. És akkor azt mondtam neki, hogy de hát van egy isteni rendelet, ami azt mondja, hogy 6 napon át dolgozzál, és a 7-en álljál meg. És hidd el, hogy meg fognak oldodni a problémáid. De hát Isten a keresztre vitte a törvényt. Nem, kedves testvérem?
A törvény, Isten ígéje, az ma is élő és ható. A ceremoniális törvény megszűnt, hiszen azt olvassuk, hogy amikor kimondta Jézus, hogy elvégeztetett, amikor megöletett a kereszten, akkor a templomnak a kárpitja, ahova vért vitték be, az felülről egész le ketté hasadt. Már nincs ahova bevinni a vért. Már nincs ahova a bűnös vért bevinni és ráhinteni. Nincs amit megtisztítani évenként. Hiszen megöletett, megáldoztatott az igazi bárány. Éretted, és érettem. Már nem kell bárányra rátenni a kezedet, hogyha vétkeztél. Már nem kell elmetszeni a nyakát. Mert Isten fia meghalt, éretted. És hogyan történik ma a bűnrendezés? Hadd idézzek egy klasszikus igeverset, amelyet úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk, János 3.16. Mert úgy szeret Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mennyire csodálatos ez a szöveg. Kisgyermekként már megtanítják a szüleink. Hogyha éjszaka felkeltenének, és azt mondanák, hogy János 3.16, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről fújnánk, zengenénk. De átéreztük valaha azt, hogy mit is jelent. Átéreztük azt, hogy mit jelent az, hogy adta Isten az ő fiát. Hogyha te hiszel, akkor életed legyen. Sokkal mélyebb ez a szöveg attnál, mint sem, hogy fel tudnánk fogni. Sokkal mélyebb annál, mint sem, hogy ki tudnánk meríteni ennek a mélységét. Nem azt mondom, hogy megértettem azt, hogy mit is jelent ez. De amikor megszületett a fiam, majd később a lányom, akkor egy kis szeletét át tudtam érezni. Miért mondom ezt? Van egy történet a Bibliában, ami az egyik kedvenc történetem. És olyan szépen tudtam róla prédikálni. De igazából nem értettem. Mindaddig nem értettem meg, amíg meg nem születtek a gyermekeim. Ez a történet Mózes első könyvének a 22. fejezete. Így kezdődik. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot. Menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Meghívlak, hogy amikor újraolvasom a szöveget, amikor azt a szót hallod, hogy Ábrahám, akkor helyettesíts be a nevedet. Amikor azt a szót hallod, hogy Izsák, akkor helyettesíts be a gyermekeid nevét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Barnát, és megszólította. Barna. Ő így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a gyermekeidet. A szívednek csücskeit. Fogd azokat, akikért imádkoztál.
akikért mindenedet odaadnád. Fogd Noét, és fogd Noát. Fogd meg a kicsi kezüket, és áldozd fel őket. Fogd az egyetlen egyedet, fogd a gyermekeidet, és mondj le róluk. János 3.16. Isten fogta az egyetlen egyét, a fiát, és adta azért, hogy neked életed legyen. A Golgotán nem volt helyettesítő bárány. Ábrahám végigvitte a történetet, ott van Mória földjén, felmegy a hegyre, ráteszi Izsákot az oltára, felemeli a kezét, de nem kell lesújtson, mert az Úr angyala megállt, parancsol. És azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, állj! Itt a bárány. Látom azt, hogy hűséges vagy. A Golgotán nem volt, aki ájt parancsoljon. Nem volt, aki azt mondja, hogy én majd helyettesítelek. Nem volt, aki azt mondja, hogy ennyi, elég. Mert ő annyira szeretett téged, hogy engedte, hogy a fiát megöljék, hogy neked örök életed legyen. Mert Róma 6.23 nem ott áll meg, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem zárja itt le, hanem azt mondja, hogy Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Ha megnézzük a görög szöveget, nyugodtan fordíthatjuk úgy, hogy a bűn zsoldja a halál, de... És mindig a de után jön a lényeg. Fordíthatjuk úgy nyugodtan, hogy de... Krisztus kegyelmi ajándéka. Egy ajándékot adott Isten neked és nekem. Nem kell fogd a gyermekedet, mert ő adta az ő fiát éretted. Hogyha hiszel, akkor örök életed legyen. Két ember utazik a vonaton. Vajon mikor vizsgáltad meg utoljára az életedet, hogy jó irányba tart-e? Vajon mikor vizsgáltad meg utoljára az életedet, hogy a cél az helyese? Ülhetsz nyugodtan a vonaton, és azt mondva, hogy rendben van az életem. De attól még a vonat mehet rossz irányba. Miért Krisztus volt az egyedüli jó ajándék? Miért Krisztus volt az egyedüli jó megoldás arra, hogy életed legyen? Hogyha veszünk egy terméket egy boltból, mindig a termék előállítója vállalja a garanciát a működésre. Mindig a termék előállítója vállalja a garanciát arra, hogy 1, 2, 3, 5, 10 évig működni fog. Ki kellett vállalja a garanciát arra, hogy az ember jó célt fog bejárni? Hát nem más, mint a Teremtő Isten. És ki volt a teremtő? Miért a fiúnak kellett meghalnia a kereszten? János Evangéliumának az első fejezetének az első versei szólnak. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kezdetben. Melyik bibliai rész kezdődik még így, hogy kezdetben? Hát Mózes első könyve, a teremtés könyve.
János a fiú kezébe helyezi a teremtés munkáját. Ezért volt egyedül ő a tökéletes áldozat. Egyedül volt ő az, aki vállalni tudta a garanciát arra, hogy nem egy célt tévesztett ember lesz a Földön. És ha mégis célt téveszt, akkor ő az, aki megváltja. Kedves testvéreim! Nem kell, hogy céltévesztve üljünk egy rossz irányba tartó vonaton. Nem kell beletörődnünk abba, hogy nem jól döntöttünk. Hiszen Istennek van megoldása. Eljött, meghalt éretted, hogyha hiszel benne, akkor örök életed legyen ajándékba. Nem kell felsorold az érdemeidet, nem kell hozd a bizonyítványt, hogy mennyire ügyes, jó keresztény ember vagy. Hinned kell. A Golgotán eldőlt minden. És innet már csak a te döntésed van hátra. Isten az ő megoldását bemutatta. Egy tökéletes terv, tökéletes megoldással. Hogyan döntesz? Istennel? Egy olyan célt követve, ami az örök élet, vagy céltévesztve, mész a világ által felajánlott normáknak az útján. A te kezedben van. Imádkozzunk. Menj bele a Istenünk. Köszönjük, hogy eljöttél, és meghaltál értünk bűnösökért. Köszönjük, Urunk, az, hogy a te szereteted végtelen. A te kegyelmed nagy. Köszönjük, Urunk, az, hogy te nap mint nap felajánlott számunkra a lehetőséget, hogy döntsünk melletted. Urunk, adj erőt, adj hitet, adj bizalmat, és adj bátorságot, hogy fel tudjuk vállalni a mi hitünket. Tudjunk önvizsgálatot tartani. Meg tudjuk vizsgálni azt, hogy vajon milyen normák szerint éljük a mi életünket. Vajon milyen iránytűvel haladunk az életünkbe. Te ígéd szerint élünk, vagy világi normák szerint éljük az életünket. Urunk, te adj bölcsességet, és adj hitet, hogy bízva, hittel kövessünk téged, az egy örök Istent. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten megoldása mindig az egyedi és a legjobb. Mikor még meg sem születtünk, Isten már megalkotta azt a tervet, hogy megmentsen. Megváltásunk bizonyos alapokon áll, melyet már Ádám és Éva is tapasztalt, láthatott, átélhetett. Ők remélték és várták azt, amit 2000 évvel ezelőtt az emberi család láthatott, és mi visszatekinthetünk arra a csodálatos eseményre, és egyben szomorú eseményre, hiszen Jézus Krisztus kereszt áldozatáról van szó, mely kiemelte világunkat a bűnből. Köszönjük ezt a megváltó Urunknak. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta, a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztény lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés. Hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen, de hogy nem mindenki hisz, azt bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát, és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk,

akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok. Mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől megvannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hittáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hittáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hittáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hittáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hittáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hittáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jefteről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hittáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kérj Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felém nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből. Amen.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: sors kérdések.
1: Isten igéjét a Róma beliekhez írott levélnél nyissuk meg. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvassuk a 8. fejezetnek az első versétől. A mai témánknak az a címe: mit jelent a Jézus Krisztusban való élet? És erre válaszol Pál a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében az első verstől. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézus